0: Újra megérkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez. Miért a Rádió egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

újra megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Loi például a német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leoni, és úgy becézték gyerekként, hogy Leoni Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leoni, és hát a Lion szó összekevert betűiből kijött a Loi. Hát gondolom, hogy töprenget, mi legyen a nevem? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puente ezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki tudja, hogy a nagyon nagy elérés, a nagy hírnév bizony nagy felelősséggel is jár, és rendszeresen szokott adakozni. Legutóbb például most nyáron 50 ezer dollárral támogatott egy 3 gyerekes amerikai édesanyát, Ashley-t, aki július 18-án egy heves esőzés idején megállt az autójával a strádán, meglátott egy balesetet, segíteni próbált, és egy másik jármű megcsúszott a vizes úton, feléjük sodródott, és sajnos őt sodorta el. De hát most neki 50 ezer dollár plusz segítséget ajánlott fel az énekesnő, Taylor Swift, akit hozok nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtek. Burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy most Alex Warren, az amerikai énekes dalszerző, egykori tartalomgyártó, aki a TikTok és a YouTube világából indulva vált globális popsztárra, és tényleg a gödör legmélyéről jött, miután édesapját elvesztette, alkohol problémákkal küzdő anyukája 17-18 éves korában egyszerűen kitette otthonról, és Alex hónapokig a barátai autóiban aludt. Na és mi a jelen? 2 éven át tartó Arena turné, MTV Video Music Awards díj, Grammy díj jelölés 2026-ban, Alex Warren a folytatásban.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A DJ világban vannak olyan sztárok manapság, akik már másodgenerációs DJ-knek számítanak, ilyen például a brazil Alok, akinek mindkét szülője DJ volt, és Robin Schulz is, akit hozok a folytatásban, a mama klubmenedzserként, az apukája pedig DJ-ként dolgozott. Robin Schulz a Grammy-díjas szupersztárja, és a Barbzal közös Better Times.

Újra megérkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is lágermegy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Az aktuális kedvencek közül érkezik nem sokára Lost Frequencies és a Leave It All, és aktuális kedvenc Rádió 1-es játékunk pedig legközelebb reggel folytatódik majd Balázséknál, a Rádió 1 konténer. Hogy mi mindent rejt eddig a konténer, ez a weboldalunkon is megtalálható, például Cupra Raval, elektromos személyautó, egy egyhetes családi pihenés 4 fő részére a Balaton melletti Kolping Family Resortban, és folyamatosan bővül a lista. Részletek a weboldalon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Fél öt előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy igazából már nem kell olyan sokat várni kedvenc reggeli csapatunkra, Balázsékra, és játék-játék hátán azt kell, hogy mondjam, mert hogy a cipős játék, az őrült cipős kvíz is folytatódik, illetve az utolsó felvonásához érkezik ma reggel, és aztán folytatódik a Rádió egy konténer is a reggeli műsorban, napközben Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél. Úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni ma is.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A belga Lost Frequencies például, aki 2017 óta abszolút ott van a DJ világ krémjében, konkrétan a DJ meg top 100-as listán is szerepel minden évben, úgy stabilan a top 30-ban. Amikor belépett, akkor 26-dik volt, aztán a következő évben is megőrizte, aztán elkezdett folyamatosan javítani, tavaly előtt a 20-dik, tavaly pedig a 19-dik pozíciót szerezte meg. Ez egyébként onnan is eszembe jutott, hogy jelenleg is zajlik még a szavazás, a világ legjobb DJ-t összeállítják idén is. Lost Frequencies, Live It All! Ezt most nagyon szeretjük tőle.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nem sokára vizsgálhatja a NAV a politikusok vagyonosodását, indul a budapesti sportág és hangszerválasztó, kevesebb volt tavaly a költöző, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, akár 20 évre visszamenőleg is átvizsgálhatná a NAV a politikusok vagyonosodását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az ellenőrzés a mostani, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselőkre és kormányzati tisztviselőkre is kiterjedne, illetve a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatnák. Ha valakinél indokolatlan vagyongyarapodást állapítanak meg, akkor azt adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújánál pedig nyomozás követné. Elhallgatott a magyar blues legnagyobb hangja, 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. Az énekes pacemaker beültetés után hirtelen szívhalál következtében hunyt el. A Hobo Blues Band tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté. Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Az István a Király Rock Operában Torda Táltost alakította, pályatársai és rajongói is búcsúznak tőle. Több tucat sportágat és hangszert lehet kipróbálni 2 napon át a fővárosi Merkapt sportközpontban. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország több pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap az iskolai osztályoké, a szombat pedig a családoké. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszél.
3: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágakat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágakat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
2: Továbbra is Budapest és Pest megye a legvonzóbb célpont, ha valaki költözne. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban volt ennél alacsonyabb az aktivitás. A KSH szerint mintegy 115 ezeren lépték át költözéskor a megye határt, csak nem felük a fővárost vagy Pest megyét választotta. A központi régión kívül Fejér, Győr, Mosonsopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb. Főként napos időre számíthatunk, egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő takarhatja majd a napot, kevés helyen készülhetünk futózáporra. Délután 23 és 28 fok között alakulnak a maximumok. A hétvége is hasonló idővel indul majd, a hűvösebb hajnal után délután akár 28-29 fokig is melegedhet a levegő. A hét utolsó napján is csak keveset eshet, helyenként viszont megélénkül majd a szél. A legmelegebb órákban 30 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, az igazán korán kellőknek is, és aki korán kell, Balázsékat lel, nem olyan sokára, 3:45 előtt egy kicsivel best on, ezek a tegnapi legjobb pillanatok, hogy ne zavarjak össze senkit. A best of az más, amikor nincsenek. Lesznek. Ó, hogy ne lennének. Hát az őrült cipős kvízjáték is folytatódik kedvenc reggeli csapatunknál, és hogy ezt is megfejeljük még valamivel, a koktél cseresznye, hát a konténerjáték. Reggel Balázséknál, napközben Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél. Jó, Loi, hozzam?
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Lecsapott az FBI, és van egy drámai videó arról, hogy hogy kapnak el egy magyar fiút a kommandósok az FBI jelzése alapján. Egy 16 éves győri fiúról van szó, aki mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottal osztotta meg erőszakos tervét egy közelgő tömeges atrocitásról. Szólt az FBI, jelzett, hogy ajajajajajaj, baj van, és hát ugye a magyar hatóságok ugye előállították ezt a srácot, és hát most ugye a kérdés az, hogy a jogszabályok alapján, ugye aki terrorcselekménnyel elkövetésével fenyeget, azt hiszem, hogy 2-8 évig terjedőt kaphat, sokat kaphat, igen. És hát ugye ebből az is kiderül, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. Mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használtakor is vállaljatok felelősséget azért, hogy mit kértek tőle, miről beszélgettek, mit írtattok magatoknak, milyen történetekbe mentek bele, mert hogy ugye, hát bizony, mindent látnak gyerekek, mindent látnak. Reális lehet ez egyébként? Tehát az, hogy egy fiú egy chatbottal erről beszél, ezek hol a határ, miért beszél erről egy egészséges lelkű fiú, mi állítja meg azt, hogy ő még ártatlanul beszélget kettővel, később a másik sarkon tényleg elköveti. Nagyon sok hát kérdés egyébként.
2: Ártatlanul szerintem nem tudsz erről beszélgetni. Tehát ott valami biztos, hogy megfogalmazódik benned, mert ha ártatlan vagy, akkor nem kérdezel.
1: Mi ilyet, van, ha dühös vagyok, feszültséget ventilálok, kamasz vagyok, haragszom a világra, a szüleimre, a tanárokra, nem találom a helyem, semmiféle gyilkos szándékom nincsen, csak fantáziálgatok, aha, és ez nekem egy olyan, mint egy videójáték, hogy ez kijön belőlem. Hol a határa a fantáziálgató és a tényleg gépfegyvert ragadó, nem tudom, német diák között, aki bemegy az iskolába és lövöldözni kezd.
2: Oké, hogy döntöd el, hogy ő hova tartozik? Tehát minden esetben az, ami most megtörtént, az minden esetben meg kéne, hogy történjen, hogy rátörik az ajtót, és megkérdezik, hogy akkor kedves fiatalember, mi volt a terv, ugye? Igen. És aztán majd egy pszichológus kideríti, hogy neked ez tényleg az agyadban volt, hogy megteszed a lövöldözést, vagy csak ez a levezetés van benne.
1: Na igen.
2: De akkor is tök jó, hogy jelez az AI, vagy jelez bárki.
1: Igen, ugye elhangzott az AI részéről, nem lehet kegyelem, képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, nem tudjuk, hogy mit tervezett el, valamint az is, hogy hamarosan tömeges atrocitás lesz, hogy ezt most az AI írta, vagy a fiú írta az AI-nak, nem tudjuk. Ez a hamarosan tömeges atrocitás lesz, ez már azért az egyelőre adott állapotot mutat. Az atrocitás szó az lehet, hogy inkább az AI, azt nem tudom, hogy egy 16-17 éves kamasz használja így ebben a formában. Ugye itt ilyen szövegek vannak kiragadva, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi van. Még ráérsz egy picit, annan szólok. Tehát, hogy ugye nem tudjuk, hogy volt, mindenesetre rátörték az ajtót, elvették tőle a laptopot, lefoglalták a számítógépét, adatokat mentenek ki, és előállították gyanúsítottként, miközben ő egy chatbottal, vagy egy AI agenttel, ő cseverészet. Nyilván nem feltétlenül erről cseverész. Azért ez egy nagyon érdekes dolog.
3: Na most várjál, nem feltétlenül. Az én gyerekeim rendszeresen tesztelik az AI-t. Egyébként szerintem mindenki. Olyan kérdéseket tesz föl, hogy hogyan tudok például bombát csinálni. Meséld el nekem. Nyilván az...
1: Nem szerencsés, Juri. Ezt most komolyan mondom.
3: De halál komolyan, igen, mert hogy arra vagyok kíváncsi, vagy arra kíváncsiak, hogy az AI erre mit mond. Hogyan tudom megkerülni, hogy valamit mégis eláruljon. Hogyan kell feltennem a kérdést, hogy nekem válaszoljon. Nem tudom, hogy hány ilyen próbálkozásuk volt, ezer és egyfajta módon fogalmaztak meg kérdéseket. Akkor lehet, hogy mi is valahol, vagy az én gyerekeim is valahol rajta vannak egy listán, és az ő cseteléseiket is figyelik, mert hogy ezerszer elhangzott az a mondat, hogy tudnék bombát készíteni. Nem akar bombát készíteni, csak teszteli a csetet, hogy megválaszolja egy idő után, hogyha jól teszi fel a kérdést. Ő csak próbálkozik.
1: Azt mondják, hogy nincs ember a másik oldalon, nyilván ezt nem is tudod, több millió beszélgetés, több millió szavát, hanem hogy ugye AI ellenőrzi szintén, és vannak ilyen biztonsági beállítások, ahol szövegösszefüggésekre, szavakra, kontextusra keres rá és szűkít az AI, és emeli ki a beszélgetést, hogy ez veszélyes fegyverhasználat, konkrét erőszakos szándék, bombakészítés, merénylet, ölés. Tehát ezeket ő kontextusában megnézi, több millió beszélgetést egy pillanat alatt, és azonnal kiszedi azokat, amik akár veszélyesek lehetnek. Így jelzett az amerikai FBI-nak, hogy gyerekek itt Győrben egy 17 éves előre haladott állapotban elvileg készül valamire.
3: Na de ez tök fura, hogy vannak egyébként chatbotok, amik sokkal megengedőbbek. Ezt te is tudod, hogy vannak olyanok, amik válaszolnak bizonyos kérdésekre, és vannak, amik egyáltalán. Tehát azonnal kategórikusan elutasítja, és le is állít.
1: A Grok az, hogy... az sokkal durvábbakra tehát, válaszol, mint az OpenAI.
3: Ha innentől kezdve a Grokon próbálkozom, akkor azt jobban figyelik? Vagy egyébként teljesen mindegy, hogy milyen felületen teszem fel ezeket a kérdéseket?
1: Hát kérdés, hogy ki szól, mert itt azt hiszem, hogy az OpenAI szólt az FBI-nak. Tehát, hogy nem is az FBI-zet, hanem az OpenAI látta a beszélgetést, és ugye szóltak, hogy állj, menjetek el Győrbe, vagy szóljatok a magyar hatóságoknak. OpenAI, FBI, FBI, magyar hatóságok. Ők meg rátörték az ajtót a 17 éves kamaszra.
2: És az is egy érdekes kérdés, hogyha az igaz, amit ugye te mondtál, hogy, a, hogy az AI mondta azt, hogy ne állj meg.
1: Hogy az AI adta neki ezt a tanácsot, hogy ne állj meg.
2: Igen. Akkor azért az is fölvetem kérdéseket.
3: De az AI, hát én nem hiszem,
2: hát
3: de
2: az előbb hangzott
3: el. Még a Grok sem mond ilyet, hogy akkor indulj el és kaszabolj.
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy mit mond, mert itt ugye az AI neki ezt mondta, hogy a terveid nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végvinni, amit elterveztél.
2: Na azért...
1: Na most azért ez is milyen morális kérdéseket vett fel, hogy az AI az mit tanácsol. Nyilván látnunk kellene a teljes beszélgetést, vagy a hosszú beszélgetések sorozatát, hogy értsük, hogy mit szeretne. De azért ez egészen durva. Egyrészt, hogy mennyire meg vagy figyelve, azért hát számomra az is ijesztő, hogy óvatosnak kell lenni, hogy mit írt be az AI-nak. De hogy itt a szabályzórendszer az milyen gyorsan szól, nem? Hogy az OpenAI szól az FBI-nak. És az FBI azonnal szól, először elkezdi nyilván figyelni a beszélgetéseket, gondolom, majd szól a hatóságnak, hogy akkor itt menjetek be, hogy akkor, és elő is állították. Na most, én nem követtem el, csak fantáziáltam róla, ez nem mentesít.
3: Ez a különvélemény.
1: Ez a különvélemény, igen, ez már különvélemény. Terrorcselekménnyel fenyegetsz, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető vagy.
3: Hát úgy tulajdonképpen minden terrorcselekményt megelőzi egy ilyen típusú előkészület. Tehát, hogy kitanulod, informálódsz, összeszeded az információkat, de már ez is a része ennek az egész tervnek. Tehát az, hogy még nem követtem el, de már készülök rá.
2: Az
3: hát,
2: az első lépés.
1: Igen.
2: Az már... Egyébként, Juli, te meg azért nem vagy veszélyben, mert az OpenAI az ránézett, szerb az apjuk, jó van.
3: Hagyjad már, lövöldöznek
1: át. Kettő Kalasnyikovával rakva neki. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük dr. Krasznai Csaba kiberbiztonsági szakértőt. Hello, Csaba, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Jó reggel.
1: Itt jól mondjuk, hogy itt az OpenAI szólhatott az FBI-nak és az FBI magyar hatóságoknak? Ez volt a lánca, hogy ezt a fiatal fiút kiszúrták?
4: Vagy az OpenAI, vagy másik AI szolgáltató ezt nem nevesíti a közlemény, de gyakorlatilag ilyen.
1: Aha. Ez mit jelent, hogy tulajdonképpen az OpenAI figyeli a beszélgetéseinket, sok millió beszélgetést AI-jal, és ami veszélyeztetett, vagy olyan kontextusban, vagy olyan szavakat használok, azt ő kiemeli, és elkezdi jobban figyelni, majd szól valakinek, hogy ha-hó.
4: A rövid válasz az így pontosan, a kicsit hosszabb válasz az pedig valahogy úgy néz ki, hogy igen, alapvetően a szolgáltatók folyamatosan próbálják kiszedni azokat a veszélyesnek tűnő beszélgetéseket, hozzászólásokat, amelyek valamilyen módon terrorcselekményhez vezethetnek el, zárójel és egyébként más cselekményekhez is. Ebben az esetben ugye miután mesterséges intelligenciáról van szó, itt egyel jobb a megoldás annál, mint ha csak kulcsszavakra keresnénk, hiszen itt ugye egy beszélgetés teljes kontextusát végig lehet követni. Tehát mondjuk a korábbi évtizedek gyakorlatához képest azért ez egy lényegesen jobb lehetőséget ad a hatóságoknak arra, hogy ténylegesen el tudják bírálni, hogy mekkora fenyegetettségről is van szó.
1: Honnan tudja a hatóság, hogy én csak fantáziálok, vagy erre a fiúra már rá kell törni az ajtót?
4: Azért ez egy kockázatelemzés mindig, ami azt jelenti, hogy mindig is meg kell nézni azt, hogy milyen előzmények voltak, mik voltak a kontextusok, mik voltak a további lépések. Tehát ha például kapott egy tippet arra vonatkozóan, hogy nem tudom én, hogyan tud például robbanószert vagy kézilőfegyvert szerezni, elmentem mondjuk azokra a fórumokra, ahol mondjuk ezeket effektív be is tudja szerezni. Tehát itt ilyenkor úgy működik a dolog, hogy a szolgáltatónak egy kockázatelemzés alapján ad egy jelzést a rendszer, először az ő moderátorait nézik meg, hogy mit tudnak. Tegyük fel, hogy mondjuk Amerikában történik mindez, és ugye egy magyar érintettségű találatról van szó, nem ismerik feltétlenül ugye a nemzeti kontextust. Úgy gondolják, hogy ez veszélyes. Tovább adják a területileg illetékes nyomozóhatóságnak. Egyesült Államok, ugye ez az FBI. Az FBI úgy ítéli meg, hogy ez szerintük veszélyes, de még mindig nem ismerik mondjuk a nemzeti kontextust, nem feltétlenül férnek hozzá azokhoz az adatokhoz, amiket mondjuk a magyar hatóságok elérhetnek, átdobják a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok szintén megnézik azt, hogy ez tényleg a környezet tanulmányt, az egyéb dolgokat tekintve tényleg veszélyes lehet-e, és hogyha úgy ítélik meg, akkor kimennek. Hozzáteszem, valószínűleg sokkal gyakrabban nem mennek ki, mint ahányszor kimennek.
3: Egyébként ilyenkor, tehát lehet, hogy a tudtom nélkül belenéznek mondjuk a Gmailembe, a levelezéseimbe, tehát nem csak az OpenAI-os információkat nézik meg, meg a keresési előzményeimet, hanem egy nagyobb betekintést láthatnak, kaphatnak az én személyes levelezéseimbe akár. Tehát a tudtom nélkül megnézhetik például az e-mailjeimet.
1: Persze, e-mail.
4: Egyébként igen, gyakorlatilag ez úgy működik, hogy ha már itt ugye egy 25 éves évforduló volt a múlt héten, 2001. szeptember 11 után a globális terror ellenes együttműködés kimondottan erősen elkezdett működni, együtt is működtek, de olyan szinten, hogy az amerikaiak például Oroszország számára is küldtek hasonló jelzéseket a 2022 után kitört háború után. Tehát ez még a legvadabb időkben is működik. Ha valami jól működik a nemzetközi együttműködésben, akkor a terror elhárítás. Úgyhogy ugye ebben az esetben 2001 óta létrejöttek azok a nemzeti jogszabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen esetben adatkéréseket hajtsanak végre. Tehát igen, ha mondjuk akár az amerikai, akár a magyar hatóság úgy ítéli meg, hogy további információra van szükség, akkor adatkéréssel fordulhat a többi, például közösségi média szolgáltatóhoz. Van erre egy speciális felület a rendvédelmi szerveknek, és hogyha terrorizmusról van szó, akkor egyébként soron kívül is nagyon gyorsan szokták kiszolgálni ezeket az igényeket.
1: Itt kimondhatta a fiúnak, hogy nem lehet kegyelemképesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, de az AI agent bátorította a fiút, vagy a srácot arra, hogy ezt csinálja meg. Hamarosan tömeges atrocitás lehet, ugye ilyen részleteket lehet látni a beszélgetésből.
4: Itt ugye ezek a publikusan elérhető modellek, ezek úgy vannak föltrénálva, föltanítva, hogy azért a kontextus ismeretében megpróbálják csillapítani ezeket a vadvágyakat, így mondjam. Viszont ez nem feltétlenül mindig sikerül. Tehát szerintem mindenkinek megvan nagyjából az az élménye, hogy tudja addig hergelni az algoritmust, amíg a valószínűség számítások azt dobják ki, hogy igen, csináljad. Nagyon érdekes egyébként kis zárójel, hogy egyik kedvenc youtuberem, Radics Peti például a hetekben rakott ki egy olyan videót, ami a szakítással kapcsolatban mutatja meg, hogy miért nem szabad az AI-ra hallgatni. Ezek mindennapos dolgok. Nyilván, amikor jól működnek ezek a nőzett guardrail-ek, azaz védőkorlátok, amelyeknek a feladata az, hogy kivédjék az ilyen jellegű válaszokat, akkor nem fogunk idáig eljutni. De van az a hosszú-hosszú kontextus, és azért is gondolom, hogy ebben a konkrét esetben azért nem egy ilyen hirtelen beírok valamit, hogy hogyan kell elkövetni egy terrorcselekményt, mi a válasz, hanem egy hosszabb beszélgetés volt, mert azok után lehet általában eltéríteni a beszélgetést a ChatGPT-vel, vagy bármelyik más modellel egy ilyen irányba.
1: Mi lesz a fiú sorsa szerinted? Nem találnak semmit a laptopján, leprofilozták, AI agenttel beszélgetett, de nincs nála a fegyver, nincs nála a bomba, nem találnak nála semmit. Elképzelhető, hogy ennek ellenére ő akár mondjuk fiatalkorúak börtönébe kerül?
4: Jogász nem vagyok ugyan, de Magyarországon ugye voltak korábban azért ilyen esetek. Például néhány évvel ezelőtt az vett föl viszonylag nagy port, hogy két fiatalt vettek őrizetbe azért, mert különböző chat alkalmazásokon az iszlám terrorszervezetekkel kerültek kapcsolatba. És Nyugat-Európában is azért az a tapasztalat, hogyha valaki terrorcselekményre készül, akkor általában megelőző preventív módon őt eljárás alá vonják, utána pedig valamilyen büntetést fog kapni. Itt ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogy a terrorcselekmények elkövetőinek jelentős része egyébként magányos elkövető, tehát nem valamilyen szervezethez kapcsolódik, és ők nekik általában van egy nagyon masszív online lenyomatuk, ami alapján azért lehet látni az előkészületeket. Itt emlékeztetnék egy Eshaber nevű fiatalemberre 2010-ből, aki szintén az interneten készült elő látszólag egy cselekményre. Az egy nagyon-nagyon jó dokumentált ilyen esemény volt, ahol eljárás alá vonták, és bár az eljárás végén egyébként valóban büntetés is lett a vége. Tehát itt preventív jelleggel, aki ilyet csinál, az bizony szembesülhet azzal, hogy valami büntetés lesz ennek a végén.
2: Ha minden egyes ilyen üzenetváltás végére odaírom, hogy csak tudományos kíváncsiságból kérdezem, akkor megúszom?
4: Biztos, hogy ez kevés lesz a bizonyításhoz is, tehát ugye én ugye kutatóként nagyon sok olyan kérdést teszek fel a ChatGPT-nek, ami alapján úgy tűnik, hogy egy nagy gonosz hacker vagyok, és éppen az internet eltérítésére készülök. De ugye az én kontextusom az alapvetően olyan, hogy bizonyítottan ezzel foglalkozom. Tehát még hogyha valakinél ki is csengene esetleg a kereséseim alapján, hogy valami csúnya dologra készülök, a hatóságok, ahol ugye egy embernek kell megvizsgálni a kontextust, ezt a kockázatot feltehetőleg meglehetősen alacsonynak fogja majd tartani. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy pusztán keresések után biztos, hogy nem indul tenni. Azért nagyon sokat kell tenni, hogy a végén a nemzeti nyomozóiroda rárugja az emberre az ajtót, és ott tebepeljen a fején.
1: Itt egy félperces videót csinált a rendőrség arról, hogy nem lehet kegyelem felkiáltással, hogy törnek be a fiúhoz, azt mindjárt megnézzük, az egészen elképesztő.
3: Tehát önmagában az, hogy háromszor elhangzik mondjuk egy chat beszélgetésben az, hogy bomba vagy terrorista, az még nem jelenti azt, hogy egyszer csak valaki megjelenik az ajtó előtt és kopogtat. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, egy nagyon komplex folyamat. Micsoda,

0: Isten hozott minden kedves hallgatót 2026-ban a privátszféra éjjében.
1: Nincs már ilyes, hogy privátszféra, ez egy nem létező fogalom. A telefonodat látják, az e-mailjeidet, a levelezésedet, az üzeneteidet, a chatbottal való profiloznak, mindent tudnak róla, tehát te egy adat vagy, nem? És az ott van minden előttük.
0: Ez a hajó, ez valamikor 2010-es évek, sőt azt mondom 2001 környékén elment. Az egyik nagy biztonsággal foglalkozó kutatónk Bruce Schneiernek volt egy olyan mondása, hogy nagyon vigyázzunk akkor, amikor föltűnik a biztonsági pokol négy lovasa, az apokalipszis négy lovasa, a terrorizmus, a gyermekrablás, a drog, illetve a pedofília küzdelme. Amikor a kormányzatok ezekre hivatkoznak, akkor mindig megpróbálják a privátszférát csökkenteni. Az emberiség nem köszönhetően egyébként annak a biztonság felfogásnak, ami körülbelül bennünk van, nagyon-nagyon régen feladta azt az elvét, hogy valamit tenni kéne. Itt emlékeztetnék arra, hogy 2013-ban Edward Snowden az ő remek szivárogtatásában bemutatta, hogy milyen tömeges megfigyelési programok vannak egyébként a National Security Agency-nél, az Egyesült Államok ezzel foglalkozó titkosszolgálatánál, és hát bár a róla szóló dokumentumfilm megkapta az Oscar-díjat, de Isten igazából az emberiség úgy gondolta, hogy ez így jó. És hát miután ez így jó, igen, a kormányzatoknak.
1: A Wikileaks-es csávó is egy híró, a Snowden is egy híró, ők korunk nagy hősei egyébként. Amit ők vállaltak és végigcsináltak azért, hogy fölébredjünk, csak nem sikerült fölébrednünk. Valójában itt ez az a nagy baj. De hát ilyen az EU-nak az új törvénye, nem tudom, hogy elfogadták-e vagy akarják, hogy mindenbe belelátnak azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy én pedofil vagyok. Ugye? Tulajdonképpen erre hivatkoznak.
2: És
1: hogy
2: önként
1: inkább, és önként odaadod, és azt mondod, hogy hát úgy is benne semmi rossz, vigyétek, olvassátok. Szóval, hogy ez tényleg megdöbbentő.
0: Ugye a dolgok azért nem ennyire feketék és fehérek, mert hozzátartozik, hogy a Snowden leakek után azért én jártam elég sokat az Egyesült Államokban olyan körökben, ahol voltak nemzetbiztonsági, illetve ugye belügyi kollégák, akik meglehetősen szomorúan konstatálták, hogy utána gyakorlatilag 3 évig elveszítették azt a képességüket, hogy belelássanak a tényleg nagyon komoly terrorszervezetek tevékenységébe, ugye például az ISIS-nek a felemelkedése ebbe az időszakba tartozik. Tehát, hogy valamit valamiért. És ugye ez a bizonyos chat control reguláció, amit az Európai Unió ugye sokat szóra vetett egyébként el, pontosan abban az irányban mutat, hogy vannak jelenleg olyan területek az internetnek, különösen ugye az úgynevezett végponttól végpontig titkosított chat megoldások, amelyekben nem látnak be jelen pillanatban érdemben a belügyi szervek, és ez okozhat problémát. Mindenki döntse el, hogy ez most jó vagy nem jó.
1: Nagyon kemény, és ebbe akarnak ugye belelátni, de nyilván a gyermekvédelemre fogva és amögé elbújva. És azért nagy többségben nem vagyunk pedofilok. Csaba, nagyon jó, hívni fogunk még, mert nagyon jól beszélsz, és ez a Gergely Robi orgánum, ez meg egész egyszerűen számomra legalábbis, ha most még egy sort elének ez az Emmanuelből, azt kifejezetten szeretjük, de nagyon jókat mondtál, úgyhogy köszönjük szépen, beszélünk még, jó?
0: Köszönöm a lehetőséget, további jó munkát.
3: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Váltsa nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek 1 évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: Van. Minden pillanat számít.
9: Bam, bam, bam. Van.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa. Belső tér? Pipa. Sportosság? Pipa. Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalace Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalacedelpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
3: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel. Több, mint kikapcsolódás.
5: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
6: Szia, drágám! Na, ná, Istenél aludtam ma is.
5: De jó neked. Mi a titkod?
6: Nincs titok, csak a Sedaco. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
5: Sedacur Forte.
6: És a koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
9: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Az Alkotmánybíróság dönthet a készpénz fizetés ügyében. Babavizeket vizsgált a Nébih. Jól tartják az árukat a hibridek. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Az Alkotmánybíróság döntheti el, alapvető jogként kell-e garantálni a készpénz fizetés lehetőségét. Az ombudsman azért fordult a testülethez, mert több panasz érkezett olyan üzletek, rendezvények és szolgáltatások miatt, ahol már kizárólag elektronikusan lehet fizetni. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzt. Az alapvető jogok biztosa arra is választ vár, hogy kell az államnak olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is biztosítják a készpénz használatot. Egészségre veszélyes babavizet nem találtak, egy terméknél azonban túllépte a megengedett határértéket az ásványi anyagtartalom. A Nébih 5 magyar babavizet vizsgált, az Aquital Baby esetében literenként 707 mg-ot mértek a megengedett 650 helyett. Ez önmagában nem egészségi kockázat, a termék viszont nem árusítható csecsemőtápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság megtiltotta az előállítását és bírságot is kiszabott. Több ezer bringás mondta el, melyik szakaszokat szereti, és hol lenne még mit javítani a balatoni bringa körön. A Magyar Kerékpáros Klub 2 évente méri fel a bringások tapasztalatait, idén pedig 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melinda, a Kerékpáros Klub szóvivője beszélt.
4: A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint 2 évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
3: A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon, évente átlagosan 5,7%-ot vesztenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípusú autó. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használt autó augusztusi közös adataiból kiderült, a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül alakult. Főként napos időre számíthatunk, egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő takarhatja majd a napot, kevés helyen készülhetünk futózáporra. Délután 23 és 28 fok között alakulnak a maximumok. A hétvége is hasonló idővel indul majd, a hűvösebb hajnal után délután akár 28-29 fokig is melegedhet a levegő.
1: Közlekedési hírek.
3: Az M3-ason Vásáros-Namény felé Gödöllőnél a leállósávon dolgoznak a 32-es és a 37-es kilométerek között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermely.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A kandúr szelidítő Ráskú Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, bocsánat, egy picit megcsúszunk, 6 óra 20 perc. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
2: Jó reggel.
1: Hello, Feri, jó reggel.
3: Hello, baby.
1: Hello. És a megszokott SMS, gyerekek, 273 nap, 17 óra 41 perc. És nyári szünet, gyerekek, elnézést. A megígért ajándékcsomagot mikor kapom meg? Tegnap azt mondtad, amit megígértek, úgyis betartjátok, itt vagyok, hallok mindent. Ígértünk neked ajándékcsomagot,
3: biztos,
1: tényleg?
3: Hogy nem.
2: Azt szokták csinálni nem, az ajándékcsomaggal, amikor, hogy összegyűjtik tőle, és egybe küldik.
1: Igen.
2: Ki. Nem azon, hogy egybe küldik minden adás után.
3: Tehát,
2: hanem...
3: ha hosszú évekig csinálod ezt, akkor majd a végén.
1: Igen.
2: Nem, hát egy hónapban egyszer, tehát kétszer, hát Anna tudja.
1: Igen, ezeket. De te nem vagy most a listán szerintem, úgyhogy majd utána nézzünk, írd már meg, hogy mit ígértünk. Ha ígértünk valamit, akkor azt betartjuk.
2: Betartjuk a listán.
1: Hát, ilyen, akik így írnak, hogy nem küldtem el, és akkor nem küldtük el, és akkor Anna utána néz, tényleg megnézzük, oké, szólunk. De hogy ő, neki én nem ígértem, de aztán lehet persze. Na mindegy, mi újság, gyerekek, ki hogy van?
3: Minden a legjobb rendben.
1: Minden rendben, voltál fellépni?
3: Megtudni ezt az országot.
1: Tegnap este?
2: És ugye beszéltünk a hűtőmágnesről, és a meghajláskor valaki felállt a közönségben, de nem értettem, miért. És utólag raktam össze, hogy hűtőmágnes hozott, de nem értettem, hogy ezt utána kell odaadni, nem pedig közben.
3: Kivezettetted legalább? Ne zavarja meg a meghajlásomat.
2: Sokat kaptam tőle, mert nem értettem, hogy miért áll valaki. Ül a közönség, és áll két ember, és így nagyon integet, és tudod, azt éreztem, hogy hát akkor most nekem el kell mennem minden.
3: És elmenekültél? Szegények.
2: Igen, és utólag raktam össze, hogy, hogy minden mindegy.
3: Azóta is ott állnak a nagy kanizsai művelődési házba, és itt tartják a mágnest, hogy Eszter, Eszter.
2: De utána nem jöttek oda. Utána nem jött, tehát azért,
3: hanem ezek az... után, hogy elfutsz, hova
2: hát,
3: menjenek.
2: Hát de én nem tudtam, mit kezdeni a helyzettel. Nem tudta az agyam értelmezni, mi történik velem ott. Úgyhogy ez van. De amúgy nagyon jó volt. Nagy kanizsa, aztán meg nagy sok edzések voltak, és most itt vagyok.
1: Na jó van. Akkor kipihentem frissen.
2: Így van.
1: Jól van. Akkor viszed a mai napot.
2: Ez így van, hátamon foglalkozunk. Ráján közlegény megmentése.
1: Olyan sűrűbe voltunk tegnap, képzeld el. Hogy tegnap nagyon sűrű volt. Ilyen tik-tik-tik-tik-tik. Hívtuk a pampkutyáikat, akik a Verstappen-nel versenyeztek. 9-kor itt volt egy motivációs tér, Rénel srácok elvesztette mindkét lábát egy motorbalesetben. Nagyon jókat mondott.
2: Nagyon jó az a srác.
1: Nagyon jó, nagyon aranyos volt, nagyon kedves volt.
3: Hát aztán éjjájoztunk egy nagyot ugye egy szakértővel. Tudod, akit
1: ja, ez a győri fiú, akit elvittek a rendőrök terror cselekmény előkészítésért, mert hogy AI-ja csetelt arról, hogy kit hogy akar lemészárolni, és az amerikai FBI szólt a győri hatóságnak, vagy a magyar hatóságnak, hogy így Győrben egy srác AI botokkal arról csetel, hogy kit hogy akar megölni. Bement a tech, és elvitte a srácot 16 éves.
2: Nem tréfa.
1: Nem tréfa a dolog, igen, úgyhogy olyan izgalmas.
3: Hát még nem tudunk semmit róla.
1: Na most ez egy jó kérdés, hogy a különvélemény, hogy még nem történt meg, de már erről csetelsz, erre készülsz, de még nem tettél semmi rosszat, csak gondolatban eljátszottál vele, de az AI robot már jelzi, vagy az AI agentnek már jelzi a ChatGPT, hogy itt valami olyan csetelés történik, ami nem oké. És elvitték a 16 éves kisfiú terrorcselekmény előkészítésével.
3: És azért ezt feszegettük, hogy hol a határ, meg hogy mert azt mondod, hogy én csak érdeklődtem az AI-tól, hogy kell bombát csinálni, ugye? Hogy úgy kíváncsi voltam rá, de én nem akarok bombát csinálni, tisztelt hatóság, hogy hol a határ, meg hogy ezt hogy derítik ki. Tehát ja,
2: hát szerintem mindenképpen hálás legyen mindenki azért, hogy ez ezen a ponton kiderült, mert akármi zajlik a fejében, azért ez nem egészséges.
3: Nem, én is igen, ezt mondtam, de, nem normális.
1: De az megdöbbentő, hogy az AI azért az jelzi, hogy miről beszélsz, jelenti, figyelik, és töröltem is az előzményeimet.
2: Teljesen mindegy,
1: rám azért ne törjék rám az ajtót. Én azért kitöröltem a grokkos előzményeimet.
2: Jobb az mindegy, úgy. Akkor még neki ez megvan, csak te nem látod.
1: Igen, egyébként igen. Mert elvileg a beállításoknál be tud állítani, hogy ő ne jegyezze meg a beszélgetésedet. Na, ez körülbelül, hogy a Metát megkérhet, hogy ne gyűjtsön róla adatot. Aha, jó, persze.
3: Na, biztos nem fog.
1: Biztos nem fog, így van. Igen. Esztert hívták a dzsungelben műsort vezetőnek, mert Peti tegnap említette, hogy jó, hogy a Ráskó nem vállalta el.
2: Nem hívta, csak
1: szerintem humorizálta Peti, így van.
2: Peti igen. Ilyen vicces fiú. Szeretne lenni? ha lenne rá lehetősége.
1: Igen.
2: Nem hívtak engem a dzsungelbe, mindenki tudja, hogy én nem megyek dzsungeles helyekre, mert amit már ezt többször elmondtam, hogy a civilizálatlanságnak van egy szintje, ami alá nem megyek, és az az, hogy legyen a helyszínen nyomtató.
3: Tehát, hogy ha tud, ha ott a szerkesztőknek van nyomtatója.
2: Az infrastruktúra van olyan erős, hogy a nyomtatót is meg tudja tartani, azokra a helyekre vagyok hajlandó elmenni. Igen. A többi, ez alá nem megyek.
3: Ez szexhívtat, ha ebből a műsorból lesz, még jövőre ez lesz, ezzel hívnak fel a szerkesztők. Eszter, van nyomtató.
2: Nem, de nem is nézem meg, nem is igazán tudok róla semmit, úgyhogy információkat kérek. Jó? Milyen? Izgalmas? Nem izgalmas?
1: Maga a műsor?
2: Igen. Te mint ennek a keresztapja, apja?
1: Hát máshogy csinálják, mint hogy mit csináltuk.
2: Keresztapja, apja?
1: Hát máshogy csinálják, mint hogy mit csináltuk. Én nagyon drukkolok nekik, meg minden.
2: Egy perc nima csendet kérünk.
1: Anna, nézd meg, légy, itt van nekünk egy zöldünk. Ő szeptember esély naphallgatója lett, és Richter Safari parkos belépőt se kapta meg, csekkoljuk, légy szíves. Aztán szeretem, ha egy nyertesünk nem kapja meg a megérdemelt nyereményét, az nem korrekt, annak utána kell menni, kapjon meg mindenki mindent, amit megnyert. Az nem szép dolog, hogy ő nem kapta még meg, de teszünk róla, megnézzük, jó?
3: Januárban nem rossz sátorban aludni a így Safari van. Parkban, így nincs van, az igen, a baj. Igen.
1: Jó lesz, igen. Jó lesz az. Igen.
2: Szóval már többen jelezték, hogy tudják, hogy vasárnap megyünk a derbire. És az a helyzet, hogy nekem egy csomó ismerős, akik felnőtt emberek írtak, hogy ők is elindulnak a Láda derbin. Hogy ez miért történik?
1: A legjobb SMS-ezést akkor hagyd mutassam meg nektek. Kérlek. A Láda derbivel kapcsolatban. Érintettek vagytok benne természetesen. Várjuk minden ismerősödet, de azért ezt szeretném megmutatni, hogy mennyire egy rúgóra jár az agyunk. Várjál, azt mondja, hogy addig beszéltek, mert nem lesz. Nem lesz meg. Hogy hívják a csajt? Edi, Edu, Nadi, valami? Hodi, Kodi, nem? Kodi, nekem ilyen fura néve jelenik meg. Kodi.
3: Ő a főszervezőnk.
1: Itt van a főszervező, meg is van. Na várjál. Bocsánat, most kicsit olyan vagyok, mint anyám, hogy így lassan...
2: Az olvasószám meg lehet hozzá valaki, hogy...
1: Na várjál, beütöm, már az előbb itt volt. Hát ezt most lehet, hogy nem mutatom akkor meg, de nem
3: érdekes.
1: Jó volt, jó sztori volt, nem?
3: De körülbelül nem tudod elmondani?
2: Van nagyon jó eszemüse.
1: Nem, föl akartam olvasni, mert ez felolvasva jó egyébként, tehát ez felolvasva jó. Jó, jó sztori volt, nem?
3: Hozzak még ilyet? SMS?
1: Én tudok, én még hozok ilyet nektek, jó?
3: Ú, ma nagy pörgés lesz 10-ig.
2: Érzem én is.
1: Bocs, gyerekek,
3: ez nem. Az történt vele, na mindegy.
2: Ja, szóval az egyik, hogy felnőtt emberek nagyon-nagyon komoly munkákkal a hátuk mögött vállalják azt, hogy egy dobozban lezúznak.

0: a tabánon, és ezek nagyon tetszik.
1: Nagyon menő dolog.
0: Nagyon-nagyon tetszik,
1: hogy megőrülsz 30-40-50 évesen, és azt mondod, hogy építesz egy járgányt, és gyerünk.
2: Igen, de hogy mire készünk, vasább megvan az SMS, bocsánat. Én annyit írtam, annyit kérhetünk, hogy hideg Red Bull volt, kaproszekó, meg üdítő, meg víz legyen behűtve ott a környékünkön. Nagyon köszi. Eszter és Feri már tegnap leadta a rendelést. Hát mert... ezen nagyon rögtem. Igen, itt nézzük. Hangosan fölrögtem, mondom, megleplek titeket. Mire kijöttök, szakítok a szára szeptemberrel, vasárnap piázgatunk. Legurul kettő, mondunk egy mondatot, mindent bekészítetek nektek, hogy csak oda kérni, erre írjam, hogy Eszter és Feri már tegnap leadta a rendelést. Hát mondom, ez zseniális, nagyon jó.
1: Ugye mi csatlakoztunk egy digitális értekezlethez Eszterkémmel.
2: Óriásiak voltak.
1: Ez volt, aztán kedden összehozták, én pont fogorvoshoz mentem, rohadt vicces volt a dolog, hogy ez Siófokon volt, és akkor úgy értem oda, mondom, meg kettőtől értekezlet, háromtól fogorvos, oké, ültem kint egy panelház előtt a padon, érted, ezek kérdezték, hogy te mit csinálsz, ebédelsz valahol, mondom, nem várok, itt vagyok a fogorvosnál, és akkor jöttek a kérdések, tudod, elmondták, hogy ez micsoda nagy rendezvény,
2: igen,
1: mennyi
2: igen,
1: erő
2: igen.
1: van benne, hogy ez milyen fanta, 10 000 ember jön ki.
0: 30 000.
1: Vagy 30 000 ember jön ki, és mindenki készül rá. Van-e kérdés? Két fontos kérdés volt. Az egyik, hogy tudunk-e parkolni, akkor még azt gondoltuk, hogy...
2: Na, kicsit megijedtem.
1: Így,
2: na,
1: de ezt, aztán
2: ezt
1: nagyon...
2: a szót ezt nem akarom hétvégé hallani. Aztán... hol tesz ki a taxi?
1: Aztán nagyon gyorsan eldobta ezt Eszter, hogy tulajdonképpen nekünk nem is kell parkoló.
2: Jó, ezt már szeretem.
1: És a másik kérdésünk pedig az volt, hogy akkor az italok azok...
2: Nagyon jó. Bíztam bennetek, ezért lemondtam az értekezletet, előre toltam a helyőrséget, mondom, erre én nem kellett. Csináltuk, én csak SMS-be leadtam, mert mondtak, nyugi. Már megrendeltek mindent. Mondom, akkor rendben van, akkor én majd nem kellek. Hát ez lesz vasárnap.
0: Én nem vagyok ilyen szofisztikált, mint én, 3 üveg vodkát kértem.
1: Igen, és mondta, hogy a drágábbikból.
2: Vodka, prosecco, Red Bull, az a nem nyúlok mellé, mondom, az nektek is jó lesz valószínűleg, úgyhogy akkor ezt bekértem. De mondták, hogy már mindent intéztetek, úgyhogy jó, ezt már mondom, szeretem.
0: Az űri nem tud dönteni nekül, hogy ráhangolódna az univerzum energiáira.
2: Úgyhogy én szigorúan taxi vagy autó, de nem a saját autó, és akkor ott estig, vagy délutánig, ami megy a mulatság, addig toljuk. Úgyhogy én nem készülök vezetni.
0: Leszek. Én azt vizionáltam, hogy az utolsó futam után legurulunk mi is.
2: Jó.
0: Nem tudjuk, hogy hogyan, de rajtam, vagy együtt, vagy külön.
2: De valahogy, valahogy lemegyünk. Én ott már nem akarok nagyon beszélni tudni. Csak azt mondani,
0: csak a pontozó táblát kell.
1: Igen, de azt is volt fejjel.
2: Fejjel lefelé fölrakni. Jó, úgyhogy aki tartja velem a szára szeptembert, az vasárnap csalónap, és utána hétfőn folytatjuk. Jó, fújjátok ti kis a gőzt, vasárnap csalunk egy picit, hétfőtől újra szára szeptember. No, én mindig szólok, bejelentem. Szeptember, szára szeptember, a csalok, kérsz. Egy nap szünetet kiveszek, ott egy picit csalunk, utána hétfőtől megint száraz. Száraz szeptember. Jó, úgyhogy... le van adva minden, gyerekek. Ez lesz a Tabánban? Tabánban van. Tabánban van vasárnap, úgyhogy ha van valakinek kedve, akkor nézzen ki, ott leszünk mi is. Mi pedig jövünk mindjárt, 7:30 van pontosan, játékra lehet jelentkezni, hétfőn best of lesz. Nem, mert ilyen 5-6 körül vége van. Tehát, hogy igazából nagy pihenés van, utána vége van. Nem tart az évfélig, úgyhogy hétfőn leszünk természetesen. Mi pedig jövünk mindjárt a hírek után.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron, Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu. Van. Minden pillanat számít.
13: Bam, bam, bam. Van.
14: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
15: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk.
17: A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
18: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
19: Reklámot hallottak.
20: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, hosszabb leállás jön az Erste Banknál. Szinte minden nagyvállalatnál próbálkoztak tavaly a hackerek, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolt. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az első részlet utalással érkezett és változott volna a lakcím, érdemes azt összevetni az államkincstár rendszerével. Ha a probléma van, az szeptember 20-áig jelezhetik a szülők. Hosszabb leállás jön ma az Erste Banknál, 12 órás rendszer leállásra figyelmeztetnek, ma este 10 és holnap délelőtt 10 óra között több szolgáltatás, így az utalásindítás sem lesz elérhető. A bankkártyás fizetés működni fog, és az ATM-ekből is lehet majd pénzt felvenni. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor mintegy 60%-os ez a szám. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat, de a válaszadók negyede zsarolóvírushoz kapcsolódó eseményekről számolt be. Még a múlt heti eső sem hozott érdemi segítséget az Alföldnek. A térség nagy részén továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van. A Hungaromet szerint az eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten szinte semmit. A kukorica és a napraforgó nagy részt elszáradt. A következő napokra sem várnak olyan mennyiségben esőt, amely megszüntetni az aszályt. Az Alkotmánybíróság döntheti el, alapvető jogként kell-e garantálni a készpénz fizetés lehetőségét. Az ombudsman azért fordult a testülethez, mert több panasz érkezett olyan üzletek, rendezvények és szolgáltatások miatt, ahol már kizárólag elektronikusan lehet fizetni. Az alapvető jogok biztosa arra is választ vár, hogy kell-e az államnak olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is biztosítják a készpénz használatot. Több nézőt szeretett volna Minecraft videóinak, alaposan megcsapolta apja bankszámláját egy 9 éves amerikai fiú. Elég drága lett a próbálkozás, a gyerek 3 hét alatt több mint 110 ezer dollárt költött YouTube hirdetésekre, méghozzá az apa munkahelyi bankkártyáját használva. A történetre akkor derült fény, amikor a cégvezetőtől a pénzügyi osztály megkérdezte, hová tűnt a pénz. Főként napos időre számíthatunk, egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő takarhatja majd a napot, kevés helyen készülhetünk futózáporra. Délután 23 és 28 fok között alakulnak a maximumok. A hétvége is hasonló idővel indul majd, a hűvösebb hajnal után délután akár 28-29 fokig is melegedhet a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az 1-es főúton Törökbálintnál a 10-es és 11-es kilométerek között hídépítés miatt terelésre és sebességkorlátozásra kell készülni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió.
3: Na már itt is vagyunk, ahogy ígértük, 3:47 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, jön vissza a jó idő, láttátok? Néztétek? Figyeljetek, 25 fokok, gyönyörű hétvége elé nézünk, 27 fok vasárnap. Hát hogy kurul majd le a torkunkon ott a finom üdítőtől, egy pici kis valamivel. Jaj, de szomjas leszek! Úgy van, jó fél, akkor is csak én nagyon várom a vasárnapot, addig ki kell bírnom, megértem, hogy száraz szeptember, vasárnap csalónap. Két napot már csak kibírok.
4: Simán.
3: De jobban csúszik melegben, és jövő héten is végig olyan gyönyörű, na ezt én ezt szeretem, ez a 20-25, gyönyörű, már hűvösek az éjszakák, de még szép a reggel, meg szép a napközben. 27 vasárnap, és jövő hét vasárnap is 27. Azért az még rendben van.
4: Eléggé rendben van. Ráadásul
3: ugye úgy, ez nagy motorozások.
4: Legjobb fajta nyári napsugarak vannak, tudod, azok a kis, ilyen kis kedvesek.
3: Igen,
4: már,
3: ilyen már fátyolos, nem éget. Nagyon-nagyon szeretem. Meg is te támogattunk? Hát akkor megtámogatjuk gyorsan.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
3: Na, egy jó kis Dunlop gumi. És akkor a kulcsos játék, dekatlonos játékunkat ma zárjuk. Nagyon ügyes volt a tegnapi játékos, végig hasított a kérdéseken, és sok minden lesz. Balázs, te száraz novembered olyan, mint az én fogyókúrám. 95 kiló volt, amikor elkezdtem, most 104 kiló vagyok.
5: Gratulálunk, Attila. Belein lesz a csapatba.
4: Azért az izom nehezebb, mint a zsír. Szerinted csak kigyúrtad magad.
3: Persze, átalakult ez, de tényleg jó. De megmondom, ha csalok. Tehát, hogy aki jött velünk, száraz novemberbe, az tudja, hogy vannak csalónapok.
4: Azok
3: úgyhogy...
4: már éppen ilyen delirium trémezben vannak szerintem.
3: Igen, ja, de tényleg nem csaltam eddig, de most vasárnap egy picit muszáj. Az ajándékcsomagot dedikáljátok, köszi, nem tudjuk dedikálni, nem innen mennek a csomagok, úgyhogy mi ajándékcsomagot nem dedikálunk senkinek. Ha kijössz kitelepülésre, akkor ott nagyon szívesen aláírjuk. Októberben van az utolsó ideink, szerintem aztán hát jövőre
5: tényleg
3: majd.
5: Tényleg a konténeres.
3: Igen. Legyen jó idő, basszus, az még jó lenne.
5: Emlékszel arra decemberire Szegeden?
3: Emlékszem.
5: Az tök jó volt. Én csinálnék egy olyat. Vittünk, nem tudom, egy tonna ajándékot.
3: Egyébként egy olyat én is nyomnék.
5: Az annyira jó hangulatú volt. Szeged, ugye karácsony előtt, az adventi időszakban kimentünk, és nem tudom, azt hiszem...
3: Délután volt.
5: Sötét volt. 24 ajándék. Tudod, világítottak a karácsonyi fények.
4: Ez mostanában volt?
3: Ez egy 3 vagy 4 év, és egy karácsonyi vásár kerül közepén.
4: Nem emlékszem, de nem az, hogy
3: nem voltál. És adventi naptárat nyitogattak, és amit kintottál, azt elvitted. És ugye tele voltunk ajándékokkal, 3 óra röhögés.
5: Jó volt.
4: Olyat csinálhatnánk amúgy, ez tök jó.
3: Szólunk a kapcsinak, az kedre el van adva, csak szólok.
5: Csak az megcsillan a szeme.
3: Megyünk le, nyomjunk egy ilyet.
5: Ja, az olyan jó hangulatú volt.
4: Benne vagyok.
3: Egy szép karácsonyi vásárba. Debreceni nagyon szép, Győri nagyon szép, Szeged is nagyon szép. Pesti, igen, Bécsi, Salzburg gyönyörű.
5: Ahhoz elég magyar kint.
3: Svájc nagyon szép, igen, de legszebb Florida gyerekek. Olyan karácsony van, te pénteken kimegyünk, hétfőn itthon vagyunk. Nagyon szép lesz. Ja, esős idő. Na, itt van a játékosunk közben, haló, jó reggelt.
6: Sziasztok, jó reggelt.
3: Hello, Anita. Mi a helyzet, Anita?
6: Minden rendben, nemrég keltem, aztán megyek majd dolgozni.
3: Oberkirchot vagy?
6: Igen.
3: Németország.
6: Fekete erdő. Voltatok erre nemrég motorozni.
3: Igen. Ott álltunk meghatódva a Duna forrásánál. Nagyon szép volt, tényleg szép volt.
6: Igen, mi is voltunk már ott, nagyon szép.
5: Ha ott laksz, akkor neked azért nincs messze.
3: Igen.
5: És mit csinálsz kint?
6: Egy hotelben vagyok, és hát takarítok, de már amúgy ilyen kis főnökszerű vagyok, de muszáj takarítani, úgyhogy...
3: Aha. Ja. De lépkedsz előre, van akkor valami benne előrelépés, igen, vannak már alattad.
4: Magyarországon főleg, vagy van mindenféle nemzetiség?
6: Mindenféle. Nagyjából egy német van köztünk, ő a főnökünk. Uh-huh. Igen. De ő is megy el jövőre, és akkor remélhetőleg már én leszek.
3: Nagyon menő. Tök jó.
5: És van Oberkirchben is karácsonyi vásár, most látom a képeket, oda is mehetünk.
3: Igen.
6: Van, igen. Nem túl nagy, de amúgy van. Igen. Strasbourgban sokkal szebb, ugye az sincs messze.
3: Igen. Álltok, a Csepeli is nagyon szép, csak nem lesz. Tessék, hallgató. Csepeli is nagyon szép, csak
4: amúgy a Csepeli az tényleg durva, van egy ilyen nagyon durva műégpálya.
3: Igen, és brutál építettek. Igen. Több szintes, emeletes, így fölmész, lemész, az nagyon szép.
4: Nevetgélünk Csepelen, aztán meg oda vágyunk. Ennyit mondanék.
3: Igen, a gyerek 2 éve rácsúszott a kicsi, a Noel a korcsolyázásra, alig várja, hogy kinyissanak a jégpályák, 4-kor lerakod, és este 9-ig korizik. Kis tütűruhába kirúzódott száz. Nem, de imádja.
4: Tüzet fúj.
5: Apjától tanulta.
3: Igen, a szinkronúzó apjától tanulta. Figyelj, tök ügyesen korizik, és mondtam, valamiért erre így ráfügg, amikor nincs edzése, a koripályán van. Nagyon-nagyon jó. Szól a zene, nagyon éljük.
4: Tudjátok, hogy merre jár.
3: Egyébként igen.
4: Annyit látsz a lokátoron, hogy körbe-körbe vagy valami.
3: Mit csinál a gyerek? Ja, csak korizik. Anita, kit választottál játékra?
6: Hát téged, Bali, a nagyvadat.
5: A nagyvadat!
3: Megkopott annak a nagyvadnak már foga.
6: A nagyvadat.
3: Igen, helyes, vadász le, az
6: hát
3: jó.
6: Hát reméljük.
3: Kopott a fogam annak már a nagyvadnak. Jó van.
4: Ez a spiritus.
3: Ez már oda. Én már nem akarok nyerni, én örülök, hogy hallgató legyőz és jól játszik. Ez átalakult. Ha jó vagy, akkor nyerd meg, abszolút.
6: Úgy legyen.
3: Jó, akkor indítsuk el a játékot, és akkor megnézzük, hogy mi történik. Jó?
5: 3, 2, 1, tessék!
3: Na, itt vagyok. Anita, jól mondom? Hallak, itt vagyok. Anita?
6: Oké. Aha.
3: Hány ember van alattad? Mesélj egy kicsit, hogy kell ezt elképzelni?
6: Hát 2 nagyház van, ugye, ahol dolgozunk.
3: A 2 nagyházat kell takarítani?
6: Így van, és mind a 2 nagyházban 20-20 szoba van.
3: Ja, akkor ez panzió, vagy szálloda?
6: Ez egy 4 csillagos szálloda.
3: Wow, jó hely?
6: Nagyon jó hely. Szereted? Van minden. Medence, wellness, minden. Szeretem.
3: Medence.
6: Wellness, minden.
3: És jól keresel így, hogy már kis főnök vagy?
6: Hát kaptam emelést, mert már a beosztást is így írom. És
3: jobban keresel, mint itthon, ugyanezzel?
6: Persze, sokkal.
3: Sokkal. Tudsz félretenni? Tudsz egy kicsit spórolni?
6: Tudok, meg muszáj is, mert esküvőn kezd decemberben.
3: Esküvő?
6: A párommal, aha.
3: De jó.
6: Egyetem Magyarországon.
5: Jó! Az esküvőnél úgy csináltam, mintha érdekel.
6: Ennyi volt.
3: Igen, ennyi volt, látod?
6: Hát ez nagyon gyorsan letelt.
3: Ezt nagyon sok nő megkérdezte már tőlem a pályafutásom alatt. Ennyi volt?
6: Ennyi a férfiaknak volt. Hosszabb egy perc, mint a nőknek.
3: Ez igaz, ez igaz. Ügyes voltál, végig billegted, jól van.
6: Köszönöm szépen.
3: Én nem hallottam tiltott szót. Tök jól nyomtad.
4: Kinek, hogy kimondtad, nem tudjuk, hogy mit?
3: Nem, kimondta süketek. Igen, de ugye az a szabály, hogyha...
6: Hogyha ti nem halljátok, akkor nem érdekes,
3: hát,
6: nem?
3: Itt ül nekem két videóbíró, haló?
5: Így van. Ne, figyeltünk.
3: Mit csináltatok?
4: Igen, ne zavarja ezzel. Másból vagyok.
3: Mit csináltatok, hogy ne azonnal...
6: Ki volt csekkolva, biztos.
5: Hol? Ne, figyeltünk végig.
4: Közben a híradót néztem, ami párhuzamosan megy. És
3: de már tudják, hallgatok, Eszter, ki volt csekkolva, biztos.
4: Az volt elfoglalva, hogy színes hírekkel gazdagítsam a műsornak a folyását.
3: Itt küzdök, mint Malac égen, ti meg kicsekkoltok, és nem veszitek észre, hogy ki mondja.
4: Egyáltalán nem erről van szó.
6: De Balázs, most őszintén, hogyha ezt a játszol, te is kicsekkoltál volna.
3: Egyébként kicsakolunk egymás játékkal alatt, igen. Hagyjuk, elengedjük, mi hátradőlünk, küzdjön az, akit a játékos kiválasztott. De ugye mindegy is, hogy nem vettük észre, az a szabály, hogyha mi nem vesszük észre, akkor meg kell, hogy addi, már ilyen bénák vagyunk, akkor a hallgató megérdemli. Úgyhogy ez tökre megérdemlet, ha kimondtad, ha nem, mert mi ezt nem vettük észre. De persze azért visszahallgatjuk, és ha kimondtad, elvesszük.
6: Na ne, azért, nem.
3: Nem hiszem, de meghallgatjuk, Anna meghallgatja, hogy volt egy ilyen igen, állítok, volt egy igened. De mindegy
6: is. Nem emléktem.
5: Anna mindjárt megmondja.
3: Audiobírónk akcióba lépésre azonnal kikérjük a családot.
6: De most, ha még a hallgatók is ellenem vannak, akkor ez hogy működik?
5: Nem,
3: nincsenek ellenem.
4: Most ebben a pillanatban igen.
3: Igen, nincsenek ellenem, csak vamzerkodnak. Itt mindenki fejeled mindenkit. Ez egy ilyen ország. Ennek szép hagyományai vannak az elmúlt 100 évből, úgyhogy ők ezt jelentik nekünk, csak hogy tudjuk, mi a helyzet. Figyelj, és még van egy ilyened is, ezt is megmutatjuk.
2: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
3: Nagyon jó.
6: Hát ez nagyon szuper.
3: Jó, de nem költöztök haza, csak itt lesz az esküvő.
6: Igen.
5: Aha. Decemberben esküvőzni.
6: December 19-én nagyon király lesz. Egy kis karácsonyi vásár hangot szeretnénk ott létrehozni.
3: Nem szabad karácsony előtt esküvőzni. Nem szabad. Azért, mert elváltok, az összes maradék karácsony tönkre teszik.
6: De mi nem fogunk elválni, Balázs.
5: Hújjjjjj, de sok ilyet hallottam.
4: Egy kicsit meghal, ennyi.
3: Ne viccelj, már persze, hogy elváltok. Nem azért, csak tudod, hogy van egy december 20-ai dátumod, történik valami 10 év múlva, elváltok, és mindig, mikor ráfordulsz a karácsonyra, ott lesz majd, akkor mentem ez a hülyéhez.
4: Jó, őszintén, hányan szoktak gondolni az esküvőjükre? Ki az, aki esténként esküvőjéről ábrándozik?
3: Hát a forduló, tudod, hogy ott volt 10 év, hogy elvettem azt a görény. Az két napon jön a karácsony, hozzámentem ez a baromhoz, ahelyett, hogy a Hufnagerhez mentem volna, hozzámész, és akkor az lesz, hogy akkor karácsonyodat egy kicsit mérgezi. Na
6: hát,
3: mindegy, jó, én szóltam.
6: Benne, hogy nem így lesz.
3: Persze, jó, legyünk pozitívak, adunk nektek egy 5-6 évet.
6: Na, ez nagyon rendes.
3: Ne hallgass
6: el. Van, akinek
4: összejön. A koffein beszél belőle.
3: Igen, fölzívodott a koffein. Mióta vagytok együtt?
6: 4 éve.
3: Na akkor itt az ideje, az jó. Itt az ideje. Ő is kim van veled Németországban?
6: Persze, igen. Ő éppen hallgat, úgyhogy szeretlek, Szabika.
3: Ó, és Szabikával együtt akarítotok, vagy Szabika más csinál?
4: Szabika nem tud feljönni a
6: padlásra. Políroz, autó alkatrészeket políroz, ilyen új
3: políroz.
6: Autókat.
3: Úgy értettem, paníroz.
5: Paníroz,
3: a másik takarítónak. Políroz, hát akkor az egész család, vagy hát már tulajdonképpen részben kim vagytok, de jó.
6: Hát tesóm is itt van amúgy.
3: Na jó, megszálltátok Németországot, hogy mi történt. És a tesód mit csinál?
6: Könyvelő.
3: Na, a cégnek könyvel.
5: Ő most a tisztán.
3: Menő, hát
6: egy másiknak.
3: Nagyon jó, ügyesek vagytok, de tök jó, hogy kimentetek, belevágtatok, megtaláltatok a helyeteket, menő. Jól van.
6: Igen.
5: Okay. De hiányzik semmi itthonról?
6: Hát, csak a család, amúgy semmi más nem.
3: Aha, de 10 óra alatt, 12 óra alatt itthon vagytok kocsival, nem? Vagy mennyi?
6: Hát, 10. Aha,
3: 10
6: igen.
3: Aha, igen. Jól van, figyelj, tök ügyes voltál, küldjük az ajándékcsomagot is, sok boldogságot nektek, és küldjük az ajándékot, amit nyertél. Aztán, ha elváltál, írjatok. Ezt hallgató mondt egyébként.
4: Írjam, ha elváltatok.
3: Jól van, ügyes voltál, gratulálunk. Jó puszi nektek, sziasztok.
6: Sziasztok.
3: Ciao, hello. Na. Balázs, nem szeretné házasság közvetítő lenni? Tud, hogy sikered lenne.
5: Hát csak, hogy fölkészülj rá.
3: Idealista vagyok, nem idealista, sajnos. Hát ez
5: mennyi most működik? 70%-a végződik válással az új kapcsolat, az új házasságokra?
3: Brutál.
5: Valami 60, brutál. Vagy valami ilyesmi.
4: Brutál.
5: Igen, azért az elég kemény.
4: Nem ragasztott össze a csok az embereket?
3: Azt mondod, de a csok, de meg a babaváró azért az egy időre összeköt.
5: Az a 30, aki együtt.

0: az ünneplés volt, még szintén ebédidőben még volt időnk bemenni vangmesterhez, úgyhogy...
1: Óriási, imádom. Hát ez nagyon jó. Egy városháza, egy unott tanakönyvvezető, meg egy vangmester, kész, le van tudva.
0: Én egy fekete garbót viseltem, Péter pedig egy zakót, úgyhogy ami barna volt és korbás. Igen, oda tettük magunkat, azt kell mondjam.
1: Ritka ez, nőből legalábbis. Mert azért a nőknek ez sokszor egy ilyen gyerekkori fétis, tudod, hogy egyszer egy nap egy fehér ruha, egy pasi, akit szeretek, a család, én döntetek az ültetésről, a csokorról.
0: Vannak gyerekkori fétiseim, de nem ilyen jellegű.
1: Igen.
0: Maradtak, de nem ezek a jellegű. Nem tudom, nekem az elköteleződés ott volt egy kis problémám. Alapvetően azt vettem észre, hogy az embereknek akkor romlik el a kapcsolatok, amikor összeházasodnak. Mert akkor valahogy azt kezdik érezni, hogy nem kell annyit dolgozni azért, hogy ez most már így...
1: Hogy ott a papír a fiókba,
0: igen. Hát azt szeretem, akkor a másik ilyen bizonytalanban van tartva. Igen. Tudod, hogy igen, Péter!
1: Jó.
0: Hát viszlát!
1: Lehet ezt jó, így is.
2: Most mivel zsarolod a házasságkötés után?
0: Hát ezt most nem adhatom is sajnos, de... Utána újra kereteztem a szerkezetet, és működik ez is. Igen, az van, hogy az a jó házasság titka, hogy el kell, a lehető leghamarabb el kell felejteni a házasság tényét, hogy tovább is küzdjetek egymásért. Én ebben hiszek.
1: Igen. Az rock and roll, sokáig együtt lenni, de nem összeházasodni, az ugye van valami benne, hogy úgy...
0: Hát itt van a Ferencenek a pápája.
1: Igen, ez tökre adom.
2: Mindig tudod mondani, majd egyszer, ha megérdemled.
1: Igen. Hát nem tudja, mert aláírta, tehát ott már más maximum csak meg lehetne ünnepelni, de hogy maga az aktus megtörtént, ugye?
0: Nem, ijesztő volt, te őszintén ijesztőnek éreztem. Napokon keresztül rosszul is éreztem magam, lehet, hogy még sírtam is. De hogy ki voltam tőle, és aztán utána rájöttem, hogy meg kell nyugodni, de ezek az én kötődési problémáimról szóltak, nem arról, hogy Péter nem volt egy csodálatos vőlegény már akkor is, csak hogy én így nem, ez
2: mitől
0: nehéz volt.
2: Mitől féltél? Mi változik meg?
0: Hát az, hogy egyszer csak ott áll magam anyám még házasságában.
1: Látod 30 évig, 40 évig egy olyan mintát, amit nem akart követni.
0: Igen, hogy ezt nem szerettem. Tudom, hogy mit nem akartam, és igazából, hogyha nagyon körülnéztem magam körül, nem tudtam volna egyetlen egy házasságot sem mondani, amire azt mondtam volna, na, hát ha majd ez. Egyet sem tudok mondani. Te tudtál volna mondani?
2: Hát, nem.
0: Na,
2: így hát jobban belegondolva nem.
1: Működő házasságot? Magam körül. Fú, igen. Gyerekek, nagyon keveset. Nekem nagyon sok barátom elvált, nagyon sokan túl vannak rajta, aztán beleléptek ugyanabba a folyóba. De hogy még egy csaj, másik gyerek.
2: Ugyanolyat keresel.
1: De hogy nagyon sokan borulnak be. Tehát, hogy működő, jól működő házasságot talán kettőt tudok mondani.
0: Igen, de ez már a mostani korod, de ugye amikor házasodsz, akkor még csak az előtted lévő generációt látod házasnak.
1: Így van.
0: És hát az kudarcos volt szerintem.
1: Igen, mondjuk anyukám még második házassága az nagyon jó példa. Igen. Az első az kevésbé, ő igen, az apám.
0: Igen. De azt át kellett
2: éljen. Csak szép emlékeid vannak.
1: Igen, majd egyszer látom, bemutatkozok neki. Szóval, hogy igazából, de a másodikba jót húzol. Lehet, hogy a második addigra vagy teljes, addigra nőttél föl, tetted le a problémáidat, értetted meg magad is, nem a drámát keresed meg a lejátszani valót, amit a szüleitől hozol, hanem akkor majd letisztultabb vagy. És tudod,
2: most ráfoltad meg az előbb, hogy mindenki ugyanabba lép bele. Hogy
1: először, amíg az ki nem munkálkodott
2: szerintem. De nem,
1: szerintem.
2: Hogy a haverjaid is elváltak, és ugyanazt csinálták minden.
1: Maga a minta lehet, hogy ugyanazt, hogy újra nősülök, megint csinálok egy gyereket, de talán a második kapcsolat 40-50-esen már egy békésebb sztori, nem? Mert addigra már azért, ha mondjuk önterápiáztam, hogy foglalkoztam vele, túl vagy a nehezém, nem? Nem ez a fejlődés története? Hogy az elsőben megharcolod, a másikban meg rájössz, mert nincs szükségem arra a drámára, amire volt 30 évesen. Már nem akarok harcolni. Találok egyet, aki szintén nem akar, és tök jól el vagyunk. Nincs játszma, őszinték vagyunk, nem maszkolunk. Az első az még azért szól egy csomó traumáról, amit te is behozol, ő is behozza, és akkor jól leveritek egymáshoz,
2: de az
1: nem?
2: Elsőben miért nem jutnak el az emberek idáig?
1: Mert nem vagy még a fejlődés történetedben ott.
2: Te együtt vagytok 10 éve.
0: Még ostoba vagy akkor.
1: 30 éve. Ostoba vagy.
0: Ostoba vagy akkor.
2: Nem is okosodsz meg végig alatta? Nem jön el a pillanat, vagy akkor már annyira mélyek az árkok, hogy onnan már csak lövöldözés
0: nem,
2: van.
0: Nem. Lehet amúgy szerintem együtt is megokosodni, de hozzá a másiknak is kell akarni.
2: Együtt ezt kell okosodni.
0: Hogyha, ha a másik nem akar, és ugye általában a probléma az szokott lenni, az egyik felébred, azt mondja, hogy hát azért ez kicsit szoros.
1: Igen.
0: És akkor a másik maga azt mondja, hogy nem szoros, ez jó van, ez így.
1: De most még szorosabbra húzom, ne ébredezzél itten.
0: Igen. Szóval az a baj, hogy valaki meg tudja oldani, mert együtt fejlődnek, valaki pedig ugye nem akar fejlődni.
1: Igen. Hello, Bali. Igen. Kérem a szingli haverjait, kontaktjait, Szilvi. Szilvi.
0: Ugye, Szilvi, ismerem ezeket az embereket, és szerintem most véd magad. Fordulj el, dobd el a telefont, és szaladj el.
1: Igen, igen, ne írogass, dobd el a telefont, és rohanj el a határig. A másik Eszter már bulizott velük.
0: Igen, hogy azt szeretném mondani, hogy ezt te se akarod, és viszlát.
1: Igen. Egy haverom csak ledobja a törölközőt, és oda gurul szinglicsen.

0: a strandon.
1: Gurul, meg lesz érted?
0: Gurul, jó,
2: de gurul. Lehet, hogy Szilvi pont az ilyet szereti. Hát ne zárd el őt.
1: Ez igaz.
0: Igen.
1: Nem lehet megmenteni senkit a saját sorsától.
0: Na jó, anyjának. Jövünk mindjárt, jó? 6 óra után 57 perccel itt vagyunk. Ha van közlekedés, dobjátok nekünk. Mi pedig jövünk a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új Kupla Raval elektromos személyautót?

0: gép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió egyszer igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-ig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
11: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
10: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyek

0: és live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Két nap önfelett időutazás a Vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
8: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat, az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
9: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
10: Nem sokára vizsgálhatja a NAV a politikusok vagyonosodását, indul a budapesti sportág és hangszerválasztó, kevesebb volt tavaly a költöző, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Akár 20 évre visszamenőleg is átvizsgálhatná a NAV a politikusok vagyonosodását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az ellenőrzés a mostani, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselőkre és kormányzati tisztviselőkre is kiterjedne, illetve a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatnák. Ha valakinél indokolatlan vagyongyarapodást állapítanak meg, akkor azt adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújánál pedig nyomozás követné. Elhallgatott a magyar blues legnagyobb hangja, 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. Az énekes pacemaker beültetés után hirtelen szívhalál következtében hunyt el. A Hobo Blues Band tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Az István a Király rockoperában Torda Táltost alakította, pályatársai és rajongói is búcsúznak tőle. Több tucat sportágat és hangszert lehet kipróbálni két napon át a fővárosi Merkapt sportközpontban. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország több pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap az iskolai osztályoké, a szombat pedig a családoké. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszél.
11: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
10: Továbbra is Budapest és Pest megye a legvonzóbb célpont, ha valaki költözne. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban volt ennél alacsonyabb az aktivitás. A KSH szerint mintegy 115 ezeren lépték át költözéskor a megye határt, csak nem felük a fővárost vagy Pest megyét választotta. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb. Főként napos időre számíthatunk, egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő takarhatja majd a napot, kevés helyen készülhetünk futózáporra. Délután 23 és 28 fok között alakulnak a maximumok. A hétvége is hasonló idővel indul majd, a hűvösebb hajnal után délután akár 28-29 fokig is melegedhet a levegő.
0: Közlekedési hírek.
10: A 7-es főúton Székesfehérváron a 67-es kilométernél a burkolaton dolgoznak, Polgárdi felé lezárták a külső sávot.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermegy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Valaki kérdezi, hogy ez meg mi? Hát lehet, hogy igen, nyilván van egy olyan generáció, aki már nem is tudja, 20 éves, 25 éves srác lehet, 18, igen, hát Deák Bill Gyula, gyerekek, Deák Bill Gyula, óriási hang, és ugye napokban hallottuk, talán pont tegnap, hogy szegényke meghalt, teljesen váratlanul, vagy én legalábbis nem hallottam, hogy beteg lenne, a Zöld, a Bíbor és a Fekete című dalra emlékeztünk rá, hát óriási.
2: A legfeketébb hangú fehér énekes a világon, a kapitány, gyakorlatilag nem tudom, 50 év a szakmában, hobó mellett, aztán a szólópályafutása, ugye azok a lemezek is fantasztikusak voltak, ahol Blues Fesztivál volt, ott Billy bácsit mindenki imádta, és hát egy fantasztikus énekes ment el közülünk 77 évesen, és én pont tegnap küldtem át nektek a cikket, hogy ugye az orvosok nyilatkoztak, hogy volt egy szívműtét, a pacemaker beültetés, és egyszerűen utána ilyen érthetetlen módon paf.
1: Aha. Ja. Kiszállt. Azt de mondta elég. Azt mondta elég volt.
2: Megyek a többiek után. Igen. De hát a zenéi itt maradnak. Aki meg nem ismeri, érdemes egy kicsit így rá googlizni, ha nyitott vagy erre a zenére. Igen, az igazi hangszerek voltak benne, tudom meglepődni.
1: Fura, nekünk fura, is.
2: Nagy zenészekkel,
1: ki is dobta a gép, többször kellett betölteni a dalt, mire átment. Azt mondta a gép, ezt nem ismerem. Ez az algoritmus, nem tudom lejátszani.
2: Gitár, jaj!
1: Igen, de tényleg
2: úgy,
1: jó.
2: Isten veled, kapitány.
1: Ja, nagy
3: zenész volt. Találkozónak szerintem az egyik himnusza volt ez, nem?
2: Tehát, persze, ja. Hú,
3: hát ez mindenhonnan, és mindig is az lesz szerintem.
1: Igen, abszolút. Nagyon gyorsan nézzük akkor, hogy mi a helyzet az utakon. Csend, békesség, nyugalom, szemerkélő eső néhány helyen, de egyelőre semmi baleset és semmi rosszat nem tudunk mondani. Szólunk, hogyha a játékokra kell jelentkezni. Jó, még egyelőre várjuk. 2 darab kulcs megint ma, és az utolsó Deichmann játékunkat is lejátszuk. Cipővel kapcsolatos kérdésekben. Annyira kiokosodtunk a héten, hogy nagyon, de most itt van közöttünk Eszter, úgyhogy ő is tud segíteni majd a női hallgatóinak.
3: Na, ha valaki, akkor én nagy segítségével.
2: Cipőben.
3: Témában. Most hamítassam meg a mai darabomat.
1: Na, mi a mai gyűjtemény?
2: Három csíkos,
3: őz mintás és szőrös.
1: Őzek vannak a cipődön. Ne csináld! Nem hiszem el. Oda nézzél, milyen kis sneaker. Komolyan mondom. Azt a mindenit, ez a gazelle féle, vagy ez melyik? Aha,
3: nem tudom,
1: azt a mindenit. Megőrülsz, őzmintás.
2: Nem vagy ember, ha nem szagolsz bele.
3: Bundás, és van rajta rúzsaszín.
2: Egy nagy snuff, ez az. Keményen.
1: Figyelj, parfüm illata van.
3: Azt nem hiszem, de... Azt nem hiszem, de hogy...
2: Szerintem tudod, mi van, hogy Péter titokba bele...
1: Lehet, jó illatú a cipőd. Tehát, hogy ez jó illata van belőle.
2: Jó, most a zsülé jön.
1: Add ide zsülé. Jó illata van.
3: Ilyen bőrszaga van.
1: Vagy nem, vagy az oknitból jött ilyen öblítő illat,
3: lehet,
1: de hogy...
3: Lehet, ezt már kiszagoltad bele, mert nem érzem.
1: Igen, tehát én komolyan mondom, hogy jó illatú a cipőd. De jól is néz ki. Tehát jól néz ki.
3: Igen, nagyon tetszik ez a bundás. Ne vegyetek ilyet, csak nekem kell, hogy ilyen legyen az egész országban.
1: Igen, ne vegyetek meg. Na gyerekek, hallottátok, mit csinál az EasyJet? 55 pluszos stewardesseket toboroz? Oh. Miről van itt szó?
2: Kérem, Férfi is mehet,
1: nő is mehet. Támadjátok meg az EasyJetet, nem kell semmiféle előképzettség. Magyar állampolgárként, ha már sehol nem találsz munkát, nem vesznek föl a korod miatt, 50 pluszos vagy, akkor elmehetsz még stewardessnek.
2: 56 vagyok, gyerekek, mehetek. Ott
1: elmehetsz.
2: Egy kizáró ok lehet, hogy én és a kis Toli kocsi egyszerre nem férünk el a folyosón.
3: Nem ez a kizáró, hanem a láncdohányzás.
1: Tudod,
2: hogy bármennyit kibírok.
3: De van az a része, amikor behúzzák a függönyt, tudod magukra.
1: Igen. Tehát ez elképzelhető, hogy egy olyan szakma, amiről mindig azon voltat, hogy magas 180-as, kerekfenekű, kreolbőrű nők űzik, ugye ez kritérium volt.
3: Én mindig csak apró népeket látok, tehát én sem látok magasokat.
1: Na de azt tyúvik azért általában ugye az a kritérium, hogy 30 alatt legyél, csinos legyél, jó arcú, kicsit azért úgy mindenki válogat, szóval nem igazán látsz rongya a stewardesst azért a fapadosokon, mert úgy castingolva mindenki. Nyugdíj a stewardessek lesznek az EasyJet-en. Inkább megnyugtat, vagy inkább azt mondod, hogy nem akarsz nyugdíjas stewardess látni.
2: Hát ugye egy érdekes kérdés, mert szakmailag meg azt gondolod, hogy egy idősebb ember az
1: megnyugtatóbb az zuhanunk.
2: Igen, nagyobb élettapasztalat.
3: Plusz hát hány repülőutat élhetett már túl?
1: Igen, nem zuhant le.
3: Így van, így van.
1: Nem zuhant le. Azt mondja, hogy nem feltétel korábbi repüléstapasztalat, 50 feletti karriervállalókat bevonják, szigorú alaki, fizikai és nyelvi követelmény azért van, és 175, 157 és 190 centi között kell lenned.
2: Azt kizárottam.
1: Szabad munkavállalás, várják a magyarokat, hogy jelentkezzenek 50 pluszosok előnyben. Ezt mondja az EasyJet.
3: Amúgy nem szoktatok kiborulni, amikor csak fiúk vannak, azt juhártok.
2: De nagyon, nem. Én szeretem felesbe. Hát ugye kinek, hogy van az érdeklődése.
1: Semmi
2: de
1: baj, sőt.
3: Amikor csak fiúk vannak, az fura. Az olyan érzés, hogy mit tudtok ti?
2: Hát egy csomó minden, tehát valószínűleg ugyanazt, de nekem is, az, mert ugye ezt úgy szoktuk meg, hogy a stewardess, nem úgy, hogy a steward.
3: Igen.
2: És akkor, hogy nekem is megnyugtatóbb, hogyha van, igen, egy kedves mosoly.
1: Hogy ha egy férfi ül ott, vagy ha nő,
2: nem,
1: nő van.
2: Nő van. Nem baj, ha van férfi, csak amit most Eszter mond, én is mentem már olyan járattal, ahol talán hátul volt egy csaj, és az összes hapsi volt. És olyan, persze nincs vele baj, de nekem hiányzott a kedves mosoly. Meg hát, hogy elindul a fantáziánk, na, most mit szépítünk?
3: Elindul a fantáziánk?
2: Igen.
3: Az én fantáziám nem ez sehova.
1: De a stewardessektől, nem? Vagy a szuviktól?
3: Hát, képzeljétek el, engem nem...
1: Nem mozgat,
2: mert semmilyen formaruhás nem, ember.
3: Azt szoktam nézni, katonák, hogy hogyan tudják belülni a sérójukat így. Tehát mindig ilyen makulátlan frizurájuk van, hogy egymásnak csinálják olyan, vagy maguknak csinálják. Hát én ezt... csak ezen szoktam gondolkodni.
1: Szerintem mielőtt felszállsz, ott nagyon megcsinálják egymást. A hajukat, hogy nagyon tudod, rendben, tip-top vagy, fölmész, kis nyakkendő, ott lóg a nyakába, jól néznek, tip-topak ezek a stewardessek mostanában.
3: Igen. És az ember egyszerűen lehet látni a legtip-topokat.
2: Hát vagy amikor fölvesznek, akkor ilyen izével, ilyen epoxi gyantával rögzítik a sérót, és
3: mint a szinkronuszóknak.
2: Úgy, ennyi, igen, igen. És kész, az soha szét nem megy.
1: Én nekem van egy haverom, aki kifejezetten arra indul, hogy felszedjen egy stewardessét a kifelé vezető úton, és azt mondja, hogy kacérok.
3: Kacérok?
1: Tehát, hogy igen, vizeres tyúvik Magyarországról felszállva, bálba vihetőek.
3: Én múltkor átengedtem egyet persze az úton, tudod, hogy megálltam, és megátsétált.
1: Honnan tudod, hogy tyúvi
3: hát,
1: volt?
3: Hát, húztam maga után a bőrön, ja, a sávot a nyakába, meg rajta a vizelogó, és végre ellőhettem azt, hogy mutattam neki, hogy ő szokta tudod az irányt.
1: Az EasyJet most fullban nyomja a régi malév szokás, hogy nem túl reprezentatív a személyzet on board. Aha, tehát, hogy de miért nem? Hát a vizeren azért helyesek a csajok, meg jóképűek a fiúk. Ugye, melyik a másik, aki nagyon-nagyon sok? A Ryan.
2: Ott is normális.
1: Normális, de egy kicsit szerintem kevésbé dekoratívabbak a női szűvik. Én EasyJettel nem nagyon utazom, nem tudom, hogy mi a helyzet. Hogy,
2: téged zavarna, hogyha egy 55 éves hölgy...
1: Nem, egyáltalán nem.
2: Ne, aki
1: ha nem nyom azt agyon, hogy ha kapcsoljam ki a telefonomat, még... meg vegyek mogyorót, meg ne üljek oda, meg ide üljek, akkor tőlem bárki lehet az tyúvi. De tetszik, hogy ők így gondolkodnak, hogy figyelj, gyere, még 55 vagy, lassan 60, oké, nem baj, várunk rád, fölveszünk Stewie-nak.
3: Gyere ide, aranyoskám, gyere!
4: Hol vagy?
3: Nem megvédhetem a vízkiáratot? Azt keresem.
1: Greenwich-et, azt írja valaki, Greenwich-et.
2: Igen. Valószínűleg egyébként az van mögötte, hogy miért nincs idősebb, tehát 50-es korosztály, hogy ezt a hercehurcát, ami ezzel jár, hogy nem tudod, hol a... Tudod, oké, de hogy utazol, hogy tök össze-vissza van.
1: Szerintem nem.
2: Szerintem 20-30 évesen.
1: Szerintem üzletileg befiatalították őket. Szexi, jól néz ki, megnyerő, fiatal, és ez úgy ad egy imidzset a légitársaságról, hogy egyszerűen kiszorták az 50-eseket. Sose vallanák be, de nem véletlen nem látsz már idő. Tehát Malévon tényleg régen még ezek az 50-es szuvik simán voltak, és ők voltak a fedélzet vezetői, ott stewardessek. Most már szerintem azzal kell menni, hogy csinálj. Nézd meg a vizeres tyúvikat. Figyelj, egyébként jól néznek ki. Tehát az, bemész, és...
3: A színek nagyon jók.
1: Jók a színek, jók a csajok. Tehát, hogy azt mondom, és inkább utazol egy ilyen környezetben. Tehát én megértem. És az egyik fiatalít, akkor valószínűleg a másik is azt mondja, hogy megyünk utánuk, fiatalítunk. Na ezzel megy szembe az EasyJet, ezért nagyon bátor. Hogy most vajon milyen, hova nyitnak, tudod? Vagy miért nyitnak arra, hogy akkor 50-60-as nők udvaroljanak ott körbe téged. Mert semmi baj nincs, sőt, szerintem tök jó, de hogy nem ez volt az üzletpolitika eddig. Ja. Fiatal legyél, szexi legyél, a csávok magasak, jóképűek, tehát hogy direkt így castingoltak. Sose vallanák be.
2: Most ettől kevesebb? Most ettől meggondolod, hogy EasyJet-tel menj, vagy se? De hogy az ízét számít, hova megy meg, hogy mi az ár?
1: Hova megy, jön-e, vigyen el, meg kifizeted az árat. Tehát, hogy vegyél magyarót a kisunokám, és ezt tesz. De hülyék van. Megyél magyarod a kis unokám.
4: Nagyon szereti.
3: De úgy kéne, hogy akkor így aktualizálják ezeket a kínálós dolgokat is, nem? Hogy legyenek is tepertős pogácsa.
1: Igen, igen, egy kis mányarakás
4: most ütött. Tepertős pogácsa,
3: te nagy vagy. És az Easy a járat, én így terjengen a tepertős szak, tudod?
1: Persze, tüsszent egyet, az öletbe esik a fogsora. Persze. Bocsánat, igen. Gyerekek, én bírom a sztyúvikat. Nekem gyengéim.
3: Jók azt tyúk, szerintem jók, de én nem szoktam róluk úgy
1: fantázni. Nézzen szigorúan, ültessen le, köttesse bele a biztonságjövet. Ott látom, hogy közben mondja, de ez egy kicsit oda néz, kicsit tudom, hogy oda néz, persze, hogy oda néz.
4: Tehát... Hova nézne, ha nem rád?
1: Én bírom, nagyon mész le a lépcső.
3: Nézd meg azt a parasztot, nem hiszem.
1: Megint taknyos az orra.
4: Olyan hülye, mint ahogy az
1: nézd, mekkora feje van. Tudom, hogy engem nézed, meg a telefonban nézd, mekkora feje van. Én bírom a sztyúvikat, egyenruhábot, jönnek is, helyesek, húzzák a bőröndöt.
3: Van ilyen hogy majd például így egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben vagy, visznek le téged a repülőtérről.
1: Igen.
3: És akkor 15 darab sztyúvik kísért téged, mint annó Kaddafinak voltak, tudjátok, ilyen ilyen biztonsági szakemberei.
4: Formaruhába jöttek.
1: Jöttek. Van az egészben valami nagyon szexi, valami nagyon, ahogy vonulnak, elől megy a kapitány, hát én azt nagyon bírom.
3: És ugyanezt tudják például a rendőrnők?
1: Kérdezed, de az nekem annyira nem.
3: És a tűzoltó nő, olyan nincs is.
1: De és van, a bányásznők.
3: És a bányásznők.
1: És az anesteziológusok.
3: A ügyfélszolgálati munkatársak.
1: A tanúkezelők. A laborban dolgozók.
3: A BKK-sofőrök.
1: Nem tudom, szerintem, hogy mindenkinek van egy egyenruha, amire azt mondja, igen, ez úgy oké. Miért nőként neked egy rendőri egyenruha, egy katonai, egy tűzoltói? Egy...
4: Semmi?
1: Semmi? Egyik se? Egy navellenőr, egy tekes? Egy...
3: Az már megdobogtatja a szívemet.
1: Egy jó ANTS-es, egy büfévizsgálat?
3: Amikor meglátom a navosokat az úton, ilyen fegyverekkel. Nem,
1: De mit, egy amerikai rendőr, a kis rövid ujjában, hogy jól néznek ki, ott áldogálnak a Times Square-en, nem? Semmi?
3: Nem. Nem, egyszerűen az egyenruhások nem. Én az ilyen hobókat bírom, tudod.
1: Igen,
3: ezek nekem az jön be.
1: Nem tudom. Én ezt, azt úgy tudom kedvelni egyébként. Banyatangból árulják a szendvicseket, meg a parfümöket.
4: Igen, ez a tipikus, hogy ha Magyarországon működne ez a társaság, akkor lenne igen. Nálunk. Otthonka.
3: Nagyon sok alufólia. Végtelen alufólia.
4: És fagyisdobozok.
3: Fagyisdobozok. Meghagyta
4: a szendvicset, ebben vigyel haza.
3: Igen, azt hallom, a kutyának, Jancsikának, nem tudom.
1: Igen, és azt mondja, ez csokis magyaró volt, aranyom, csak leszopogattam. Persze. Nyilván erre az ízint, igen. Unokákról kell nézegetni képeket felszállás előtt. Igen. Majd elmond egy pletkát a sofőrről, hogy mit csinált felszállás előtt. Én szeretem egyébként. Én szeretem az EasyJetet, hogy nyitnak ebbe az irányba. Egy jó közteres például? Semmi?
4: Semmi, az se.
3: A FKF-eseket nagyon nagyra becsülöm, ettől függetlenül. Tehát ők nagyon nagyra tartom őket.
1: Azt hittem, hogy a csajoknak így valamilyen egyenruhára így beindulnak.
3: Van olyan barátnőm, aki nem csak az egyenruhára, hanem az olyasfajta formaruhára is beindul, amit tudjátok, ez a kezes lábas a szerelőknél, meg az ilyen teljes. Tehát, hogy mindegy, csak hogy így hivatalosnak tűnt tőle.
1: Tehát jön a mosógép szerelő, nagy isten, van menne egy ilyen kezes lábas. Már ő már messze nőjön ki a fürdőszobába.
3: Az csapágyas, és én is az vagyok.
1: Engem viszont csapágyasra hajtasz. Igen. Tehát a forma ruhára indul be. Hogy...
3: Abszolút mértékben. De olyan szint, hogy most elsétáltunk, van az a munkavédelmi ruházati bolt, és így sóhajtott egyet előtte.
1: Ne!
4: Megállt is végig simította magát.
1: Azt a mindenit.
3: És tudod, azon vannak ezek a fényvisszaverő ilyen prizmás darabok a helyzés.
1: Igen.
4: Egy ilyen prizmás.
3: Egy ilyen aszfaltos. De lánzdohányos, az lenne az igazi.
1: Azért valaki, az olasz egyenruhás rendőrök nagyon jól néznek. Egyébként tényleg nagyon jó. Szűkre szabott, slim fit, csizma, baromi jó.
3: Tudod, hogy úgy néznek ki, mint ez a, mint, ami az a ló, amit te szeretsz, Holland Pfizer, vagy mi az, nem az más, Holland Frizer.
1: A Holland Frizek,
3: igen. Úgy néz ki, tehát az olasz rendőrök a többi rendőrhöz képest úgy néznek, mint a lovakhoz képest a Holland Frizek.
1: Igen, gyönyörűek, csizmában vannak, szép, és látszik, hogy slim fit minden. Tehát azért az olasz divat úgy van megtervezve.
5: Hozzá nekem föl ezeket az algoritmus rendesen.
1: Igen, dobálja neked?
5: Egy-kettőre rábögtem. Nagyon-nagyon
1: kéményseprők.
5: Nem, az olasz rendőrök.
1: Ja, az olasz rendőrök. Igen, tényleg nagyon-nagyon jól néznek ki.
5: Brutál. Áll egy kis presszó kávéval a kezébe, és akkor, hogy veszik telefon, és így hátra néz a fali.
1: De mitől ennyire elegánsak, amiért mi nem tudunk ennyire? A ruha, vagy a stílus, vagy egyszerűen azt látod, hogy olyan a ruha úgy áll rajta? Hogy...
3: Szerintem más emberek mennek rendőrnek ott, mint nálunk. Tehát az van, hogy ott valószínűleg ők jól meg vannak fizetve, az egy jobb, nem egy...
1: Nézd meg azt a csizmát. Tehát valaki azt írja, hogy olyan, mintha tényleg mennének egy felnőtt filmforgatásra. De tényleg olyanok egyébként. Elképesztő elegáns. Tehát, hogy
3: bűnöző vagyok!
4: Vigyenek el!
1: Hihetetlen jól néznek. Itt az a zakó, az a nadrág.
5: Egyébként a francia rendőrök se néznek ki rosszul.
3: Én a francia rendőröket Louis de Funével azonosítom. És egyszer nem tudok rájuk úgy gondolni, mint potenciális férfira. Egyszer csak Louis-t látom.
1: Igen, olaszban élek, mindig álmodozom róla, hogy egyszer tartóztassanak le.
4: Yeah. Igen, cseljenek meg.
1: Melírt, nem olaszban él, csak hogy ha olaszban van, akkor álmodozik róla, hogy tartóztassák le. Ja, érdekes ez egy erről.
3: Igen, valahogy a polícia felirat is egy kicsit barátságosabb, mint a polisz, nem? Hogy ilyen polícia.
1: Igen, van bennük valami. Jó, de akkor visszatérve, tulajdonképpen szeretjük az EasyJet-et. Nem, hogy erre most nyitottak. Eljutottunk az olasz rendőrökig, szeretjük az EasyJet-et.
3: Kedves hallgatók, nem látják, hogy 2x2 méteres ilyen képernyőre ki vannak téve olasz rendőrseggek, azt nézzük éppen.
1: Igen.
5: Nem akármilyen popsik.
4: És amikor ott az EasyJet-en a mamától kérsz egy ízit, egy
1: mamától 50 éves nőkről beszélünk mamákról.
4: Ha őtől kérsz egy szalvétát, akkor megnyalja a dúját, és letörli a száz.
5: Egyébként mennyire gyagyának nézitek az őt. Én jelentkeztetek az
4: EasyJet. Nem, egyébként te
3: jelentkezik. Most
5: mi van? Minden feltételnek megfelelek.
1: Imádnám, Anna, vége lenne a rádiónak, és egy év múlva jönnél EasyJet.
5: Aztán oda mennék hozzád, bad boy.
1: És így mondanád, hogy kapcsolj ki a telefonot.
3: De én azt szeretem, hogyha Annának az lenne egy másodállás, hogy itt vége. Igen, van, igen.
1: És
3: minden, igen. Bocsánat, csak ki kell szállnom Rómába vissza.
1: Igen. És hova mész, Anna? Ma van egy járatom Münchenbe, megyek, és jövök vissza délután. Imádnám.
3: Igen.
1: De jó lenne.
5: Akkora lenne.
1: Na gyerekek, jövünk mindjárt 7:30, mindjárt folytatjuk, itt vagyunk rögtön. Pici hírek, muszáj megállunk, aztán jövünk már is.
0: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
11: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
12: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
13: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
14: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
15: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
16: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
17: Van, aki alkalmazkodik a városhoz. És van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ
18: kupraofficial.hu.
19: Reklámot hallottak.
20: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Az Alkotmánybíróság dönthet a készpénz fizetés ügyében. Babavizeket vizsgált a Nébih. Jól tartják az árukat a hibridek. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Az Alkotmánybíróság döntheti el, alapvető jogként kell garantálni a készpénz fizetés lehetőségét. Az ombudsman azért fordult a testülethez, mert több panasz érkezett olyan üzletek, rendezvények és szolgáltatások miatt, ahol már kizárólag elektronikusan lehet fizetni. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzt. Az alapvető jogok biztosa arra is választ vár, hogy kell-e az államnak olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is biztosítják a készpénz használatot. Egészségre veszélyes babavizet nem találtak, egy terméknél azonban túllépte a megengedett határértéket az ásványi anyagtartalom. A Nébih 5 magyar babavizet vizsgált, az Aquital Baby esetében literenként 707 mg-ot mértek a megengedett 650 helyett. Ez önmagában nem egészségi kockázat, a termék viszont nem árusítható csecsemőtápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság megtiltotta az előállítását és bírságot is kiszabott. Több ezer bringás mondta el, melyik szakaszokat szereti, és hol lenne még mit javítani a balatoni bringa körön. A Magyar Kerékpáros Klub 2 évente méri fel a bringások tapasztalatait, idén pedig 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melinda, a Kerékpáros Klub szóvivője beszélt.
2: A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint 2 évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon, évente átlagosan 5,7%-ot vesztenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípusú autó. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használt autó augusztusi közös adataiból kiderült, a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül alakult. Főként napos időre számíthatunk, egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő takarhatja majd a napot, kevés helyen készülhetünk futózáporra. Délután 23 és 28 fok között alakulnak a maximumok. A hétvége is hasonló idővel indul majd, a hűvösebb hajnal után délután akár 28-29 fokig is melegedhet a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az 1-es főúton Törökbálintnál a 10-es és 11-es kilométerek között hídépítés miatt terelésre és sebességkorlátozásra kell készülni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Én Bélflóra függő. Jó reggelt kívánunk! 3-4-8 lesz. Pontosan 5 perc múlva jó reggelt.
5: Protexin.
4: Így van, ezzel próbáljuk rendbe tenni mindenki. Bélflóraját, itt vagyunk, drága hallgatók. 3-4-8 lesz. Igen. Azt mondja.
6: Ezt a téblábolást, amit te ilyenkor levágsz.
4: Mert azt már kezdett, hogy én már közben SMS-t olvasok, már közben kinézek arra, hogy van-e időjárás, mert akkor neked kell mondanom, hogy mondj egy időjárást. És közben le vagyunk szúrva, és már elolvasom az SMS-t, hogy miért szúrtak le minket. Négy dolgot futatok egyszerre, miközben mondok egy jó reggelt, 3-4-8-5 perc múlva. Egy normál szerda reggel nem lehet rockot játszani, csak úgy, hogyha meg kell halnia bárkinek, hogy magasztaljátok. Ez Mühlmájerre sikerült Miska Nyíregyházáról. Édes Istenem, be sem szoktunk ilyen ostoba SMS-eket olvasni.
5: Haza fog menni, igen. És azt majd megbeszéljük Miska.
4: Ja, Nyíregyháza, hát akkor nem csodálkozom.
5: Azt akartam, hogy ezt elolvastad egyáltalán, nem is értem.
4: Nem szoktam ilyen bugyuta SMS-eket beolvasni, csak most így megakadt rajta a szemem, tök hülye hozzászólás.
5: De ki a hülye? Mi vagy, aki minket hallgat?
4: Na, ez is egy jó kérdés. Igen, ráadásul nem rockot játszó rádióban, rockot számon kérni, ez olyan, mintha bemennél egy Mekibe és kérnél egy francia krémest. Nem tudod őket számon kérni, nem azt adják, nem ez a profilunk, de nem baj, butasságot írtál, de nincs ezzel baj, szeretünk. Semmi baj. nyíregyházi vagy, úgyhogy igazából nem tudunk átharagudni.
5: Felmentést kapsz, mert...
4: Ül egy közülünk itt minden reggel.
5: Mi van, alapján van a Gangesnek a szintje, úgyhogy ilyenkor mindenki ideges.
4: Igen, tudjuk, hogy ez egy hányadott sorsod, hogy hányadott sorsod engem gyerekként.
5: Azért, igen, de ez engem érdekel, hogy amikor, aki ilyen sok mindent lát bele ilyen dolgokba, hogy ő vajon mindenhez így áll hozzá?
4: Én azt hiszem, hogy ez egy alapvető mentális attitűd. Igen, igen. Nem azt mondta, hogy a gyerekek szép gesztus, tudom, hogy nem játszottok, hanem egyébként se játszottok, akkor ez most nem volt valódi. Dehogy nem.
5: Legközelebb majd technósítjuk, jó?
6: Képzeld el, hogy otthon okay. Nem ilyen zenét hallgatunk, mint ami a rádióban van. Mint aki, ugye, ha már az előbbi példánál voltunk, a Burger Kingben dolgozik, az otthon attól még ehet mondjuk gulyáslevest.
5: Vagy hazafelé beugorhat a Mekibe.
4: Igen. Miska, ne okoskodj, mert meg leszel kocogtatva, mint a talpas poár. Jól van.
6: Na, jól van.
4: Na jól van, gyerekek. Oké, okay, itt vagyunk, és hát beszéljünk el egy kicsit egy fél mondatot, mert nem szoktunk így közvetet. Azért ez nem feltétlen politika, ez inkább közélet. Hát ugye itt a diplomata útlevelek, gyerekek. Hát segítsetek nekem kiokosodni mindjárt, hogy ez miről is szól. Mert itt aztán most nagy diplomata útlevél visszavásárlás, meg visszavétel van. Most több ezer embernél tart az a szám, akiktől visszavették a diplomata útlevelet. Levelet, és hát kiderült, hogy ez a tesókák között azért hogy ment. Régen, hát azért erről egy fél mondatot beszéljünk. Gyerekek, imádom a Gyugyinak a levelét, megírva iPhone-ról ékezet nélkül Petyának.
6: E-mailben
4: elküldve, hát azért erről egy fél mondatot beszéljünk. Gondolom ez úgy zajlott, hogy fölhívta a Balázs a Pétert, és azt mondja, hogy dobjál már egy útlevelet. És azt mondja neki a Péter, figyelj, értem, dobok, megvan már egyébként postámban, de küldj már valamit azért, hogy legyen ennek egy nyoma.
5: Balázs most mondom, hogy ezt ő diktálta.
4: Igen, Balázs fogta az iPhone-ját, és küldött iPhone-ról egy ékezet nélkül levelet, ami felfoghatatlanul viccesen néz ki, hogy bekérte.
5: Olvasd már fel ékezet nélkül.
4: Tisztelt külügyminiszter úr! Zsuzsák Balázs a magyar válogatott csapatkapitánya, azzal a karással fordulok önhöz, hogy részemre diplomata útlevelet biztosítani szíveskedjen. Indoklás keppen szeretném önt tájékoztatni, hogy nem tudok ékezet nélkül olvasni, hogy a válogatott csapatkapitánya, aki időnként sportdiplomáciai feladatokat látok el a világ minden országában. Tisztelettel Zsuzsák Balázs tesóka. Az iPhone-omról küldve.
5: És még azt sem vette a fáradtságot, azt sem vette, hogy letörölj ezt a sort a végére.
4: Nagyon szeretjük. Itt van Péter e-mail címe. Tárgy, és a tárgy Balázs. A tárgy, az e-mail tárgya. Az e-mail tárgya Balázs. Szenzációs. Most mondjátok meg nekem egyik, hogy miért vannak ennyire rácsattamva a diploma? Mit ad? Két dolgot tudok elképzelni, hogy nem állok sorba.
6: Hát a legnagyobb dolog. Hát
5: hol nem állsz sorba? Az út, vagy a reptére? Vagy
6: igen,
5: hol?
6: Hát külön sorod van diplomata útlevélre, nem kell ott izé beállni az átvilágításra.
4: Ezért van ekkora harc.
6: Vagy van átvilágítás, de máshol. Hát kormányváró van
5: akkor
6: hozzá,
5: miért nem tesóka útlevelet kapott?
6: Mert olyan nincs, tudod, a tesókás diplomata megvan.
4: Tulajdonképpen nem mentesít semmi alól, nem vagy kitüntetett figyelemmel az országban, azért kérek diplomata útlevelet, hogy azt a 10 perces sorban állás megúszszam. Ennyi az előnye. Én kettő dolgotól kell képzelni ezt, meg hogy talán a vízumügyintézésnél egy kicsit valami bizonyos országokban a beléptetésebb könnyebb. De hogy tulajdonképpen mit lehet ezzel? Flexelni tudok, hogy más színű az útlevelem, és nem állok sorba, és elmegyek a sor mellett egy másik sorba.
6: Diplomata sáv.
5: De a diplomata útlevélhez jár a diplomata rendszám, meg ezek, vagy azok nem járnak, csak az útlevél.
4: Szerintem az csak az útlevél jár. Várjál, tehát a más országban diplomata rendszámmal nem utazhatsz. Itt sem, itt külföldiek utazhatnak diplomata rendszámmal, akik mondjuk itt laknak, és valamilyen külföldi országnak a diplomatái. De te nem utazol kék rendszámmal, nem igazoltatható vagy, előállítható vagy, tehát szerintem ez nem mentesít. Ez egyszerűen arról van szó, hogy amikor mész valahova, de miért is a fapadossal repülsz, akkor van az EasyJetnek vagy a Ryanairnek egy diplomata beszállója, és ott mész el a sor mellett, mint a...
6: VIP van, meg VIP váró is.
4: Aha, és ez oda vezet.
6: És
4: ez
6: van,
4: oda
6: ez valószínűleg oda egyenes út, az csak mész be a reptére, és mutatod, hogy hey,
4: meg mondjuk egy amerikai levél. Vagy tájföldi vízummal nem tökölsz valószínű, nem? Igen, vagy hamarabb megkapod, vagy kevésbé tökölnek vele. Tehát
5: de van akkor gondolom a magyar kormánynak saját várója a reptéren, és akkor azt gondolom a vasutas ilyen utasellátós ételeket lehet elérni, ahol tudod, ezek a kis szelet. Nem láttad még az utasellátós?
4: Nem.
5: Akkor hát mondhatom neked. Hát
6: igen, tud ő erről.
4: Ja, vasutas utasellátós, kókuszrút meg ezek. Igen, hát azokat tudom.
5: Azokat lehet enni ott ilyenkor a áruban.
4: És én tudok duty free-be olcsóbban vásárolni?
6: Sajnos nem.
4: Nem tudok diplomata útlevélre megvenni két metaxát meg egy pakorában parfümöt? Nem tudok?
5: Nem, én úgy érzem, hogy vannak ilyen kis táskák készpénzzel, amik le vannak téve egymás mellé, és akkor ezt abból vehetsz, amit akarsz.
4: De ha elvettem a szappant.
5: KP, oda van tőle, és akkor ezt önnek van.
4: könnyebb beutazás más országokba, hagyományos útlevéllel rendelkezőnek vízumot kell kérnie, na most nem tudom, mennyit mész Oroszország vagy Kínába, és gyorsabb határátlépés, ezt mondom, hogy nagyjából ennyi az előnye.
6: Hát azért ez nem rossz. Hogy most nem most kell ott végigállni azért... az a kanyargó sorta izé a Ferihegyi reptéren, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amikor rohadt sokan szállnak föl, és akkor negyed óráig csak tudod, mész a szalagok között, mint egy labirintusban, mire odaérsz. Hát az neked nincs.
4: Én sokkal inkább azt használnám ki, hogy vámmentesen tudok behozni Kasucsi farmert. Tehát, hogy az sokkal inkább tolnám, hogy Gyugyi fogja az útlevelét, kimegy Törökországba, behoz 30 darab márvány koptatott, nem tudom, diszkvergatyát,
6: amit török meg, és amit
4: senki
6: elad a csapattársainak.
4: És amit aztán elszólt Debrecenben a csapattársaknak 30 darab hamis diszkvert farmer. Tehát egyébként olyan nagyon nagy előnye nincs.
5: De... Ha, gyakran mentesítik birtokosát a részletes vámvizsgálat
4: alatt. Na, ezt mondom,
5: De ez nem csak azt jelenti, hát lehet, akkor hozták ott a, tudod, a...
4: Azt nem hiszem, hogy csempésztek bármit.
5: Gondolod, nem volt ilyen, kitömve egy ilyen focilabda a kokaina.
6: Rendőri ellenőrzésnél mentesít?
4: Rendőri ellenőrzésnél mert lehet, hogy igazoltatásnál. Na most őszintén hányszor igazoltatta külföldön? Na.
6: Tehát
4: most
6: hát de nem kül, itthon te. Süke. Hát az van nála. Azzal fogja magát igazolni.
4: Ja, Makonya, nem a Balázs, de hogy Makonya részegen ülök mondjuk én, vagy bárki, ne üljek, és fölmutatom a diplomata útlevelemet, akkor azt mondja a rendőr, hogy vigyázva vágja magát, szalutás, azt mondja.
5: Jó utat kívánok.
4: Diplomata úr, jó utat kívánok.
5: Nem hiszem, szerintem nem. Az van, hogy ez már rendszámos téma, nem? Tehát, hogy most a részegen vezetsz, akkor az szerintem nem diplomata szituáció.
6: Egy felvetés volt, hogy hát, ha ott is segít.
4: Szerezzünk már egyet magunknak, hát nem mondjátok annyit már, hogy nem
5: utazol.
4: Tessék?
5: Annyit utazol, képvisel az országot.
4: Persze, jövök, megyek érte, te is
5: Horvátország.
4: Igen, Horvátország. Igen.
5: Szerbia, Montenegro.
4: Igen. Tehát te tök jó lenne egy ilyen diplomata útlevél. Zsuzsák Balázs,
5: mire alapoznád a sajátodat?
4: Tessék?
5: Mire alapoznád?
6: Hogy a nemzetközi külkapcsolatok és egyebek.
4: Kedves... Én hogy írnám meg ékezettel?
5: Kedves...
4: nem, én valószínűleg úgy írnám meg, hogy ez egyéb is tele van helyes írás hibával, mert hozzá kis olyan
5: vitatnám. Nem, az, te amúgy is diktálod az SMS-eket, úgyhogy nem is lenne benne szünet. Tudod, nem lenne benne space-ek, hanem csak simán egybe lenne az egész ilyen blokk.
4: Egybe lemenne az egész. De kiszórtak 500-at vagy 1000-et. Hát akkor mindenki rá van csattanva ezekre a diplomata útlevelekre. Azért ez annyira nem győzött meg, hogy olyan nagyon sokkal kiváltságos lennék. Tehát olyan nagyon sok előnnyel azért ez nem jár. Oké, most ezt mondjuk tényleg mi? Nem állok sorban, na hát azért az kibírolsz, az nem egy akkora dolog.
6: Ha nem is mész vele sokat, nem utazol vele sokat, szerintem ez pont az a kategória.
4: Hogy úgy kicsit kiválasztott vagy? Ilyen felső vagy a többi nél egy kicsit.
6: Hogy nekem van, nektek meg nincs.
4: Hello. Azt írják, hogy Covid alatt könnyebben repülhettél. Na, az mondjuk egy jó dolog volt. Vagy hogy azzal viszed ki a KP-t.
6: Igen.
4: Mm-hmm. Aha, én már látom ezt, hogy nagyon-nagyon izgulva, kéztördelve, 20 kézét, 600 ezer forint. Kis bőröndöt.
5: Nálam mindig van 4 ezer forint KP, úgyhogy jobb is ez így.
6: Miért pont 4? Miért nem 1,5-ös?
5: Azért, mert ez már apró, ugye?
6: Igen.
5: Az, már tudsz,
6: tehát az átmegy minden.
5: De az, amit tudsz, ugye, tudod.
4: De azért a hivatalos levél.
5: Egy ezres, hopp!
4: És szólt a külügyminisztérium, hogy gyerekek, azért adjatok, írjatok egy levelet, legalább egy nyoma legyen. Odaírod, hogy Zsuzsák Balázs tesóka.
6: Oda. Oda, de várjál.
4: Balázs nagyon laza, én ezt nagyon bírom. Tesóka, okay. Dobjál már egy diplomata útlevelet.
6: Amit most láttunk az előbb a képen, az már az, amit a Szijjártó tovább küldött. És az szerintem még egyen nagyobb baj, hogy a külügyminiszter ezt nem javította ki. Tehát az egy olyan szintű magabiztosságost jelent.
4: De hogy leszedi egy kurzorral te sokát, hogy mire gondolsz?
6: Mert ezt ő továbbította egy ügyintézőnek. Ez nem a Szijjártó intézte.
4: Ja, értem, hogy ment tovább.
6: Megbeszélték valószínűleg, hogy figyelj, Gyugyi, írj egy levelet, mert akkor én azt továbbítom, és megy a dolog. Uh-huh. Hogy a csávónak annyi nem volt a tényleg így a becsületbe, a tisztességbe, hogy legalább ezt a tesókát letöröld.
4: Leszedjük, igen.
6: Igen.
4: Azt mondja, hogy én nem vagyok diplomata, csak a táskám. Miket tudnák hozni, gyerekek? Hát Törökországból, nem mond.
5: Nem csinálunk egy ilyen versenyt, aki tudna jobban hivatalos levelet írni tesók a stílusban? Hogy mit tudtak elintézni így, igen. Hogy a végén egy oda...
6: Okosba.
5: Igen, hogy okosba.
4: Igen. Írjátok meg nekünk, igen. Minek neked, Bali, 2 hét alatt úgyis elhagyod egyébként?
5: Ez igaz.
4: Hát ez abszolút egyébként így van, de úgy kíváncsi voltam, hogy úgy van ennek valami olyan érdemi előnye. Itt azt írják egyébként, hogy diplomata útlevél esetén szabálysértési eljárás alól mentesülsz például. Akkor ez van, amit te mondasz. Tehát, hogyha például kicsit iszol, akkor az még esetleg oké lehet, ha már nagyobbat és az nem szabálysértés, hanem bűncselekmény, az elől valószínűleg nem húznak ki. De lehet, hogy bizonyos szabálysértések elől mentesülsz. Mondjuk külföldön. Nem, ha csinálsz valami apró hülyeséget.
6: Meg itthon.
4: Meg itthon.
6: Meg itthon is. Hát ebben szerintem a külföld, ebben a külföld kevéssé fontos ebbe az elsimításban. Ott az utazásnál valóban jól jön, egy csomó mindenben jól jön, de akinek itthon ilyen van, az pont az itthoni stiklikkel tud játszani. Uh-huh.
5: Mert akkor miért ilyen körülményes fogalmazást? Miért nem csak annyit idek? Csász, jártó! Ide útlevél! Megyünk külüké!
4: Dobálj útlevelet, igen. De nem lehet, hogy Balázsnak ez az aláírás, hogy kérdezi valaki. Tehát nem az, hogy iPhone-omról küldte, hanem Csúcsák Balázs tesóka. Igen, megkérdezem majd a Judit, találkozom vele. Jó, most gyerekek, most ti ott lennétek, őszintén nem kérnétek, tessék?
5: Én?
4: Most a haverod a külügyminiszter.
5: Nem, te vagy a külügyminiszter. Te vagy a külügyminiszter.
6: Hát akkor meg is kapjuk alanyi jogon, hát, nem figyelj, is kell kérdezni.
5: Akkor már benne lenne a karácsonyi csomagunkban.
4: Nem viccelsz, hát igen, minden nap kisorsolik egyet közületek.
5: Jó, de hogyha ezért, hogy a korrupt politikus lenne, és akkor mi még csinálnánk valamit közösen, és akkor kaphatnánk dolgot, akkor mit kérnél?
4: Már hova, honnan, hol?
5: Tehát most akkor legyen Balázs a korrupt politikus.
4: Jó, de mindenképpen legyek én a korrupt politikus. Jó, kettőre örülök ennek a szerepnek.
5: Így vagyunk mi ebben a helyzetben, hogy akkor mihez tudnánk hozzájutni, hogy nem, hogy így...
6: Hát bármit el tudunk vele intéztetni?
5: Bármit el tudunk intéztetni.
4: De mondjuk tényleg külügyminiszter vagyok, kellene egy őszintén. Tedd a szíved rá kezed, kérnél egy ilyet?
5: Tudom, mit kérnék tőled a külügyminiszter, és tudom, sokat utazol?
4: Igen.
5: Abból a vapéból hozzá már
4: abból az epres négyízes, 60 ezer szívásos vapéból hozzá
6: egy nagyobb

0: Eszter, írsz rám, vagy nem írsz rám?
1: Persze.
0: Laci is nagyon bólogat, Anna is. Gyerekek, itt ötből ötten megkértétek, tesókat, én megkértétek az útlevelet
1: most
0: tőlem.
1: Emelik a
0: jövő... Én azt mondom, hogy nem.
1: De. Csak de nem megbuktatunk.
0: Nem adok.
1: Itt van, érted, emelik a jövedéki
0: jagot.
1: Emelik a jövedékit, érted, 3000 font lesz egy doboz cigi. Diplomata útlevélvel. Tudod, mit hordanék át a szomszédból?
2: Feri kiállna csak azért, hogy megvegy egy duty free-vel a cigit
1: az izére. És itt állnék a izén a hegy alján egy ilyen kis, hogy hívják?
0: Kamionnal hoznád az ukrán határon át.
1: 1002, gyere, gyere!
0: De ez egyébként hamis, vagy csak olcsóbb?
1: A olcsóbb.
0: Hát de nem hamis, csak olcsóbb.
1: Nem, az nem feltétlenül hamis, amit ott árulnak.
0: Tehát, hogy nem kamu a cigi, csak egyszerűen csak 3000 helyett mondjuk 1000 forint dobozza. Aha.
2: Hát ugye nem kell befizetni néhány dolgot utána, és ezt a számít az árában.
0: És mit írtatok volna a végére? Hogy Ferko, Merko, meg Köszi Főni, Tini, Köszi Főni, Laci azt írja, azt írja,
1: Köszi Főni,
0: Köszi Főni, Köszi Főni az útlevelet, Köszi Főni, hogy átdobtad az útlevelet. Igen, mert valami személyeset kellene a végére írni, érted? Hát ott volt, hogy tesóka. Hát...
2: Mennyit írni neked, küldj egyetem majom.
0: És ez így kimenne. Sebessé Balázs küldj műszernek, Eszter a következőképpen kért a diplomata útlevelet. Küldj egyetem majom. Sírnék.
2: Küldj már egyet, te majom.
0: Küldj már egyet, te majom. Vagy csak haza Nyíregyházára, ki tudja, mire lesz az jó. Küldj már egyet, te majom. Jaj, nagyon szeretem.
1: Mi van?
2: Kicsekkolt!
0: Nem kicsekkolt.
1: Én már az újabbat tervezem. Én kértem rendőri felvezetést, kértem azért, hogy cigit tudjak csempészni.
0: Tudod, mi van? Most még úgy kaptad tovább rajta, hogy szerintem nem lehetnék meglepő, hogy neki már van. Ez a mi van, ez most egy olyan, ez mi van, mi van,
1: mi van, mi van.
2: Az útlevelet, Feri.
0: Látni akarjuk a listát, kinek van diplomata
1: majd
0: útlevele.
1: Majd ha megint megyünk közös csapatépítőre valami távoli helyre, bízzátok magatokat rám.
0: De te valamilyen ilyen nagyon kedveset, kicsit ilyen kedvesen modorosat írhatod Petyának,
1: igen,
0: nem?
1: Kedves Péter.
0: Kedves Péterem, tiszteltessék és engedtessék meg.
1: Nagy uram szőröm,
0: vezérem, excellenciás uram, azt a leborult szivar végét, hát nehogy már nekem ne legyen egy diplomata útlevelem, nagy uram.
1: Évek óta nagy szeretettel támogatom a munkátokat, igen, a háttérből.
0: Tengermély tisztelettel kívánok, derűs napot neked, Rákóczi Ferenc. Dobjál már egy útlevelet.
1: 12. Rákóczi Ferenc örök híven.
0: Droppolt bro. A droppolt bro. A droppolt bro az nagyon jó. Köszi bátya, droppolt bro és különben szaktanár. Igen, egyébként ez így abszolút jó lenne. Jó, nem kaptam rá erre, gyerekek. Nem győztetek meg, azt kell, hogy mondjam.
1: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni.
0: 5 MRD KP-ban.
1: Meg is KP-ban.
2: Vagyunk. Ez nagyon nehéz.
0: Azt én intézem. Azt én intézem.
1: Na de most, ha így jön, hát...
0: 5 MRD KP-ban most egy bőrönbe. Hát azt mondtad, bármit kérhetek.
1: Igen.
0: Politikusoktól?
1: Ezt kérnék.
0: Ezt tudom elintézni? Te hagyj oldjam meg, tudom, mit csinálok vele. Most 5 MRD KP-ban.
1: Hát de most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
0: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
2: Hagyjuk már!
0: Simán.
2: Tudod, mit csinál, nem lehet belefeledni a kocsikban.
1: Nem, 15-t csinálna, az 5 milliárdból 15 milliót.
0: De most mit tudsz kérni? Nem, egy intézzen el valamit, semmi, egy kár.
1: De ilyen, ami olyan dolgot ad, mint ez a diplomata útlevél.
0: Kelet-Balaton.
2: Kelet-Balaton.
0: Balaton felvidéket tudjuk ki. Hát akkor adják oda, és akkor a többit intézem. Nem tudom, mit tudsz kérni? Hát semmit. Hát,
2: Én egy saját sávot kérnék az úszodában.
0: Jó, oké, tessék, mindenki, akkor tegyünk ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt, írjatok, drága hallgatok, ezt szeretem, jó, tehát egy saját sávot az úszában.
2: A rudasba egy saját sáv, oda valaki elmegy, lelövik.
0: Igen, jó, a hét...
2: De így álljon a felettetből.
0: Hétköznapi életedből, drága hallgatok, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodott, tehát a hétköznapi életedet megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a rudasban. Tökre értem.
2: Köszönöm.
0: Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a 8-as sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a rudasban, a tiéd
2: a 8-as
0: sáv. Nem kell
2: nézni, mikor érod, amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
0: Igen, nem kell senkit kerülgetnem.
2: Így van.
0: Jó, buszsávot írják, de én a buszsávot azért motorral használom. Hát tehát, hogy az
1: motorral, igen, na de autóval.
0: Kézzel, mióta motorozom, nem érdekel autóval a buszsáv.
1: Hogy megváltozott?
0: Kiértem magam.
1: Most már megcsinálgattam.
0: Nem, már nem vonzó. Már lehet. Már lehet.
2: Nem tudom, de szerintem nagyon sok lehetőség van még itt szerintem.
0: Jó. Írjatok, drága hallgatók. Jó. Tankoló kártya adómentes.

0: sebesség, saját autópályasáv.
1: Örök élet ingyensör.
0: Mi az, amit a hétköznapi életetekben nektek egy kicsit megkönnyíteni? Jó, neki egy kicsit gondolkozz, egy dolgot kérhetsz, de nem KP, nem adómentesség abban a formában, nem áfamentesség, tehát nem anyagi dolog, hanem valami praktikus, ami neked egy kicsit segíti, hogy soha többet ne kelljen főznöd hétvégén a családnak, mert már nagyon unod, és nincs ötleted. Tehát, hogy mi az, ami egy kicsit megkönnyíteni. Államilag finanszírozott állampapír. Senki nem.
2: Saját parkoló az Ózdi piacon.
0: Saját kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
1: Igen, hogy nem kell sorba állni. Csak a tiéd. De ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
0: Igen.
1: Lefelé.
0: Tessék. De van, aki nem ennyire nagyra vágy, ő csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy vécé, és állandóan rákupognak. Na írjatok, drága hallgatók, mindjárt megnézzük, ki miről ábrádozik. Jó, jövünk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak vége. De a

0: Edition. Live Mix Summer Edition. A Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
9: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
10: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
11: Háj!
10: Jó, most már jöhet a nap.
12: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
15: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
16: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
17: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
18: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
19: 27% lett. Maradhat?
18: Mennyi?
20: Ne fizessen plusz 10-15 millióval többet.
16: Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
11: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
20: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
21: Eddig csak kávézókban itták kávépertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát az Art of Coffee-val.
20: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
21: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Kávéperte.com.
22: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: cég. Reklámot hallottak. Hírek a Rádió Egyen.
1: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, hosszabb leállás jön az Erste Banknál. Szinte minden nagyvállalatnál próbálkoztak tavaly a hackerek, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolt. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az első részlet utalással érkezett és változott volna a lakcím, érdemes azt összevetni az államkincstár rendszerével. Ha probléma van, az szeptember 20-áig jelezhetik a szülők. Hosszabb leállás jön ma az Erste Banknál, 12 órás rendszerleállásra figyelmeztetnek, ma este 10 és holnap délelőtt 10 óra között több szolgáltatás, így az utalásindítás sem lesz elérhető. A bankkártyás fizetés működni fog, és az ATM-ekből is lehet majd pénzt felvenni. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor mintegy 60%-os ez a szám. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat, de a válaszadók negyede zsarolóvírushoz kapcsolódó eseményekről számolt be. Még a múlt heti eső sem hozott érdemi segítséget az Alföldnek. A térség nagy részén továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van. A Hungaromet szerint az eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten szinte semmit. A kukorica és a napraforgó nagy részt elszáradt. A következő napokra sem várnak olyan mennyiségben esőt, amely megszüntetni az aszályt. Az Alkotmánybíróság döntheti el, alapvető jogként kell-e garantálni a készpénz fizetés lehetőségét. Az ombudsman azért fordult a testülethez, mert több panasz érkezett olyan üzletek, rendezvények és szolgáltatások miatt, ahol már kizárólag elektronikusan lehet fizetni. Az alapvető jogok biztosa arra is választ vár, hogy kell-e az államnak olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is biztosítják a készpénz használatot. Több nézőt szeretett volna Minecraft videóinak, alaposan megcsapolta apja bankszámláját egy 9 éves amerikai fiú. Elég drága lett a próbálkozás, a gyerek 3 hét alatt több mint 110 ezer dollárt költött YouTube hirdetésekre, méghozzá az apa munkahelyi bankkártyáját használva. A történetre akkor derült fény, amikor a cégvezetőtől a pénzügyi osztály megkérdezte, hová tűnt a pénz. Főként napos időre számíthatunk, egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő takarhatja majd a napot, kevés helyen készülhetünk futózáporra. Délután 23 és 28 fok között alakulnak a maximumok. A hétvége is hasonló idővel indul majd, a hűvösebb hajnal után délután akár 28-29 fokig is melegedhet a levegő. A hét utolsó napján is csak keveset eshet, helyenként viszont megélénkül majd a szél. A legmelegebb órákban 30 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék, Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs. Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggel, 8 óra után, 10 perccel, hello, drága hallgatók! Gyönyörű idő van, és egyre szebb lesz, napsütés, meleg, 25 fokok hétvégén. Vasárnap, ugye mi kint vagyunk a Tabánban, és 27 fokot mondanak, úgyhogy...
4: Sütkérezni.
3: Ott fogunk sütkérezni, és hogy csúszik le a torkunkon a kis italocska.
5: Hogy a hideg üdítő.
3: Hát csak is kizárólag az üdítő, természetesen, persze.
4: Hidegi italok, kávék helyett is nagyon sok napsütés, ez várható.
3: Így van, és lecsúszó ládák, úgyhogy akinek van kedve, jöjjön, mert hogy mi ott leszünk igazából, és azt nézem, hogy kaptunk-e valami kis frissítést. Kőbánya, a Sibirik Miklós út baleset, teljes útzár, de ennyi. A M1 jó, M0 jó, M7 jó. Mindenhol minden rendben van. Úgyhogy oké, gyerekek, a közlekedés egyelőre nincs nagy baj, és ugye mi arról beszélgettünk itt, hogy Mi az az egy dolog, amit kérnénk a hétköznapi életünkből, hogy intézzék el nekünk? Ugye itt most nagy felhajtás van a diplomata útlevelekkel kapcsolatban. Balázs Gyugyi ugye írt egy levelet a külügyminiszter úrnak. Olyan kis, hát hogy is mondjam, csak diszkréten Sendlián úr megfogalmazva.
5: Barátid.
3: Gyugyák Balázs tesókaként bedobott egy e-mailt a külügynek, hogy dobjanak neki egy útlevelet. Megbeszéltük, hogy egyáltalán mire jó a diplomata útlevél. És arról kezdtünk beszélni, hogy egy dolgot kérhetnénk, ami a hétköznapi életünkön egy kicsit könnyítene, mit kérnénk.
4: Én meg gondolkodtam ezen a olyos szünetben, és na? Nekem több eszembe is.
3: Én szeretem a nyolcas rudas, hogy az legyen szabad alúszolni.
4: Jó, de én ezt tovább szeretném vinni, mert nagyon kíváncsi természetű vagyok, és szeretnék egy ilyen korlátlan hozzáférést az ESZT-hez.
3: Igen?
4: Hogy bárkinek megnézhessem a dolgait.
3: Jó, de érdekes, soha nem jutott volna eszembe. Más orvosi leletei között turkálnám.
4: Nem legyen egy ilyen általános hozzáférés, hogy mindenkinek az orvosi leletei, ez ilyen ijesztés, és akkor így azt mondta, hogy olyan sápat vagy a Feri, hadd nézem, csak mi volt.
3: És rálátni
4: mindenkinek.
3: Eltitkolt miomák.
5: Ez a véreredmény.
3: Anyajegyek, vérképek, e között kutatnál tényleg?
4: Imádnám. Imád, gondolj bele. Bárkinek bármit azonnal tudnád nézni.
3: Nagyon jó, de egyébként
4: furcsa viselkedik mostanában, nem nézis csak.
3: Mi baja van? Mi baja van?
4: Igen, és ugyanez a Pegasus.
3: Jó, azért az egy nagyon Olexesz, az egy Olexesz, tehát oda akkor mindent látsz, mindent hallasz, mindent tudsz.
4: Pegasus, akkor megírek, sajnos nem tudok ott lenni a meetingen. Igen?
3: Igen? Hát na nézzünk rá, hogy hol vagy.
4: Igen, és ezen kívül kérek szépen egy saját kormányablakot.
3: Mondjuk most azért küldtél egy 8-as listát, tehát igen, egy dologról volt szó. Rudasba 8-as pályakormányablak. Igen. Küldjette majom.
4: Ezeket kérem te majom.
3: Igen. Na nézzük akkor, hogy a hallgatóink, amivel könnyebb lesz azért. Amikor jókat küldenek, vannak tök kedves dolgok. Én nagyon szeretem azt a kérdést, hogy mosolyt az óvónőtől, mikor reggel visszem a gyereket. Ez milyen szép, hogy nem akar más.
4: Ezt ők se tudják elintézni.
3: Igen, itt most ugye nem arról van, hogy adómentesség, vagy sok pénz, nem ilyet, hanem egy hétköznapi dolog. Macska alom takarítás, gyerekek, adjuk?
5: Hogy ezt valaki megcsinálja?
3: Hogy ezt valaki helyette csinálja meg.
5: Az biztos.
4: Erre kell amúgy kérni valakit, hogy küldjenek a kormánytól.
3: Igen. Egy ember jön és takarít csak, igen. Minden reggel pontban 6 óra 50 perckor mondják be, hogy jó reggelt, Máté a király. Kártyát minden mélygarázsba, ezt kicsit adom. Nem kell menni lebefizetni, nincs automata, nyílik a mélygarázs, bárhova beállhatsz.
4: Hát meg ő arról beszél, hogy kinyíljon neked az összes mélygarázs, amivel találkozol.
3: Ú, az milyen menő.
4: Annyi, hogy ott vagy az utcán, nem találsz egy parkot, az ott a mélygarázs,
5: és már mész itt befele.
3: Igen.
5: Nem kell érte fizetni.
3: Igen. Csumi bátya, nagyon tetszik a megfogalmazás, Csumi bátya egy kék villogó szirénával elég a kocsimra. Jó szemtelen, de adjuk.
4: Igen.
3: Mennyi mindent megoldana, dugóban áldogálás, gyereket edzésre viszed, szülőire mész. Nagyon jó. Napi egy óra csendet kérnék. Két gyerek mellett 11 év házasság után álom lenne. De egy multisztráda vénédnek is nagyon tudnék örülni.
5: Azt mondja, az elsőt nem lehet, akkor van egy pótkérés.
3: Igen. De jó. Igen, azt mondja, korlátlan bejárást a Nemzeti Bank trezorjába, oké. Egyetlen kívánságom az lenne, amikor vásárolni megyek, hogy a bolt legyen kizárólag az enyém. Ne legyen senki előttem megáll a sor közepén. Senkit, akit kerülgetni kell, főleg senki, aki pont akkor áll meg előttem beszélgetni a szomszéddal, csak én, a bevásárlókocsi és békés akadálymentes vásárlás. Ez jó!
5: Jó.
3: Ez jó.
4: Utopisztikus.
3: Utopisztikus, senki nincs az Aldiba, Lidlbe, Tescóba, egyedül vásárolsz. Adjuk? Kicsit
5: nagyon,
3: igen, ugye?
5: Nagyon,
3: igen,
5: hogy nem igen. Kell kerülgetni mást, hogy mindig ott áll meg valaki, ahova te akarsz menni. Persze. Igen.
4: De ezt én úgy csinálnám meg, hogy amikor rendesen ugye a köznép, a pornépat vásárol, és egyszerűen beszólnak tőled a hangosba, hogy kérjük, hagyják el.
3: Tökéletes. Érkezik Ráskó. Érkezik Ráskó
4: hűvésznő. Hagyja ott, akkor menjen ki.
3: És te már parkolsz. Igen, te már így gurulsz be a parkolóban.
4: És ott vár egy alkalmazott, egy olyan kocsival, ami tökéletes. Egyik lába sem rossz. Tudjátok, hogy egyik kerekesen.
5: Nem húz balra vagy jobbra.
4: Nincs benne szemét, nem hagyod benne senki. Le van tisztítva a nyelet, amit fog. És
5: de tolják neked az autót, vagy ezt a kicskocsit, vagy
4: nem,
5: te akarod
4: nem, mert
5: tolni.
4: Én akarom tolni, de ez egy tökéletes vadi új kiskocsi.
3: Jó, vizsgáljuk meg a következő kérdést. Figyelj, egy nyugdíjas mentes világ. Kerüljenek a 65 év felettiek egy másik bolygóra, ott taposhatják egymást a sorban, szavazhatnak diktátorokra, lögdösödhetnek a buszon. Adjuk?
5: Én nem, mert mindjárt ott vagyok.
3: Igen, az a baj, hogy érintett vagy, basszus. Az a baj, hogy tőled is el, hogy köszönjük. Igazából te is mész a másik bolygóra. Jó, tehát nincsenek öregek, átraktuk őket egy másik bolygóra, 65 felett mindenki felszáll az űrhajóra és elmegy. Hm? Nem rossz.
4: Jó.
3: Nem rossz.
5: Nem, ez rossz.
3: Szia, Feri. Szia, Feri, jó volt veled. Rendben szimpatikus ember voltál. Nagyon fogsz hiányozni.
5: Fogsz sírni, kivezeti a túrádat.
3: Ez igaz egyébként, na. Ott bolyog.
4: Én nem adom a nyugdíjasokat, én bírom a nyugdíjasokat.
3: Igen, én is.
4: Tartják meg az egész ökoszisztémákat önnek, amilyen.
3: Igen. Jogot, hogy büntetlenül nyakon verhessem a hülyéket. Szeretem.
5: Ez jó.
3: Ez jó. De, de hogy döntöd, hogy ki a hülye, várja, akkor mindenki gyakon verhetsz.
5: Hát oké. Ez
4: az alapkoncepció, hogy lehet, hogy mindenki hülye.
5: Én igen? Ugyanezt kérném úgy például, hogy szerelhessek egy óriási nagy tolólapot a kocsim elejére.
3: Havat takarítani, vagy mi?
5: Nem, a hülyéket.
4: Egyen van,
3: jaj, hogy ne üsd el.
5: Amikor,
3: nem, csak essen rá a lapra.
5: Nem, hanem amikor például látod,
3: ja.
5: Hogy bejön a kereszteződésbe, ott állsz a egyelőre piros lámpánál, nem tud belőle kimenni, de beáll keresztbe, te zöldet kapsz, nagy gáz.
3: És tolod el a francba. Igen.
5: Gyerünk.
3: A következő nagyon jó, orvosi tím a családnak. Tök jó, ha valami baj van, azonnal mehetünk, vizsgálnak, kezelnek, csak rád szabva egy orvosi tím.
4: Betolnak egy embert a nappaliba, tudod. Miért ne gyere be, Katikám, gyere, majd én átmegyek hozzád.
3: Igen. Minden reggel legyen elkészítve a 10 órai csomag a gyerkőtöknek, Szilvi írta. Hát azt mi nem tudjuk, mi itt ülünk reggel, hogy az macera. Hát,
4: mi ezt nem tudjuk, én ezt minden reggel megcsinálom, tesóka.
3: Igen.
4: Minden egyes reggel csinálok a gyereknek uzsonnás dobozt. Múltkor mondta, hogy megdicsértek a szülőtársaim. Hogy
3: ja tényleg, és osztogatja, édesem.
4: Osztogatja. Igen. Mert épített a diplomáciai kapcsolatai.
5: Igen, mondjuk elgondolkodnék, hogy vagy szar a reggeli.
3: Igen, ugye? Vagy nagyon magányos, vagy nem ízlik neki a kaja.
4: Na, isteni reggeliket csinálok.
5: Neked, de neki nem fumás,
4: és neki is nagyon ízlik. Ha nem ízlen, már rég megvertem volna.
3: Én csak annyit szeretnék, hogy ne legyen olyan szinten büdös a lába, mint egy 4 napos gázolt nyestetem. Aha, figyelj, erre már azért nagyon jó hintőporok, sprék, erre már minden van, de ha erre akarod elpazarolni a kívánságod, legyen, ez kidobott kívánságnak érzem, igen. Kizárólagos konditerem használat hétköznap 5 és hét között nagyon jó ötlet.
5: Az jó.
3: Senki nincs, csak te vagy az edződ, vagy ha egyedül edzel, tökéletes. Tökéletes. Az is egy jó ötlet. Azt mondjuk, kizárólagos forgalmazási jogot elfbárra.
4: Nemzeti elfbárboltot szeretnél nyitni?
3: Legálisan kinyithatsz valahol itt Budapesten. Egy darabot csak a tiéd. Csak a tiéd.
4: Én úgy csinálnám, hogyha az elfbárt lehetne hivatalosan árulni, hogy nem is egy boltot csinálnék neki, hanem csak lenne egy ilyen sziklában egy lyuk, ahonnan csak így kinyújtják. Kívülről.
5: Pénzbe?
4: Igen, hogy mondja elfbár, és akkor legyen az, hogy akkor ezt így visszük tovább ennek az egésznek a históriáját.
3: Igen. De egyébként az menő lenne. Te árulod egyedül. Milliárdos árbevétel. Az
4: menő. Lenne, hogy van egy ilyen szikla, azon van egy terminál kívülről, rácsipantasz, és akkor kiadja valaki egy kéz.
3: Csak egy ilyen repressz tucat így kitol.
4: Egy lyukon kinyúlta egy kéz, és ott van benne egy kicsit.
3: Kábeltévét és internetet szeretnék a szobámba, üdv Jelinek, Gergely. De rohadékok
5: ez most vagytok. Nagy kérés.
3: De rohadékok vagytok, igen. Azt mondja, hogy valószínűleg egy VIP taxikártya, amire igényt tartani, korlátlanul visz bárhová, amikor kell, vagy nagyon minimális összegért havonta. Van egy telefonszám, felhívod, ott a taxi, csak a tiéd.
5: Ez se rossz, nem kell ezt vezetni. Azt csinálsz benne, amit akarsz.
4: Nem, de akkor miért nem egy sofőrt kértek? Rendesen legyen egy ilyen kormányzati autód, egy sofőrrel. Aki
5: igen, mert
4: a kék
5: villogóval jobban jársz, mert igen, azért a taxis állhat.
3: Egyébként tényleg egy sofőr. Igen. Ha akarod, használod, ha akarod, nem csak a tiéd egy sofőr.
4: De egy olyan, akinek ilyen gyűrött a nyaka, tudjátok, ilyen kopasz, és akkor van még rajta egy hurka hátul.
3: Igen.
4: Azokba bízok meg csak.
3: Igen, igen. Egy munkát, amit szeretek, és meg is élek belőle. Azért vannak jó SMS-ek egyébként. BTC-t csárt előrelátása. Jó!
5: Húha! Nem kérsz kicsit.
3: Azaz.
5: Soha, én szeretem a földhöz ragadtam kérdéseket, vagy kéréseket.
3: Tessék?
5: Soha többet ne kelljen kitörölnöm kulázás után. Tessék, írja a hallgató.
4: Ez eddig se
3: kellett. Ezt eddig is csak felszínesen csináltad valószínű.
4: Egyrészt másrészt meg azon, hogy ez szabadon választott tevékenység. Tehát hidd, hogy vannak emberek, akik nem csinálják.
5: Akik nem, de ő valószínűleg csinálja, aki írta, és már marhára unja.
4: Hát kell felvenni erre egy embert.
3: Aki megcsinálja, igen.
4: A királyi farmosót.
3: Igen. Én egy saját bőrgyógyászt kérek, aki bármikor bármit megnéz rajtam, és megnyugtat, hogy semmi bajom.
5: Állad is
3: ő roggolt. Mennyire hipohonder lehet, meglát valamit magán, azonnal rohan a bőrgyógyászhoz. Ja, Istenem, gyerekek, jól van, hát jó kívánságok. Jó kívánságok jönnek. Köszönjük szépen. Gyűlt, várja, még, na, tessék, és Gyula.
4: A Gyula? Fociról meg nem beszéltünk, csak mondom.
3: A fociról?
4: Hát, hogy ilyen saját hely, tudod, a stadionba.
3: Saját. Egy skybar, egy VIP azért az, na. Hát azért
4: Én nem oda kérnék, én az öltözőbe.
3: Öltözőbe kérnéd?
4: Hát a focisták öltözőjébe.
3: A magyar focisták öltözőjében?
4: Nem, hogy jön egy csapat, és ott ül a csapat. Meg
3: ja, és te mindig bennülhetnél az
4: öltözőben.
3: És kérdezik, hogy ki a mamma? Őt üldök, én mindig itt, jön a Real Madrid, tudod.
4: Most öltözzetek át. Mindenki öltözzön.
3: Felkülzetek
4: le. De én edző vagyok. Nem érdekel. Öltözzel.
3: Igen, tényleg jönne a Madrid, meg jönne, mint a Németország csapat, és te be. Téged az öltözővel együtt lehet ott kibérelni. Ott ülnék,
4: és toplis cipőben, tessék, akartál mondani, bocsánat.
3: Zsül, egy puncit minden napra.
6: Igen. Igen. Igen. Szabad kártyát kérek szépen az egyik légitársasághoz.
3: Szabad kártya egy légitársaság, az nem rossz.
4: Az a szabad kártya, amikor bemondják a reptére, hogy két utas nem tudunk elvinni, és aki ezt bevállalja, hogy nem megy, az kap pénzt, és beültetnek a helyére?
3: Igen.
4: De ilyet hallottatok már?
3: Van ilyen.
4: Egyre gyakrabban van ilyen, hogy ülünk, és akkor, na hát túlfoglalták a gépet, ezért aki esetleg plusz pénzért hajlandó nem felszállni, akkor az miért történik?
3: Igen, mert ők ott maradnak, kifizetik a szállást, és kettő, aki nagyon akar menni, az elmegy.
5: Azért nem történik, hogy... mert ugye minden egyes járatnál van, aki nem jön el. És akkor ezért azt csinálja a légitársaság, hogy azt mondja, hogy van mondjuk 250 helyem, de eladok 270 jegyet, hiszen az az általános, hogy 20 ember nem jön el egy járatra.
4: Ezt is nem mondod komolyan.
3: Túlfoglalják.
4: Én azt hittem, hogy annyi van, hogy mondjuk egy pilótát el kell vinni a másik helyre, és akkor annak felszabadítanak egy helyet.
3: Nem, túlfoglalják a gépet.
4: Eladnak 250 helyes, 270...
3: Hát most nem 20-szal többet, de lehet, hogy 4-jel többet, vagy 5-tel többet.
5: Mert hogy az az általános, hogy minden gépről 5-10 ember lekésik, nem jön, meggondolja magát, érted? Uh-huh. És akkor azt mondják, hogy jó, túlbiztosítjuk, hogy teltház legyen a gépen.
4: Higgyok.
5: És van olyan, amikor mindenki eljön.
3: És van, amikor senki nem akar ott maradni, igen, na akkor van, igen. Akkor álló jegyek vannak hátul. Na jó van, gyerekek, gyorsan akkor egy kulcsot adjunk oda valakinek, jó? Lehet jelentkezni gyorsan, telefonálni. Aki most nagyon gyors, nem is castingoljuk, Anna csak így hirtelen bedobja 0-23-111-111 az SMS számunk. Tessék bennünket megbombázni, fölkapjuk a tizediket, és adunk gyorsan valakinek egy kulcsot. Sorsolás pedig október 9, már ez is eldőlt. Október 9, péntek. Ott sorsolunk, és... hát igen, ott valaki milliómos lesz, gyerekek.
5: Sokszoros milliómos.
3: Sokszoros milliómos. Sokszoros milliómos lesz valaki.
4: Én akkor az EST-ben fogok már turkálni. Úgyhogy...
3: igen, akkor te már valakinek a vérképében vagy nyakig egyébként. Úgyhogy sokszoros milliómos csinálunk valakiből. Lehet, hogy Ágiból. Hello, Ági, jó reggel.
7: Sziasztok, Ági vagyok. Jaj, de jó, nagyon örülök. Jaj, köszi.
4: Ági, tudsz a telefonba gurulni?
7: Tudok, de amúgy is gurulok, mert fejlesztő pedagógus vagyok, és mozgásfejlesztő, minden nap gurulok, gyakorolok.
3: Nagy fejlesztő pedagógus mozgásfejlesztő gyerekeknél, ilyen külön igen. Tornával?
7: Olyannal is, igen.
3: Aha, az mert az olyan.
7: Gurulok és gyakorolok.
3: Jó, oké.
4: Van varázspalud?
7: Hogy mondod?
4: Van varázspalud?
7: Az nincs, de csinálok nektek, ha jöntök egyszer hozzám. Tehát
5: hát, bármit megteszel.
7: Bármit kitalálok, és...
3: jó. Oké, gyorsan dobjál nekünk egy szlogent, jó?
7: És Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
3: Ezt még október 9-ig jó sokszor meghallgatjuk. Van egy kulcsod, gratulálunk, jó?
7: Köszi, ott leszek, köszi, puszi.
3: Gyere akkor, és akkor guruljál egy nagyot. Oké, gratulálunk, puszi.
7: Köszi, puszi, sziasztok.
5: Tartjuk a konténernyitás előtti közös gurulást?
3: Egyébként nagyon
5: a helyszínen.
3: Nagyon adnánk.
4: Én ebben nem is voltam benne, ez hogy találtad? Mikor volt erről szó?
5: Valamelyik nap kitaláltuk, hogy legyen egy közösségi gurulás.
4: De azt igen? Bemutatjuk az igazi gurulás, hogy kell gurulni?
3: De, hogy mindenki lefekszik a föl, és 500 ember ott gurul egyet.
5: Akinek van kulcsa, ez lehet egy ilyen szortírozás, egy előválogatás.
3: Ja,
5: aki nem gurul, az nem játszik.
3: Értem, tehát 100 ott lesz majd 200 kulcsos, azt mondjuk most, akinek kulcsa van, feküdjön le és guruljon egy kis. Jó, én ezt adom.
4: Nem hangzik veszélyesnek. Hol lesz ez a Tabánban?
3: Nem mondhatjuk még, hogy hol lesz a sorsolás, csak azt, hogy október 9, és azt, hogy ez egy pénteki nap, és ott adjuk majd át, vagy ott nyitjuk ki a konténert, mert sok-sok milliós nyeremény. Autó van már, utazás van már, valami tárgynyeremény van még bent, tehát most már 10-akárhány millió az, ahol tartunk jelen pillanatban. Jaj.
4: Jaj, egy kis reflux. Jó.
3: Jaj, megint a sablekötőm kimaradt, úgy érzem reggel.
4: Egy kis csillamagot az megfogja.
3: Igen. Szóval...
4: jó csillamagból miért nem csinálnak sablekötőt?
3: Egyébként ez egy jó kérdés. Adunk a helyszínen is kulcsot, várjatok gyerekek, ezek akkor belefullad bonyolódik, mindenki a kulcsokba.
5: Bonyolódik. Adott egyet adunk, vagy óránként egyet az úton?
3: Többet.
5: Majd...
3: tehát, hogyha még többet nem sikerült is kulcsot szerezned, de esetleg oda jössz a helyszínre, még ott is lesz kulcsod.
5: Aha.
3: Hát ez komoly.
5: Ezt nem is hittem
4: volna. Ezt nem tudom, megérdemlik-e. Megérdemlik-e ezt, hogy így legyen minden?
3: Hogy ennyi kulcsot adunk?
4: Igen, sok kulcs. Túl sok kulcs
3: lesz. Igen. És az autó, amiben van, én megnéztem, ez nagyon csecse ez a kocsi.
4: Mit tud?
3: Gurul.
5: Ő is. De ő nem úgy, mint a hallgatók.
3: Ez abszolút gurulóba vagyunk.
4: Na, hogy olyan van most már létszámát, Balázs, gurul, és ez nekem
3: oké. Most ugye elektromos ablak, ilyenek vannak benne, de formára néztem, hogy ez egy ilyen kisebb, ilyen kis kompakt autó, és baromi jól néz ki. Tehát ilyen bevásárló autó jelleggel, nagyon kis ufószerű. Szép az autó tényleg. Nem láttátok még? Nem néztétek meg?
4: Nem mutattam meg sem.
3: Ott van, nézd meg. Vagy kétajtós, vagy négyajtós.
4: Egy Cupra.
3: Aha, és tök ilyen high-tech, ilyen űrtechnológiás autónak tűnik. Szép az eleje. Nagyon, nagyon szép, nagyon szép. Kínai? Kínai, nem?
4: Nem
3: kínai?
5: Nem, hát ez az, nem az... Na, minden.
3: Chevrolet?
5: Nem.
3: Most aztán jó bevittelek titeket az erdőbe. Hogyan lehet fél percet úgy bekorbányozni valakit az erdőbe, hogy hogyan aztán nem jöttek. Mit tudsz a Cupráról ezt el egy mondatban?
4: Azt mondtátok, hogy Cupra futottunk.
6: Seatnak a új neve.
4: Spanyol?
3: Ez egy spanyol autó, gyerekek. Ez egy spanyol autó.
4: De a Cupra az nem...
3: Olé!
4: De én azt mondtam, hogy a Cupra és a Volkswagen, ők egy tűről fakadtak. Mert hogy vannak benne hasonló hibák.
5: Igen, te is olvastál, akkor valamit látom.
4: Igen.
3: A Seat az ugyanúgy a Volkswagenhez tartozik. Ezt úgy mondják, hogy ez a Volkswagen koncern. Ennyit tudok autógyártásból.
4: Akkor
3: tehát a Seat...
4: jó nyomon vagyunk.
3: Jó nyomon vagy. A Volkswagen csoportban van a Seat is, így van.
4: Igen.
3: Maga a Seat a spanyol, de benne van a Volkswagen csoportban. Ez a Cupra.
4: Cupra.
3: És ez a Cupra.
4: Igen, tehát ez tulajdonképpen egy Volkswagen.
3: Ha nem megy ott
5: nem!
3: Egy kör...
5: Nem! Ez egy Seat!
3: És egyébként valószínűleg Volkswagen motor van benne. Tehát, hogy ugye, mert hogy a Toledókban is régen Volkswagen motor volt, de hogy azt látom, hogy ez egy Volkswagen motor van benne, de az biztos, hogy benne van a Volkswagen.
5: Ez volt a Seatnak régen a sportverziója, azokat hívták Cuprának, és aztán ez levált, és önálló lett.
3: Akkor várj, a Seatnak a sportverziója volt, akkor az a Leon volt régen, nem?
4: A profi?
5: Miért hozzon fel újabb szállat?
3: Hogy még jobban bemenjetek a mállásba. Még jobban. Szép az autó, valaki megnyeri, gyerekek. Ez a lényeg, teljesen
4: azt
3: mindegy.
4: Azt írják, hogy a Cupra olyan a Seatnak, mint a Lexus a Toyotának.
5: Aha, tehát egy emelt színvonal.
3: Mint a Maybach a Mercedesnek, vagy a Mercedes igen. A Maybachnak. Aha.
4: Figyeljenek ide a majmok.
3: Na, gyerekek, ennyit tudunk az autóról, szép lesz egyébként. Tehát ez tulajdonképpen mondhatni, hogy a Seatnak egyfajta high class, tehát egy ilyen prémiumabb megoldása. Jó, így kell ezt elképzelni valójában. És ezt az autót megnyeri, ott beleül, még az is lehet, hogy beindítsa. Egy kicsit be is indítja. Jó? És ha elektromos? Na, akkor föltöltjük. Tavaly nem volt autó, tavaly nem adtunk autót. Ugye? Tavaly is volt benne egy autó?
4: Mi a baj?
5: Hol voltál?
3: Nem emlékszem tavaly benne. Az autóra.
4: Tavaly volt benne minden, amit el tudsz képzelni. Tehát már alig tudt ebben zsupolni a dolgokat. Volt benne autó.
3: Mi az, amivel egy magyar háztartásbelit a legboldogabbá lehet tenni? Oké, hogy az összeremény sok, de hogy konyhai gépek, autó, utazás. Mire vágyik igazán a magyar?
4: Jó, én kérek egy olyan...
5: Egy magyar, egy átlag.
3: Nem
5: egy nyíregyházi ember, egy
4: átlag magyar. Én vagyok a magyar átlag.
3: Te vagy a magyar átlag.
4: Én vagyok a magyar átlag. Mi a bajom? Én vagyok a magyar átlag. Mondom.
3: Igen, hova mész 10 napra?
4: Máté Szakár.
3: A magyar átlag, érted? Kicsekkol 4 hétre, érted?
4: Egyszer elmegy egy hétre, mert elnézt, hogy már mikor van az őszi szünet. Hát ennyit se lehet.
3: Na, mire vágyik a magyar, tessék?
4: Én mondom, én egy ilyen... Ne nézzám, Feri, ne nézzám!
5: De nagyon várom az átlagot.
4: Egy ikoszka készítős izére, tudjátok, a hűtőgépre.
5: Nagy hűtőre, kétajtós.
4: Egy olyat szeretnék, igen, és ezen kívül egy minilovat. Ennyi.
3: Adal. Meg vagy halva a kétajtós hűtőszekrényekkel.
4: Meg a minilovakért is. De abból is a Shetlandi. Láttátok?
3: Olyat, ami jeget csinál.
5: Ó, meg olyat, amiben, ha betöltöd az italt, fronton lehet ki, hogy hívjákolni.
3: Nincs jobban, mint egy műanyag ízű vizet így kinyomsz a hűtőszekrényből, hogy áll a műanyag tartályba. Annyira finom.
5: Nagyon jó. Nem kell kinyitni az ajtót.
4: Nekem a jégkocka azt, hogy a mész, hogy nagyon flegmás, és akkor tudod, és így eltolja az izédet, a poharadat.
3: És miért nem veszel egy ilyet?
4: Elfelejtettem.
3: Igen, nem engedtem meg magamnak.
5: Mert nem a magyar átlag.
4: Az volt, hogy a pesti lakásunkban ugye csak egy kis hűtő fér be az, ami csak egy ember méretű. Milyenek a neve?
3: Igen, tudom. Normál hétköznapi hűtőszek.
4: Egy monohűtő.
3: Tudom, igen. Mert annak meg kell csinálni, de ez a dupla ajtós ketté.
4: Az nem fér be hozzánk itt Pesten.
3: Amerikaiaknak van
4: de
3: ilyen.
4: De Nyíregyházán a garást ki tudom pakolni, és oda berakhatnám ezt a
3: hűtőt. Azok és ilyen, tudod, ilyen krómból, az nagyon szép.
4: És láttam már olyan hűtőt, aminek az eleje, az nem, tehát nem fedett, hanem átlátszó. Üveg van rajta, és látod, mi van a konyhában. Látod benne, mi van?
5: Hát az őrület.
4: Nem kell kinyitni a hűtőt, és látod, mi van
3: látod
4: benne.
3: Látod a penészes vajat, az aluttejed.
5: Félig lerágott parizert, igen, a csücsköt.
3: A felpöndörödött trapista sajtot lapra vágva. Úgy, de jó lehet.
4: Ez az éles stílus, amit szeretnék képviselni.
3: Nem kell kinyitod a hűtőt, hogy előtte állva gondolkozzál, hogy mit akarsz enni.
4: Hát ez nem
3: a
4: csodálatos?
3: Ne továbbja.
4: De amúgy ez csodálatos. Igen. És akkor nézd, és ott van, hogy mi lehet abba a dobozban? Nem nyitom ki. Csak mi lehet abba a dobozban?
3: Álmodozom róla egy kicsit. Na jövünk mindjárt 8:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
8: Balázsék hamarosan folytatódik!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
9: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonnier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
10: Telefon.
11: Kávé.
10: Reggeli.
11: Kávé.
10: Munka.
11: Kávé.
10: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a APK-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden gyorsfagyasztott Dr. Oetker Giuseppe termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: Anya, kapar a torkom!
16: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
17: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak.
19: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Nem sokára vizsgálhatja a NAV a politikusok vagyonosodását, indul a budapesti sportág és hangszerválasztó, kevesebb volt tavaly a költöző, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, akár 20 évre visszamenőleg is átvizsgálhatná a NAV a politikusok vagyonosodását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az ellenőrzés a mostani, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselőkre és kormányzati tisztviselőkre is kiterjedne, illetve a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatnák. Ha valakinél indokolatlan vagyongyarapodást állapítanak meg, akkor azt adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújánál pedig nyomozás követné. Elhallgatott a magyar blues legnagyobb hangja, 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. Az énekes pacemaker beültetés után hirtelen szívhalál következtében hunyt el. A Hobo Blues Band tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté. Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Az István a Király rockoperában Torda Táltost alakította, pályatársai és rajongói is búcsúznak tőle. Több tucat sportágat és hangszert lehet kipróbálni 2 napon át a fővárosi Merkapt sportközpontban. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország több pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap az iskolai osztályoké, a szombat pedig a családoké. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszél.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
1: Továbbra is Budapest és Pest megye a legvonzóbb célpont, ha valaki költözne. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban volt ennél alacsonyabb az aktivitás. A KSH szerint mintegy 115 ezeren lépték át költözéskor a megye határt, csak nem felük a fővárost vagy Pest megyét választotta. A központi régión kívül Fejér, Győr, Mosonsopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb. Főként napos időre számíthatunk, egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő takarhatja majd a napot, kevés helyen készülhetünk futózáporra. Délután 23 és 28 fok között alakulnak a maximumok. A hétvége is hasonló idővel indul majd, a hűvösebb hajnal után délután akár 28-29 fokig is melegedhet a levegő. A hét utolsó napján is csak keveset eshet, helyenként viszont megélénkül majd a szél. A legmelegebb órákban 30 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Rádió egy!
4: Na? 3:49 lesz, 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Dejkma játékra dobáljatok nekünk jelentkezéseket. Egy D betű elég, ne küzdjetek azzal, hogy leírjátok. Nem kell jól leírni, aki jól leírja, az is jó. Nem kritérium.
5: Aki bármi úgyhogy... mást küld, de van benne D betű, elfogadjuk.
4: Mi a Dikmánt is elfogadjuk. Dikmán. Szeretnék 100.000 forintos Dikmán utalvány, az is jó. Tehát mindegy, csak írjátok le és jelentkezzetek, jó? Úgyhogy nincsen ezzel baj. Időjárásunkról lett egy-két biztató szó, Ferenc.
5: Hogy lesz. Nem marad el az időjárás.
4: Gyönyörű időnk lesz. Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Na, mi a helyzet? Mi a helyzet? Oda rész, hogy jönnek a D-betűk. 100.000 forintos cipő utalvány.
5: Szép ajándék, azt kell mondjam.
6: Igen. Abból azért be lehet vásárolni.
4: Be. Abszolút. Abból azért be tudtok vásárolni, és kiokosodtunk itt a cipős kérdésekből, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon felkészültek vagyunk. Minden megtanultunk a nagy divatmárkákról, a cipőkről, mindent tudunk, gyerekek.
6: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kérdés lesz ma, mert a múltban nagyon nehéz volt.
5: A tegnapi is nehéz volt, de figyelj, olyan penge csajunk volt, már azt feltételeztük, hogy ő írta a kérdéseket.
4: Azt gondoltuk, a Dejkmannál dolgozik.
5: Igen.
4: És kiderült, hogy igen.
5: És tényleg, de tudott mindent.
4: Igen. Az milyen lett volna?
5: Na, például itt volt a tegnapi kérdés, ókori civilizációkban volt olyan lábbeli, amely a színe és a formája is jelezte a társadalmi rangot. Melyik volt ez? Tessék.
6: Saru. Nem.
5: Melyik civilizáció te túlképzett?
6: Melyik civilizáció?
5: Maják, inkák, rómaiak, vikingek?
6: Rómaiak.
5: Figyelj, megvan neki is a szalvány. Kedves Deichmann úr, küldjön még egyet.
4: Dobjál egy 100-es zsidóvány. Van olyan nő, aki nem szereti a cipőket? Ilyen nő létezik? Vagy ez olyan, mint a férfiaknál a horgászat. 10-ből 9 sóhajt egyet, ú, de szeretek. Még mi pont nem.
5: Maradik.
6: Ez a korra jön meg, amúgy, mert régen teljesen hidegen hagytak a cipők, és most már így, hogy tendálok ugye a középkor felé.
4: Akkor ez alakul ki a cipő szeretet a nőknél?
6: Igen, elengedjük a többi dolognak a szeretetét, és helyette jön be a cipő.
4: Igen, elérhető, megvehető. És az mit jelent egy átlag nő életében? 10 pár cipő? 20 pár cipő? Mit csinál egy átlag nő?
6: Nem értem, miért személyeskedsz?
5: Nem mondom semmit, béka.
4: Külön szekrény, a ház előtt egy külön ajtó, vagy tehát mi
5: tudod? Külön ház.
4: Külön ház a cipőkbe. És akkor van a kedvence, az annál is kedvencebb, és ha még egyszer és fölveszem, és de valamit sose hordtam, de nagyon
5: így
4: szeretem.
5: Van, de egyszer még jó lesz, hiszen majd veszek egy cuki, nem tudom, rózsaszín felsőt, amihez ez pont jó lesz.
4: Aha.
6: Érdekes. Én ezt a rágalmazást, ezt nem szeretem magunk.
5: Nem rága, ezek tények voltak szívem.
4: Mennyi cipőd van most, hogy csak nagyságrendileg mondod?
6: Nem sok amúgy.
4: Nem sok?
6: Nem sok szerintem.
5: Max egy 80
4: pár.
6: Ami jó a lábamra, és lehet hordani, tehát nem az van, hogy így megvettem egy forgatásra, vagy ilyesmi, és akkor azt tudod, többi, hát szerintem vettem, hogy 10.
4: 10 pár tényleg? Hát az nőként az még nem is egy vészes szám egyébként. Igen, vagy ott még a basszekrényben ott hátul körbenézek.
6: Sok, az van, én kidobom azokat. Én sajnos olyan ember vagyok, hogy ha elkezdek hordani egy cipőt, azt elhordom, és aztán kidobom. Tehát, hogy ilyen formán gyakorlatilag androgő viselkedés formákat mutatok, és van néhány darab, amúgy még ilyen alkalmi, amit máskorra nem veszek fel. De hogy én elhasználom a cipőimet, nem azon, hogy gyűjtögettem, hanem egy idő után már kellemetlen felvenni, és akkor veszek egy újat.
4: És akkor azt mondta, hogy jó, akkor új. Aha. Érdekes, hogy azért erre a nők, hogy rá tudnak kattanni. Nem? Gyerekek, cipő. Ezért gondoltuk ezt a cipőutalványt. Ez biztos, hogy nagy...
5: Szeretik
4: ezt. Úgyhogy mindjárt jön a játékosunk, és akkor meghallgatjuk, hogy ezek a kérdések milyen volt?
5: Nem, nagyon könnyű.
4: Könnyű?
5: Igen.
6: Fogalmat
4: sincs. Fogalmat nincs.
5: A második nehéz, szerintem a harmadik az egyértelmű, az könnyű.
6: És volt már telefonos segítség?
4: Telefonos segítséget még nem vettek igénybe, mi segítettünk, és még sztárt se hívtunk. Sőt, egyszer feleztünk talán. Tehát, hogy így nem volt olyan nagyon vészes a történet. Igazából csúgunk azért egy picit. Ha figyeltek, Feri már a hangsúlyozással is szokott egy kicsit csúgni.
5: Úgy van!
4: Ha szimpi neki a hallgató, akkor azért úgy hangsúlyoz, hogy az jó legyen.
5: Akkor egy nagyon szimpit kérünk ma, hogy az utolsót vigyék el.
4: Nem volt még férfi játékosunk, csak mondom.
5: Mert ez
4: nem... De azt mondja, hát most se lesz. Ez egy női játék, gyerekek.
5: Igen, de nem is értem a fölvetést.
4: Mert hogy a párjának akarja, várjál. Hát azért az lehet, az hogy cuki, és megnyeri a párjának.
5: Igen, de olyan tömegű hölgyel van itt szerintem dolgunk.
6: Milyen tömegű hölgyel van dolgunk?
5: Nem úgy, nem egy hölgy a tömeg, érted, hanem hogy sok hölgyel van dolgunk.
6: Mit akarsz a tömegtől?
4: Igen. Na, partincsad Annácska ide azt a telefonját. Aranyos, kedves cuki hangú?
7: Igen, aranyos.
4: Igen?
7: Zsuzsi.
4: Ó!
6: Zsuzsi-e vagy?
4: Zsuzsi. Nem fejeztem.
7: Ez a második kérdésben segítsetek majd nekünk.
4: Segítünk?
6: Az a helyzet, hogy a péntek, ez nagyon jól megy nekünk.
4: Mi nem imádjuk a pénteket, gyerekek, abszolút lefűzés. Zsuzsi, figyelj a hangsúlyt, és a hangsúlyból már tudni fogja a választ. Mert Feri nem rejti véka alá, hogy mi a jó válasz. Vagyis
5: hát
4: nagyon
5: ha szimpatikus.
4: Ha szimpatikus. Zsuzsi. Ha nem szimpatikus. Még az nem szimpatikus, hogy nem veszi fel a telefont, Anna.
7: De itt van.
4: Ja?
7: Van Zsuzsi.
4: Hon vagy Zsuzsi?
7: Itt van.
4: Zsuzsi?
8: Itt vagyok.
4: Hello Zsuzsi, jó reggel. Ne izguljál, Zsuzsi, ne izguljál. Hány cipőd van otthon?
8: Hát nekem van egy pár, de sajnos a gyereklában nő folyamatosan. Az enyém már nem. Oh. De a gyereknek nagyon jó jönne.
4: Aha, ja, hogy gyereknek akarsz. Ez eszembe se jutott egyébként.
5: Egy anyuka. Nagyon anyuka. Jó. Anyukát akarnak nagyon szeretek segíteni.
6: Nagyon nehéz jó cipőt venni. Én most vettem egy...
8: De a táskák is jók. A
6: táskák is jók, igen.
8: Igen.
4: Mi ott van a tejpomba táska is?
6: Persze.
8: Persze.
4: De én nem tudom.
6: Táska, zokni.
4: Komolyan? Tényleg? Én nem nagyon ritkán járok. Bocsánat, nem ritkán. Igen, faszírozott a zsömmel. Nem járok tejpomba.
6: A hűtősoron pedig izgalmas dolgok van.
4: Igen, a sós pisztáciájú kifejezetten nagyon finom és nagyon édes. Jó, mert hogy én nem nagyon vagyok ott. Mekkora a gyerek, Zsuzsa?
8: 12, lassan 13, és így másfél hónap alatt 2 cipőt kellett
6: vegyek.
8: Egyiket kinőttem, másik most 40-es, és már szólt, hogy a lábujját nyomja.
5: Rászorít. Ezért te szeretem, amikor ilyen,
8: igen,
5: ennyi, úgy, hogy ilyen 300 ezres tud ezekbe a sneakerekbe, mikor a 13 éves megjelenik. Mondom, ez nagy beruházás volt, haver, egy fél évig lesz.
8: Igen.
6: Ha csak szandált veszel neki, Akkor az nagyon hosszú, jó, igen. Kihúzza.
4: Igen, kidobod a szandát, lenő a lábaról, a körmeiben megkapaszkodik, teljesen jó.
8: Ahhoz csak vastagzokni kell.
4: Na figyelj, Zsuzsa.
8: Az is van a Dyke Mamba.
6: Így van.
4: Segítünk akkor, jó? Segítünk akkor neked.
8: Jó.
4: Figyeljél akkor ide. Mondjuk az első kérdés így szól.
9: Fölvezető zene!
4: Izgalmas! Megújtsd!
5: Melyik állat lábnyoma hasonlít leginkább egy emberi lábfejre?
4: Ha ebben ne segíts, ezt ne segíts, próbálj eltalálni.
5: Akkor ugyanolyan hangon
4: mondom, jó?
5: A medve, B, kenguru, C, kacsa, D, ló.
4: Na, emberi lábnyom. Melyik állat? Ez egy jó kérdés. Melyik állatnak?
5: Hát azért, na. A kacsájé hasonlít? Nem, kizárt.
8: Medve, hát kenguru. A kenguru és a medve között gondolkodok.
4: Hát gondolkozzál a medve és a kenguru között.
6: De látod magad előtt, nem a kengurut, hogy néz ki?
5: Igen.
6: Hogy ül a lábán.
5: Meg a lábát.
4: Ahogy éppen ott melberúg.
5: Én ülök a lábamon?
8: Hát, ott ugrál, igen.
4: Na?
8: Igen.
4: Nem lesz így cipő a kis lánynak?
6: Szerintem gondolkodjon azért, kinek vannak lábujjai.
4: Mert itt láb fog iskolába menni a kis...
5: Hány lábúja van a medvének? És mennyi van a
8: kenguru? A medvének karma van, akkor kenguru.
4: Így is van, rossz a válasz. Nagyon jó, add be a rossz válasz.
8: Nem mondod.
5: Hát de...
8: Most ez komoly.
6: De hát a karma az a lábujján van.
5: Hát az a lábujja. Hát meg te láttál már kenguru lábat, kicsim.
6: Úgy néz ki, az egy olyan, mint egy
5: ezt mondom,
8: igen, mert ugrál.
5: Hát ezt mondom, hogy ülök én a lábamon, szívem. Nem ülök a lábamon, mert nem vagyok kenguru.
4: De szomorú lesz az a gyerek, mert itt láb az is.
8: Ó, nem már, fiúk.
4: Ó, de kár érte. Hát és ráadásul el is ment, egy rossz választ, aztán csókolom van.
5: Ennyi.
4: Hogy hívják a kislányt?
8: Kislányt? Van kislány is egyébként, ő nagylány, de kis.
4: Na, hogy hívják
5: a kisfiút?
6: Vagy mely gyerek neve?
8: A kisfiút Ádámnak.
4: A kis Ádám, hogy fog már szomorúan mezitláb sírtogálni? Hát ez egy szomorú történet, Zsuzsi.
8: Nem várom.
4: Zsuzsi, ha most ilyen vagy, hogy nem tudod, hogy melyik állat, de tényleg a kenguru hasonlít a legjobban az emberre.
8: Nagyon izgulok.
6: Hát ezt mondja meg a karmának, jó? Aki azt hitt, hogy a talpából lőkő a karma.
4: Né.
6: Amúgy sokkal praktikusabb lenne.
4: A talpából kivét akarom. Zsuzsi, menj haza, közöld a rossz hírt a gyerekkel. Mama majdnem nyert egy cipőt a rádióba.
8: Nem, de nem érdemeltétek soha, meg. Soha, tényleg soha nem jutok be. És amikor bejutok,
4: látod? Akkor... Most se nyer semmit. Ez ilyen. Az élet egy harc, nem mindig nyerünk, sokszor vesztünk. Köszi a játékot, Zsuzsi, puszi!
6: Puszi, Zsuzsi!
8: Na, puszi!
4: Szia, Zsuzsi! Kenguru! Hát... Anna, gyere ide!
5: Anna!
6: Mutasd a lábad!
5: Anna! Vedd le az oknit! Hogyan történhetett?
4: Vedd le az oknit! Anna, nem küldhetünk vissza Dejkman utalmány, mit csináljunk?
7: Egy férfit hívunk.
5: Legyen egy férfit!
4: A Dejkman úrnak nem küldünk vissza a péntekit, addig játsszuk, amíg el nem viszi. Nem,
10: halló,
4: vissza, nem
10: én
4: küldünk.
10: Vagyok!
4: Anna, olyan fura hangod, nem te vagy az Anna, én vagyok! Jó, legyél Ádám hangon, jó Anna? Jó, meg lesz, most meg lesz. De ha kiszórjuk, ő se tudja, őt is kiszórjuk.
5: Jó.
4: Még nincs itt Anna, Zsűr, várj meg. Zsűr, besongott a játéktól, már adja a cignát. Ja, első kérdésen túl kell menni. Ja, értem, hogy most
5: nem
4: túl menjünk
5: kell,
4: az első kérdésen.
5: Nem kell, kap egy új első kérdést, hello.
4: De nincs új, ezek vannak betáblázva.
5: Nem baj, hát szarok rá. Nem érdekel.
4: Ne lehetem a pénteket.
5: Kell a három kérdés, Gyula.
6: Amúgy, ha valamit hoztam ebben a műsorban, ez a felháborodás képesség.
4: Fejből mondunk egy kérdést akkor.
5: Van nekem tartalék kérdésem, azt fölteszem, ez nem lesz kivetítve. Jó?
4: Értem, a vágópista nem volt ilyen felkészült, hogy felkészült.
5: Aki nézi a interneteket, az most egy másik kérdést lát. Nem érdekelnek ők engemet. A játékszabályban három kérdés van.
4: Dobd a kérdést.
5: 160 fontos utalvány, nem adhatunk oda két kérdést.
4: Haló!
5: Haló!
11: Haló!
4: Szia!
6: Haló!
4: Te vagy az?
11: Haló, igen.
4: Ki?
11: Én.
4: De hogy hívnak?
6: Te hívtál, mi hívtunk?
4: Ádám, téged hívtunk. De egy ma játék.
11: Így van, igen, köszönöm.
4: Szereted a női cipőket, hordod is?
11: Persze, minden nap.
4: Jó, akinek szeretnéd megnyerni?
11: Nyilván a feleségemnek.
4: Jaj, de aranyos vagy. Nézd meg, betelefonált, hogy nyerjen a feleségének. Ez egy kedves történet. Vagy. Na figyelj, Ádám, az előző játékos elbukott, úgyhogy most nagyon szerencsés vagy, hogy itt vagy.
11: Remélem.
6: Felmásztál valakinek a hátán.
4: Így van, Zsuzsa tetemén jutottál elő.
6: Elküzdtál ide.
4: Igen. Jó, hát a kérdés?
11: Persze.
4: Na figyelj.
5: Mekkora cipőt hord Lady Gaga.
4: Azt a mindenik.
5: Na, figyelj, A40, B38, C37, D39.
4: Szerintem ő egy férfi. Tehát, hogy
6: Lady Baba.
4: Lady Baba, úgyhogy...
11: Viszállni tudok csak, úgyhogy én azt mondanám, hogy a 38-a.
4: Nem jó, sajnos.
9: De sajnálom.
4: De sajnálom, hát te se nyertél.
6: A megoldás medve.
4: 39. Hogy elment ez neked ez a cipőutalvány?
5: 39.
11: Ó, de sajnálom.
6: A viszont hallásra.
4: A viszont hallásra, a viszont látásra. Gyerekek, van egy Deichmann utalmány kiadó.
5: Adjuk oda.
4: Én nem adom vissza ezt Deichmann úrnak. Ha kell, délig maradok.
6: Így van.
4: Valaki vigyázz. De van utalmány már, mert most már nagyon unom, de most már valaki ne merjen meg.
9: Új játékosa, van még kérdés.
4: A Deichmann tapsol, egy 3 perces játékra kapott, egy 33 percet csak pénteken, úgyhogy ők nagyon örülnek, jövő héten is költenek nálunk egy csomó pénzt. Nem, nem adjuk, odaadjuk valakinek, nem küldjük vissza. Nem küldjük vissza.
6: Figyelj, nagyon figyelj, nem a Jakub Cseh Gabi lesz az.
7: Tartsad. Nem.
6: Gyerekek, ja, szedjük össze magunkat.
7: Mónikám, harmadik játékos vagy. Tartsad, Móni!
4: Nem nézzük, Móni.
6: Szeretem, hogy annak csak a rokonaiból választ.
4: Móni, ne felejtsd el, Gabi vagy. Gabi vagy, nem a Népfürdő utcában laksz, igen. Mónika, halló Mónika.
10: Halló.

0: egyáltalán nem ritka.
1: Sőt, nagyon helyes, hogy ennyien vagytok. Móninak nem mondunk nemet.
0: Jöhetek a kérdések, Móni?
2: Igen, segítsetek.
0: Nem fogunk. Itt szól az első kérdés. Oh.
1: Ne ígyja!
3: Mauni!
1: Nem szól a zene? Gyula!
0: Ja, Gyula,
3: légy szíves!
1: Gyula, légy szíves! Ja. Na!
0: Így van. Nagyon izgulok.
3: Medle.
0: Picit már be is csurratottam annyira.
1: Na. Úristen, nagyon nehéz,
0: jön
1: nagyon
0: a kérdés,
1: nehéz
0: figyelj,
1: kérdés.
0: Figyelj, Maunika!
1: Figyelj!
2: Figyelek.
0: Ne vitatkozz, figyelj! Igen?
1: Ki viselte azt a híres húsból készült ruhát és hozzá a különleges lábbelit a 2010-es MTV videó.
0: És jön a legújabb hallgató.
4: Nagyon könnyű.
1: Madonna, Lady Gaga, Nicki Minaj vagy Katy Perry?
2: Lady Gaga.
0: Mónika. Nagyon jó. Megvan a Deichmann utalmányod egy része, de tudunk tovább menni.
1: Jó, megyünk tovább, figyelj.
2: Menjünk.
1: Melyik világsztár viselt az alá felsoroltak közül a színpadon és egy díjátadó gálán is piros magas sarkú cipő? Yes. Taylor Swift, Lady Gaga, Adele vagy Dua Lipa?
2: Ez is Lady Gaga.
1: Az
0: na jó, persze, hogy könnyű.
1: Gyerekek, ezek a kérdések.
0: 50 ezer forintos Deichmann utalmánynál vagyunk.
1: Várjál, és akkor most fogjuk kinyírni.
0: Mónikám,
1: figyelj!
0: Igen?
1: Melyik országban találták meg a világ egyik legrégebbi ismert bőrcipőjét, amely körülbelül 5534 éves kb. Tehát 5500 éves.
0: Egy cipő?
1: Egy cipő. 5500 éve már volt cipő.
0: Nem
3: és a marketplace-en találták?
1: Bőrcipő, és árulták. A Törökország, B. Örményország, C. Irán, D. Egyiptom.
0: Na?
2: Hát legyen Örményország.
0: Oh! Jó, nagyon van, így van, Mónika. Mónika.
1: Mónika. Mónika.
5: Egy 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
0: Így van. Nagyon jól lejátszottad, hogy nem tudod a válaszokat, de mi Janna szomszédjaként nagyon gratulálunk neked akkor a 100 000 forintos Deichmann utalmányhoz.
3: És üdvözöljük a gyerekeket.
0: Igen, és adnád a gyerekeknek, hogy csókoltatjuk őket. Jól van, gratulálunk, elvitted, megvan.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Örülünk, megérdemled. Küldjük, jó?
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Ciao, ciao.
2: Köszönöm. Hello, hello.
0: Azt írva, hogy egy okos taxis nem létezik. De vagy. Taxis, női taxis gyerekek. Azért nem, azt mondta, hogy nem ritka, de én ha életemben egyszer utaztam női taxissal.
3: Én sokszor.
0: Igen?
3: Sokszor, igen. Egyszer még túsz is voltam.
0: De hogy úgy, miért megy egy nő taxis? Az olyan férfi szakma, nem? Vagy hülyeség? Vagy inzultálják, este van, részegek, ott azért egy ilyen pasi.
3: Megint apádról beszél.
1: Mónit te inzultálnád? Hát nem mernéd.
3: De miért nem?
0: Tényleg nem.
3: Most vett magának egy tűsarkot, azzal fogja kikaparni a szemedet.
0: Nem is tudom, hogy utaztam egy női taxissal. Olyan meglepő, hogy egy nő így taxizik.
3: Egy nő vezet.
0: Igen.
3: Szavaz. Döntéseket hoz. Ennek véget kell vetni. Elfajzott világ.
0: Miket már vezethetnek a nők?
3: Mi a következő? Kutya?
0: Mi lesz? Csirkék fognak taxit vezetni?
3: Mi jön ezután?
1: Vissza a konyhába!
0: Hát tényleg miért nem a pult mögött állnak?
3: Mi ez az éntelen igénytelenség?
0: Nem, csak arra gondoltam, hogy tudod, azért ott mint egy éjszaka sofőrködni, vagy taxizni, azért ott kezelni a sok részeget, nő ajánlatot kap, beszólnak.
3: Ezek a kocsmáros tőnek sokkal könnyebb.
0: Egyébként igen, a kocsmáros.
1: De legalább ott van a pult közöttetek, meg nálad van az összes ital.
3: Figyelj, az van, hogy ott applikáción kell rendelni a taxit, ugye el tudod dönteni, hogy kit veszel fel. Tehát például mondták nekem a kolléginák, hogy készpénzes sose vesznek fel, mert azok átverős késelősök, de ott vannak ugye a kártyaadatok, és aki kártyával utazik, ugye az már visszakövethető. Ott azért nem lehet visszaélni, úgyhogy nem szokták őket atrocitások élni.
0: Milyen világ van, tehát így figyeli, hogy mivel fizet?
3: Igen, ezt ők meg el tudják dönteni, hogy ennyi tud eldönteni, hogy készpénzes vagy kártyás fizetés, és hogy van értékelés is amúgy az applikáción belül, hogy ki milyen utas.
0: A sofőr leértékel?
3: Hát ezek azt csinálják, figyelj csak. Hát
0: akkor erre az jobban odafigyelek majd.
1: Úgy, hogy viselkedjél.
0: Tehát kiszállok is, akkor hogy morzsás volt, hullott a szakálla.
1: Egy csillag.
3: Ennyi szarszagú volt.
0: Finoman szarszagú volt, és hülye kérdéseket tett föl. Igen, ő Balázs.
3: Én utáltam a Balázs, sőt, egy pont.
0: Na, igen. Ilyen szarszagú csávot még sosem vittem seha, hihetetlen. Na jó, köszönöm szépen akkor ezt a megszólás
3: végét. Honnan tudod, hogy milyen az értékelésed, amikor a haverjaid együtt hívtak taxit magatoknak a kocsmázás végén, és amikor nekik egyből lesz autójuk, neked meg nem, akkor tudod, hogy...
0: És hol el tudom olvasni valahol az értékelésemet?
3: Nem, sajnos.
0: Nem?
3: Nem.
0: Nem kíváncsi lennék rá. Na jövünk mindjárt 2 perc a pontosan 9 óra.

0: Hamarosan folytatódik!
1: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: számgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió egy, csak igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
4: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
5: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
6: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
7: Roppanós, szentesi! Zamatos, szentesi! Vagány, szentesi vagány!
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal! Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel, vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit! Részletek a visionexpress.hu oldalon.
11: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival! Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
15: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
16: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
17: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa. Belső tér. Pipa. Sportosság. Pipa. Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalasz Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalaszdélpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
18: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
19: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
21: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
22: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
23: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
24: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
25: Az Alkotmánybíróság dönthet a készpénz fizetés ügyében. Babavizeket vizsgált a Nébih. Jól tartják az árukat a hibridek. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Az Alkotmánybíróság döntheti el, alapvető jogként kell garantálni a készpénz fizetés lehetőségét. Az ombudsman azért fordult a testülethez, mert több panasz érkezett olyan üzletek, rendezvények és szolgáltatások miatt, ahol már kizárólag elektronikusan lehet fizetni. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzt. Az alapvető jogok biztosa arra is választ vár, hogy kell az államnak olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is biztosítják a készpénz használatot. Egészségre veszélyes babavizet nem találtak, egy terméknél azonban túllépte a megengedett határértéket az ásványi anyagtartalom. A Nébih 5 magyar babavizet vizsgált, az Aquital Baby esetében literenként 707 mg-ot mértek a megengedett 650 helyett. Ez önmagában nem egészségi kockázat, a termék viszont nem árusítható csecsemő tápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság megtiltotta az előállítását és bírságot is kiszabott. Több ezer bringás mondta el, melyik szakaszokat szereti, és hol lenne még mit javítani a balatoni bringa körön. A Magyar Kerékpáros Klub 2 évente méri fel a bringások tapasztalatait, idén pedig 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melinda, a Kerékpáros Klub szóvivője beszélt.
26: A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint 2 évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
25: A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon, évente átlagosan 5,7%-ot vesztenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípusú autó. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használt autó augusztusi közös adataiból kiderült, a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül alakult. Főként napos időre számíthatunk, egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő takarhatja majd a napot, kevés helyen készülhetünk futózáporra. Délután 23 és 28 fok között alakulnak a maximumok. A hétvége is hasonló idővel indul majd, a hűvösebb hajnal után délután akár 28-29 fokig is melegedhet a levegő. A hét utolsó napján is csak keveset eshet, helyenként viszont megélénkül majd a szél. A legmelegebb órákban 30 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter, a kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri, és a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: Hát itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után 11 perccel zene nélkül, mit érek én? Úgy van, volt ez a dal, de gyerekek, itt a új világ van, itt beültünk az iskolapadba mi is, úgyhogy vége a lébecolásnak. Nem a témához tartozik, kivettem a gyereket a suliból, és megyünk horgászni a Balatonra vasárnapi, így kell ezt csinálni. De menő,
5: ez jó fej.
4: Ez nagyon jó arcság. Azt mondta, hogy bepótolod a pénteket, megtudjuk mi a lecke, elmegyünk és 3 napig horgászunk a gyerekeket. De jó, tök jó.
6: Simán csináljátok meg ezt.
4: Tök jó.
6: Tényleg. Hát ez mekkora élmény a gyereknek.
4: És mennyire nem múlik egy napon, ha belegondolsz valójában tényleg
6: semmi. Ha azt nem tudja
4: semmi
6: pótolni, akkor mindegy.
4: Akkor se. Azt a mindenit neki. Tényleg így van. Jól van.
6: Nyisd már meg a bolt alkalmazásodat, légy szíves.
4: Bolt alkalmazás.
6: Csak azért, mert hát van pontozás, és van egy ajánlás is, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy jó pontod legyen. Én ezt elolvastam, és szerintem te kettes vagy az ajánlás alapján, hogy mit kell csinálni.
5: Profil?
4: Főoldal, aktiválás, fiók.
5: Profil.
6: Profil.
4: Ez a profil. A profilom, igen.
6: Igen? Na.
5: Értékelés.
6: Na, tartsd föl. Ott van a neved alatt, ott kell legyen.
5: Hagyos.
4: Ne, a fogalmam sincs.
5: Hagyj.
4: Ott a profilomat nézd meg. Fizetési módok.
6: Fönn. Ott van a
5: ötcsillagos.
4: Oda nézzél! Csak ötcsillagos értékelésem van.
5: Igen.
4: Engem leértékeltek. Nem, ötös
6: föl
4: kaptam.
6: Szerintem fölértékeltek.
4: De ez most nagyon jó lesz.
6: Sofőrök minden fuvar után egytől 5 csillaggal értékelnek, vagy értékelhetnek téged, és van néhány tipp, hogy mit kell csinálni, és én ez alapján azt gondoltam, hogy te biztos, hogy kettes vagy. Az első pont az, hogy legyél tisztelettudó és figyelmes. Hát
4: de szemetek vagytok, ugye? Genyók vagytok, tök normálisan. Az 5 csillag igen az értékelésem, úgyhogy ezt én...
5: Mondom, kellemet kommentet írni. 5 csillag, de legközelebb részes, ne utasz fekve.
4: Nagyon az... aranyos, de nagyon büdös. Csöndben ül és fingik.
6: Hagyd az autót olyan állapotban, ahogy találtad. Hát nálad se ez
4: nem. Nagyon sűrűn odaszarok, persze, átsülésre, oda kuporodok mindig, amikor nem figyel. Mit gondoltok ti rólam?
6: Használd a biztonsági jövet, hát életedben nem kapcsoltad be.
4: Mert hogy hátra ülök. Tényleg nem kapcsolom be.
6: Na, 5 csillagos
4: vagy.
6: 6.
4: Persze!
5: 10 csillagos, én is 5-ös vagyok.
4: 5-ös vagy, igen.
5: Helyesen indokolatlan, pedig olyan emberek utaznak, akik aztán mondhatta volna bármit rólam, szóval.
4: Nem tudtam, hogy leértékelnek. Ő rányom utána egy csillagot, hogy milyen vagy. Menő, és ezt így meg lehet nézni.
5: Megbizony.
4: Most komolyan mondom, úgy örülök, mint 5-ös kaptam volna az iskolába. Látod, milyen kevés elég nekem? A boltomban idegen emberek 5-ösre pontoznak. Hát fájt is volna, lepontoznak, megmondom össze. Nálam unalmasabb kultúrát a bütésni ülés nincs. Utas.
5: Ütés.
4: Beülök hátra, nem akarok beszélgetni, hagyjál békén, vigyél oda vagyok. Köszönök, kiszállok, kifizetem. Kész. Ennyi.
6: Jó, nem csapott be az ajtót?
4: Nem csapott be az ajtót, nincs műmodoroskodás, nem kezdeményezek beszélgetést, és lehetőleg velem se beszélges. Hagyjál utazni. Ez az én privát szférám, te vezess, én ülök. Engem se érdekel pedig az életed, ráadásul, téged se érdekel az enyém. Igen,
6: ráadásul taxisok, akikkel ugye legendásra jobban vagy, és mégis 5-öt adnak.
4: Ráadásul így van, igen. Nem, a boltosokat, azokat szeretem egyébként. Na jó van, gyerekek. Mondjad, Anna, mi a helyzet? Még gyorsan túlesnél rajta?
7: Nem. Nem esnék túl rajta. Máson esnénk túl.
4: Máson esnénk túl. Ja, hogy opá, tehát nagy szervezések
6: maga
4: voltak
6: a
4: közben.
6: Maga a nagy derik van itt
4: gyerekek,
6: velünk.
4: Hát mindjárt itt
7: Kalambó.
4: Lesz. Mindjárt már itt is van.
7: Már itt lesz.
4: De várj, Anna, még egy felvezet, amiért szegény nem várakozassuk sokat. Ugye csak, hogy a hír miről szól, hát nem hiszitek el, ugye a gyömrői konyhás lopásról mi nagyon sokat beszéltünk, a polgármester kapta el a csapatot, kiderült, ezek mindent elloptak, semmit nem adtak oda a gyerekeknek, büntető ügy van belőle, a hosszú éveken keresztül sonkát, tojás, sajtot, mindent hazavittek. Na most mi történt? Ugye őket begyűjtötték, kirúgták, és azt gondolnád, hogy megtisztult a szakma, itt már gyömrőn a konyhásnénik
5: hát
4: nem lopnak.
5: Hát összehúzták magukat, mondták, hogy jaj, csak így ne járjak.
4: Erre mi történt? Újabb konyhásnénit kapott lopáson a gyömrői polgármester. Hát megülökettül a sztoritól, imádom. Kisber Szabolcs polgármester, aki egy szerdai ellenőrzésen nagy mennyiségű tisztítószer talált az öltöző szekrényben. Hát figyelj, ők mibe vannak, de tényleg?
6: Azután, hogy mindenkit kirúgtak, érted, mindenki lebukott, még ott tartod, vagy ellopod?
4: Tovább mész, és akkor nem a kaját kezded ellopni, hanem akkor ellopod a tisztítószert. Na de ott volt öreg
5: itt
4: Sherlock.
5: Már semmit nem lehet csinálni.
7: El fog tűnni az iskola.
4: Az újabb konyhás néni téglákat bontott ki a falból, és kezdte lehozni a gyömrői iskolát. Szóval az volt, hogy megint jött a polgi, és megint lecsapott az öreg Sherlock.
6: Hát százva magát, oda jött.
4: Mert ugye a múltkor megtudtuk, hogy igazából a polgármester, tehát hogy nem is a suli rend fenntartója. Igen, megérkezik áruhában, belopózott megint az iskolába, és rajta kapta a konyhás néni. De várj, most akkor konyhás néni lopott takarítószert?
7: Igen.
5: Mert ezt nem feltételezték róla.
6: De gyerekek nem rúgtak ki az összes konyhás néni? Ezek új konyhás nénik, és két hét után lopnak.
4: Sikerből lopott. Nem tudta, hol van tűnt az elődje, csak azt mondta, hogy jöttem lopni. Fölvették, azonnal lopott. Hát ilyenek ezek, érted? Szaporodnak, az lopnak. Mekkora ez a sztori. Neki nem szóltak, hogy fiam, most vitték el a fél iskolát előtte.
6: Tudod ki a polgármester itt?
4: Ez áruhában Népszabadságon ül az iskola előtt két darab lyukkal.
5: A polgármester vagyok, úgyhogy hagyj el az ingatlan.
4: Igen. Na megérkezett megint a polgármester, és megint lecsapott. Ugye följük, megkérdezzük, én szeretem ezt a sztorit, Jenny, ebből a szempontból. Itt Szabolcs nem lopja a napot. Ólálkodik az iskola körül, naponta lecsap valakire.
5: Különösen kell fogalmazni.
4: De tényleg.
5: Semmit sem lop a Szabolcs.
4: Nem, ő nem, ő tényleg nem. Viszont ott van is örködik, úgyhogy ebben az iskolában rend van is fegyelem. Ugye a 6 kiló sajtból az előző brigád, az kevesebb, mint 1 kilót adott oda a gyerekeknek, és az csak az napi fogás volt. Több száz gyerek éhesen ment haza, ellopták a felvágottat, a húst, mindent elvittek, de ezek 30 éve. Na, 30 évért egy büfét üzemeltettek valahogy Gyömrök külvárosából, mindent eladtak. Bűncselekmény miatt nyomoz a rendőrség, és évek óta lophatták a gyerekeknek szánt kaját. Azért ez milyen szomorú, nem?
7: Ez nagyon most tényleg rögök, de rettentően. Most meg van össze 15 liter domestoszot.
4: 15 liter, meg 8 kilót hittet a nő ellopott, de nem szól senkinek, hogy figyelj, Ica, kicsit figyelj már oda, meg két, de elvitték a brigádot.
5: A cifet azt a sajtótából vették ki.
4: Igen.
7: 30 liter folyékony szappan.
4: Kézzed, a sovány gyerekek, akik éhesek, nem látnak át az ablakon olyan koszos. Azért a gyömrő is. Te a gyömrő iskolába jársz, ott megtanulod, mi az a regula.
6: Föl van készítve a gyömrő, mindenre.
4: Éhezel, koszos iskolában mézzetek, mindent ellopnak.
7: Tényleg.
4: Elképesztő. Na de itt a polgi, hát ő viszont megfogja őket.
5: Nincs egy Batman-es szignálunk neki?
4: Igen, lassan találunk. Hello Szabolcs, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggel!
5: Jó reggel!
4: Hát figyelj, te most már gyömrő őrszeme vagy, azt kell, hogy mondjuk. Mindig ott vagy, mindig lecsapsz.
5: Gyömrő kapitány.
4: Igen, ez most már ugyanaz a suli, igen, vagy egy gyömrői suli, de ez most egy másik suli. Most mi történt?
8: Ez egy másik iskola volt. Abban az iskolában ott egy teljesen új brigád van, ugye ott mind a négy konyhást kirúgtuk, ahol a ételt lopták nagy mennyiségben. Ez most egy másik iskola. Ugye megígértem, hogy folyamatosan fogom ellenőrizni az összes intézményt, és hát most ők voltak soron.
4: Fülesre mentél bejelentésre, vagy csak intuitíven kiválasztottál egy sulit? Besétáltál, és kihúztad az Ica fiókját, az kiderült, hogy 600 kiló domestoszot van benne.
8: Nem, megmondom őszintén, itt már voltam kint egyszer, és akkor gyanúsan sok egyszer használatos műanyag tányért találtam, és volt arról információm, hogy itt az egyik konyhásnő volt csak érintett, hogy ő megrendelésre szállítja az ételt különböző családoknak, és ezért ellenőriztük, de a másik iskola lebukása után ő ezt, mondjuk úgy, hogy szüneteltette ezt a tevékenységét, egyébként úgy tudom, hogy a pótkerék helyén szállította az ételt, és hát ezt ellenőriztük, hogy van-e, és nagyon nyugodt is volt, mondta, hogy a kocsiában minden rekeszt átnézhetek, mert hogy nyilván nem fogunk találni semmit, azt nem gondolt, hogy az öltözőszekrényt is átnézzük, és ott felleljük ezt a... Hát azért mondhatom nyugodtan, hogy kereskedelmi mennyiség, mert ugye volt egy karton hipópor, egy karton flóraszept, egy karton fif, meg még egy jó pár domestos, nem tudom, még mik eltéve, tehát azért oda szépen be voltak rejtve a cuccok.
4: Döbbenet egyébként, hogy híre ment a gyömrői elvezetésnek a konyhásnéknél, de kettő utcával arrébb egy iskolába ugyanúgy lopnak tovább. Tehát ott komoly mafiózók dolgoznak akkor.
8: Hát, sajnos ilyen nagyon sokan írták, hogy ez bevett, de azért én azt gondolom, hogy a konyhások többsége azért tisztességes és becsületesen dolgozik. Persze, hát vannak köztük is olyanok, akik sajnos nem. Sőt, visszajutott hozzám olyan hír is, hogy már budapesti konyhákon is azzal fenyegetik egymást, hogy vigyázzon, mert jön a kisvert, aztán majd kinyitatja a csomagtartót.
4: Olyat tapasztaltál esetleg, hogy mész Gyömrő utcáján sétálsz, és ott lakó polgárok önként kipakolják a zsebüket, és azt mondják, hogy ártatlan vagyok polgármester, nálam nincsen semmi.
8: Hát meg fogtuk lepődni, ilyet nem, de olyat tapasztaltam, hogy jelentkezett egy lakos, hogy ő visszaadná azt a nagy mennyiségű WC papírt és papírtörlőt, amit a konyhásoktól vásárolt. És,
4: ja, konyhásoktól vásárolta?
8: Elszégyelte magát, és ő visszaszolgáltatná, úgyhogy mondtam, hogy akkor vigye vissza az iskolában, onnan ellopták.
4: Aha.
5: De ez az, bizony, az, ilyen az a finom, ilyen egy rétegű WC-papír, amit újságból csinálnak, amit ugye lehet az ilyen intézményekben használni. Arról van szó? Az a papíros. Az nagyon
8: hát fontos. Nem tudom, de hát ezek szerint nem csak étel, tehát tényleg mindent volt, tehát azt, nyilván a konyhások többsége tisztességes, becsületes, de azért sajnos akadt köztük olyan, ami mozdítható, ezek szerint csodálom, hogy az öltöző szekrényt nem vitték, próbálták hazavinni.
5: De versenyképes a fizetésük ezeknek az embereknek, vagy ez csak az unalom miatt van?
8: Hát nem, nyilván alacsony fizetésű közalkalmazottak többségében, tehát nem mondom, hogy óriási nagyon sok pénzt keresnek, de ez nem lehet indok arra, hogy lopjanak, pláne gyerekektől, tehát szerintem azért ez elég súlyosító körülményekben, és hát ott lehetett látni az öltöző szekrényt, hogy mennyire volt tisztaság, tehát hogy ha nincs tisztítószer, akkor nehéz, nyilván nem is takarítanak olyan szinten.
5: Nem ömlött ki a fluoreszept a szekrényébe, azt akarod mondani?
8: Hát nem, nagyon szépen be volt csomagolva a kartonba, 15 liter, masszám literes kiszerelésben volt.
4: Egy önéletrajzot nem akarsz beküldeni a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal vezetőségébe? Hát, ha nem tudom, hát ugye ott eldőlt, hogy kik vannak, de én szerintem azért ez simán, én szerintem 8-ason besúrannál egy laza önéletrajzzal. Nem gondolkozol rajta, hogy ezt máshol is kamatoztasd?
8: Nem, most egyelőre gyömrön próbálom visszaszerezni a vagyont.
4: Itt
8: az elmúlt években.
4: Járod az utcákat, járod az iskolát, füleseket is kapsz, vagy csak úgy reggel fölkelsz, ma bemegyek hozzájuk, és csak úgy bemész, tehát egyszerűen csak megjelensz váratlanul?
8: Hát kapok füleseket is nyilván, de most itt például csak úgy megjelentem. Azért, mert már korábban itt voltam egyszer, és gyanús volt az a sok egyszer használatos műanyag tányér, de aznap egyébként ellenőriztem egy másik konyhát is, és ott minden rendben volt szerencsére, úgyhogy azért van pozitív tapasztalat is, de nyilván sajnos sok.
4: Hát lassan többet vagy az iskolában, mint a polgármester hivatalban.
8: Hát egy polgármesternek ez is dolga, hogy ellenőrizzen.
6: Abszolút. A következő csoport, aki retteghet, a karbantartók egy eltűnt 13-as kulcs miatt?
8: Hát annyit elárulok, hogy nem a konyhások a következő, hanem lehet, hogy a városüzemeltetés, de hát majd még a...
6: Megosztjük! Pont azért most, ha hallották!
8: Mert azért azt is elárulom, hogy amióta ott elkezdtük figyelni például az autóknak a fogyasztását, volt olyan autó, aminek 86 literről leesett 20-ra a fogyasztása.
4: Hát meg lyukas volt a benzintan, csak
6: megforgatottuk,
4: beragasztották.
5: Sűrű lett a dízel.
4: Kis gittel ott kitömték, azt beragasztották a benzintankot.
5: Ilyen időben hova érdemes menni egyáltalán?
4: Jön a rossz idő, mert nem járunk annyi kocsival, Pogi. Tudja, a nyáron nagyon megszaladtak a kilométerek, így van ez.
8: Igen.
4: Te egy gyömrői serif vagy, kéne neked egy ló, egy kis serif csillag, csak ott úgy lovagolgatnál.
5: Nem, hát ez nem, egy elektromos roller kéne neki.
4: Nagyon adom.
5: Egy golfkocsi, tudod,
6: amilyen... Kékvillogóval.
4: Igen.
5: Kékvillogóval, azért, mert ez nagyon olyan hangtalanul tud osonni, tudod. És ugye el tudod vinni vele a gyanúsítottakat.
4: Igen, Micska most köpte ki a lopott üzemanyagot. Figyelj, más polgik ezt nem csinálják? Ez egyébként tök fontos lenne, hogy máshol is bemenjenek az iskolákból ők a fenntartók, elkapják a konyhásnéniket, tök jó lenne egy-két polgi átvenni a példát. Kaptál már esetleg visszajelzést, hogy máshol is csinálják?
8: Kaptam. Volt olyan polgármester, aki fölhívott, hogy 5 éve próbálja megfogni őket, és áruljam már az a titkot, hogy mert tudja, hogy lopnak nála is a konyhások, és hogy én hogy kaptam el őket, adjak egy kis szakmai praktikát, hogy...
5: Hát ez ki kell jönni a polgármester hivatalból, nem? Tehát ez az első lépés.
4: Ha még nem egy FBI hadművelet oda mentél, az belemészél a szatyúkba, nem? Nem egy kenedi gyilkosság a dolog.
6: Nem akarjuk az érdemeidet kisebbíteni, de...
4: Igen, de volt 30 kiló, 50 kilós, és egy Tesco szatyor érte 8 kilós sonkával, hát azért az nem egy kenedi akta.
5: És hát nem lehet, hogy te leszel az, aki a többi polgármestert ellenőrzi? Hogy legyen az, hogy te vagy a polgármesternek ilyen legfelső, nem? És akkor ő mindenkinek mindenért.
4: Reszkessen mindenki. Ezt nagyon szeretjük.
8: Nem, én jól meg vagyok itt Gyömrön. Köszönöm.
4: Nagyon jó. De mennyi időd van, mikor van polgármester választás? Hogy mennyi, mi 2 év? Vagy ez most hogy van? Mikor vannak az önkori?
8: Hát elvileg 29-ben.
4: 29, aha.
5: Addig már mindenki meg tudsz reformálni.
4: Addig még figyelj, elkapott fél Gyömröt.
5: Pátyon egy kicsit félnek, hogy átszivárogod ez a metódus.
4: Igen, a pátyok már ettek.
8: Én azt hittem egyébként, hogy az első... Bocsánat, azt hittem, hogy az első ilyen nagy bukás után legalább egy 2 hétig senki nem fog próbálkozni, de hát rászáfoltak.
5: Ők is ezt hitték, azért csinálták.
4: Igen, ezért foglalkozunk is ére, mert tök megdöbbentő, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen nagy rendőrségi elvezetés, utána az egy ideig csak nem lopsz, majd nem mered megcsinálni. De rá
8: úgy egyébként, hogy már azokat már rabosították, tehát hogy ők már üzletszerűen elkövetett sikkasztásba nyomoznak, és úgy tudom, hogy már rabosították is őket.
5: Igen, ez hát ott komolyan mondod, hogy börtönbe került a konyhás néni.
8: Nem, csak új lenyomatot vettek, meg lefotózták, ugye hát meggyanúsítottak.
4: Igen, az összeg miatt az már komoly, tehát hogy az ott tét kategóriát ugrik, tehát ezt évek alatt csinálták, hát ugye ez ilyen minőségben.
8: Abszolút. Így van, tehát ez már milliós tétel lehet ilyen mennyiségben évek alatt.
5: Az komoly.
4: Na megvan azért icuk a konyhásnén 50-es biceps, így nyomja a kezét a tintába, és ez 10 éven keresztül lopta a gépsonkát. És nem mondom, hogy nem érdemlik meg. Te gyerekek, aki gyerektől lopja el a kaját, tehát tényleg a legalja. Úgyhogy a gyerekek
5: frankóriások voltak. Hát a legaljában szerintem majd találkoznak a büntetés végrehajtási intézetben, mert ott az ezt nem tudnám nekik még új perspektívára.
4: Te mérülsz gyilkosság, te mérülsz rablás, te mérülsz.
6: 8 kiló sajt.
4: 8 kiló trapista sajt. És rögünk, de hogy közben tényleg genyó, és hogy azért hosszú évekig csinál. Ipari mennyiségben vitték ki a kaját. Egyrészt a kár, kettő, hogy a gyerekek közben nem tudtak mit enni.
5: Úgy hát kéne őket elítélni, hogy nem forintosítani, hanem hogy hány kalóriát vittek el. Összesen mennyi kalóriát vettek el a gyerekektől.
4: Na jó, van, nagyon drukkolunk neked, halljunk aztán rólad 1-2 hét múlva megint, Szabolcs. Mi ezt követjük, ezt az esemény sorozatot. Jó?
5: Szerzünk neked addig intrózenét, jó?
8: Jó, köszönöm.
5: Amikor majd feljúg, akkor a Mátyás királynak a zenét, vagy hasonlót. Jó, valamit kérdezünk.
4: Jó, valamit kitalálunk, jó?
5: Legyen.
8: Rendben, köszönöm
4: Szabolcs, jó munkát, ciao.
6: Hello.
8: Köszi, sziasztok!
4: Csáó, Kisber Szabolcsnak, köszönjük szépen! Jó, figyeljetek, Gyömrön, senki nincs biztonságban.
6: Nincs, figyázzatok, figyeljetek!
4: Csak föllövitek Szabolcs arcát az égre, éjszaka megjelenik. Tehát ő jön, nincs mese.
5: Gyötör a Gyömrő.
4: igen, Szabolcs
5: érkezik. De hogy legyen neki valami zélem.
4: Jó, találunk egy Batman, vagy egy Starsky és Hutch, vagy Derek, vagy Kalambó, valami főcímzenét berakunk neki. Ha valamit legközelebb hívjuk, akkor berakunk valamit. Deralte.
7: Tethely.
6: Tator.
4: Vagy a Görbenórának a Lindel.
5: Úristen, a Linda!
4: Linda!
6: Nem lehet egy Linda gyerekek.
4: Nem, Linda nem. Egy Starsky és Hutch az jó.
6: Az is jó.
4: Vagy mi volt ez a magyar bűnügyi sorozata? Izé játszott benne Cserhalmi, 30 évig ment, nagyon híres, 70-es években, nem fogom tudni megmondani. Nagyon jó sorozat volt.
5: És a Kisváros?
6: Bűnügyi magyar.
4: Magyar Cserhalmi, nagyon híres volt, nagyon jó sorozat volt, és Frankó sorozat volt, és tényleg az egyik legjobb. Franco Nero? Nem, majd mindjárt beugrik.
5: Egyikről se tudja, miről beszélsz.
4: Ez mennyire durva, ennyire nem vagytok örökök. Cserhalmi játszott benne, 80-as évek, nagyon híres bűnügyi sorozat, és a...
7: Kántor! Ne, csak hülyeskedek!
6: Bígyó felügyelő! Beveli hiszi zsaru!
4: Nem lehettek ennyire műveletlenek.
6: Az a baj, hogy nincs ilyen sorozat.
4: De!
6: A hallgatók már megírták volna. Magnum!
7: Nem.
4: Privátkopó, azaz. Nem láttátok? Nem néztétek?
5: Figyelj, nem, viszont kaptam most Kovács András Pétert egy SMS-t, és ezt felolvasom, mert azt hallja a műsorban, hogy ő éppen Bázelből viszik Zürichbe, egy portugál srác vezeti az autót, aki magyarul tanul, és minket hallgat. Tehát a rádióadás alapján tanul magyarul a portugál sofőr srác, aki viszi a Kovács András Pétert.
4: Az jó, mert abból ennyit ad magyarul.
5: Figyelj, ha ezt megtanulja, ha ez apja megtanul magyarul, tehát állampolgárságot kell adni.
4: Nagyon kemény. Na itt vagyunk, haló, jó reggelt!
9: Való, itt vagyok.
4: Jó, ennek én nagyon örülök.
6: Mi is.
4: Mondj egy szlogent.
9: Mondtam, de mondhatom még egyszer. Rádió, én csak igazi magyar sláger megy.
4: Ez
9: igazi mai sláger megy. Na, bocsánat, de az előző jól mondtam.
5: Ugye, először is mondd meg, biztos, hogy pontosan honnan telefonálsz, mert nem tudom visszafejteni a dialektust.
4: Lajcsi!
10: Igen, tessék!
4: És újra kezdtük a beszélgetést. Honnan telefonáltál, Lajcsi?
10: Mostan a csúcshegyről itt, mostan egy, a könyvelőmnek csinálunk egy nyaralót.
6: Az szép meló. És honnan származol, hol születtél?
10: A Kárpátalja, Kárpátalja, Vidről.
4: Halljuk, olyan jó ízesen beszélsz. Nagyon-nagyon jó, jó ezt hallani. Jól van, oké, Lajcsi, figyelj, akkor van egy kulcsod.
10: Nagyon szépen köszönöm, Palász.
4: Szívesen, Lajcsi. Jó van.
5: Az az érdekes, hogy te építesz a könyvelődnek, hát fordítva kéne legyen. A könyvelődnek kéne hát, egy nyaralónyit összedobni neked.
10: Hát, ne, jó lenne, de nem úgy működik az. Úgyhogy így is jó. Úgyhogy...
4: Jó van, találkozunk októberben.
10: Nagyon szépen köszönöm.
4: Ciao, ciao.
5: Hello,
4: ciao, ciao. Szóval milyen nemzetiségű srác tanul magyarul a kocsiba, a kappal?
5: Bázelből mennek kocsival Zürichbe, és portugál nemzetiségű srác.
4: Mondjunk már neki akkor valamit hírek után portugálul.
5: Portugálul.
4: Valamit mondjunk portugálul.
6: Valamit? Persze, bármit.
4: Hát addig írhatunk a Csencsipóval egy mondatot, és akkor portugálul mondunk neki valamit, jó? Jövünk mindjárt a hírek után. Hogy meg fog lepődni?
11: Senki ne bánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
14: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
15: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
16: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
27: Önnek a Protexin kell.
28: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
29: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
30: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
31: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
30: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
32: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
33: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
34: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
12: Reklámot hallottak.
35: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, hosszabb leállás jön az Erste Banknál. Szinte minden nagyvállalatnál próbálkoztak tavaly a hackerek, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolt. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogyha az első részlet utalással érkezett és változott volna a lakcím, érdemes azt összevetni az államkincstár rendszerével. Ha a probléma van, az szeptember 20-áig jelezhetik a szülők. Hosszabb leállás jön ma az Erste Banknál, 12 órás rendszer leállásra figyelmeztetnek, ma este 10 és holnap délelőtt 10 óra között több szolgáltatás, így az utalásindítás sem lesz elérhető. A bankkártyás fizetés működni fog, és az ATM-ekből is lehet majd pénzt felvenni. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor mintegy 60%-os ez a szám. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat, de a válaszadók negyede zsarolóvírushoz kapcsolódó eseményekről számolt be. Még a múlt heti eső sem hozott érdemi segítséget az Alföldnek. A térség nagy részén továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van. A Hungaromet szerint az eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten szinte semmit. A kukorica és a napraforgó nagy részt elszáradt. A következő napokra sem várnak olyan mennyiségben esőt, amely megszüntetni az aszályt. Az Alkotmánybíróság döntheti el, alapvető jogként kell-e garantálni a készpénzfizetés lehetőségét. Az ombudsman azért fordult a testülethez, mert több panasz érkezett olyan üzletek, rendezvények és szolgáltatások miatt, ahol már kizárólag elektronikusan lehet fizetni. Az alapvető jogok biztosa arra is választ vár, hogy kell-e az államnak olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is biztosítják a készpénz használatot. Több nézőt szeretett volna Minecraft videóinak, alaposan megcsapolta apja bankszámláját egy 9 éves amerikai fiú. Elég drága lett a próbálkozás, a gyerek 3 hét alatt több mint 110 ezer dollárt költött YouTube hirdetésekre, méghozzá az apa munkahelyi bankkártyáját használva. A történetre akkor derült fény, amikor a cégvezetőtől a pénzügyi osztály megkérdezte, hová tűnt a pénz. Főként napos időre számíthatunk, egy-egy fátyol, illetve gomoly felhő takarhatja majd a napot, kevés helyen készülhetünk futózáporra. Délután 23 és 28 fok között alakulnak a maximumok. A hétvége is hasonló idővel indul majd, a hűvösebb hajnal után délután akár 28-29 fokig is melegedhet a levegő. A hét utolsó napján is csak keveset eshet, helyenként viszont megélénkül majd a szél. A legmelegebb órákban 30 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió 1!
3: Ittent vagyunk, jó reggelt! 3:40 lesz. 5 perc múlva.
4: Szerbusztok.
3: Mutatjuk a nap legjobb pillanatait.
5: Rengeteg volt belőle. Nehéz volt választani.
3: Micsoda?
5: Tessék?
3: Hogyan?
5: Hogy?
3: Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Csak föl kéne mennem a füles, csak jobban hallak benneteket. Szóval a lényeg, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, ugye? Hát ez itt a lényeg.
4: Várj, előtte üzenet.
3: Ja, az üzenet, tényleg, a portugál fiúnak.
4: Hogy hívják?
5: Tiago.
3: Tiago!
5: Tiago! Igen, és nyilvánvalóan egyetlen oka van, hogy egy portugál kandúr magyarul akar tanulni, az pedig az Ágnes nevű hölgy.
4: Wow! Oh, kisasszony.
5: Behálózta őt.
3: Aha.
5: Tiago.
3: Na, Tiago, én azt mondom neked, hogy eunánu sau pregociostus apenas a populer en gíria.
5: Ez erotikusnak hangzott. De vajon az is volt?
4: Szerintem Tiago most menne ki egy fának. Mi volt ez? Mit mondtunk neki?
3: Hogyha nagyon erőszakosak, enged popsú. Nem.
4: Ja.
3: Nem vagyok lusta, csak spórolok az energiával.
4: Aha!
3: Eunánu sau pregociostus apenas a populer en energia.
5: Azt mondják, hogy...
4: Rezsia, mi ez? Rezsicsökkentés?
3: Most mit tudom, én ezt adtam. Rezsia.
5: Kevesebb lesz a rezsia.
4: Rezsia.
5: De figyelj, hogy lekapcsolja a lámpát.
3: Ozsueu szósz keru pász komédia zero problémas.
4: Nincs probléma.
5: Nincs nő, nincs írás.
3: Ha Népszincán utcában kérik az értékeidet, add oda. Ma csak nyugalmat, kaját és nulla problémát akarok. Ezt mondtam neki. Na? Nem írtatok be semmit a ChatGPT-nak, hogy mondjon egy portugál mondatot?
5: Nem, sajnos.
3: Mit csináltatok megint? Csak én dolgozom?
4: Más. Igen.
5: Úristen, hogy nem sütj a szemem.
3: Tényleg, itt Úristen. Hát itt munka van, hát itt beírom a Csipónak, hogy adja 3 portugál mondatot, és adja. Mert hogy miért pont ezeket nem tudom egyébként, hogy miért ezeket adta. De mindegy.
5: Legközelebb felhívjuk Tiágót, ezt megkérdezzük tőle, hogy mit szólt ehhez.
3: Jó, ez a Tiágó, ez olyan, ami török sorozat, nem? De a második évad a Tiágó, és akkor...
5: Tiágó.
3: Tiágó, hogy csinálhattál ilyet?
5: Lucesita! Mi között van Tiágóhoz?
3: Igen, nem ilyen, nem de, ilyen. De. Igen. Na jó, gyerekek.
5: Pablo azt mondta nekem, hogy mindent szabad.
3: Csak a tiéd vagyok, Tiágó. Az EasyJet újabb toborzást indított, és repülési tapasztalat nélkül akár 55 év feletti sztjuárdeszeket is felvesz, elő a Granny-ket, a Mamikat, 60 éves sztjuvik az EasyJet-en, Annát már be is protezsáltuk.
4: És mi a férfiak is mehetünk, a papperek is.
3: Így van. Na. Én imádnám, megállapítottuk, hogy Anna délután, aztán nem vagyok délutános távvacsorán, mert van egy járatom Münchenbe. Hát az zseni lenne. Óriási lenne. Mennél ott kis kosztümböt, áldogálna, dobná sósmogyorót.
5: Vagy az elfbárokat hozná nekünk.
3: Igen, csempészni az elfbárt.
4: Sajnos igen. Nem fér bele a bőrönd a keretbe.
3: Igen. És halálra büntetne minket, igen. És ugye Gyugyi levele Szijjártó Péterhez is hát tulajdonképpen átment az inger küszöbünkön. Adjál már egy diplom útlevelet, tesók, a felkiáltással írt az iPhone-járól Gyugyi egy levelet. Megpróbáltuk megnézni, hogy milyen előnyei vannak annak, ha az embernek van diplomata útlevele.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
4: Elindul a fantáziánk, na most mit szépítünk?
3: Van egy haverom, aki kifejezetten arra indul, hogy felszedjen egy SUV-t a kifelé vezető úton, és azt mondja, hogy kacérok. Bálba vihetőek.
5: Én múltkor átengedtem egyet persze. Az úton, tudod, hogy megálltam, és megátsétált. És
3: honnan tudod, hogy Csubi volt?
5: Hát húztam magam a bőröt, ja, a sávot a nyakába, meg a vizelogó, és végre ellőhettem azt, hogy mutattam neki, hogy ő szokta tudod az irányt.
3: Az EasyJet most fullba nyomja a régi malév szokás, hogy nem túl reprezentatív a személyzet on board. Aha, tehát hogy de miért nem? Hát a vizenen azért helyesek a csajok, meg jóképűek a fiúk. Ugye, melyik a másik, aki nagyon-nagyon sok. Ryanair.
4: Ott is normális. Az van mögötte, hogy miért nincs idősebb, tehát 50-es korosztály, hogy ezt a hercehurcát, ami ezzel jár, hogy nem tudod, hol a... Tudod, oké, de hogy utazol, hogy tök össze-vissza van.
3: Szerintem nem.
4: Szerintem 20-30 évesen.
3: Szerintem üzletileg befiatalították őket. Szexi, jól néz ki, megnyerő, fiatal, és ez úgy ad egy imidzset a légitársaságról, hogy egyszerűen kiszórták az 50-eseket. Sose vallanák be, de nem véletlen nem látsz már időt. Tehát Malévon tényleg régen még ezek az 50-es SUV-k simán voltak, és ők voltak a fedélzet vezetői, ott sztjuárdeszek. Most már szerintem azzal kell menni, hogy csinálni. Nézd meg a vizéres sztjuvikat. Figyelj, egyébként jól néznek ki. Tehát az, bemész, és...
5: A színek nagyon jók.
3: Jók a színek, jók a csajok. Tehát, hogy azt mondom, és inkább utazol egy ilyen környezetben. Tehát én megértem. És az egyik fiatalít, akkor valószínűleg a másik is azt, hogy megyünk utánuk, fiatalítunk. Na ezzel megy szembe az EasyJet, ezért nagyon bátor. Nekem gyengéim.
5: Jók azt tyúk, szerintem jók, de én nem szoktanok úgy
3: fantázni. Nézzen szigorúan, ültessen le, köttesse bele a biztonságjövet. Ott látom, hogy közben mondja, de ez egy kicsit oda néz, kicsit tudom, hogy oda néz, persze, hogy oda néz.
4: Tehát... Hova nézne?
3: Én bírom, nagyon mész le a lépcső.
5: Nézd meg azt a parasztot, nem nézem
3: meg. Megint taknyos az orra.
4: Nézd
3: meg, mekkora feje van. Tudom, hogy engem nézed, meg a telefonban nézd, mekkora feje van.
4: Otthonka.
5: Nagyon sok alufólia, végtelen alufólia.
4: És fagyis. Dobozok.
5: Vagyis dobozol, meg a tepertes bogát.
4: Meghagyta a szendvicset, ebben vigye haza.
5: Igen, és azt... A kutyának, Jancsikának, vagy nem tudom.
3: Igen, és azt mondja, ez csokis mogyoró volt aranyom, csak leszopogattam. Azt hittem, hogy a csajoknak így valamilyen egyenruhára így beindulnak.
5: Van olyan barátnőm, aki nem csak az egyenruhára, hanem az olyasfajta formaruhára is beindul, amit tudjátok, ez a kezes lábas a szerelőknél, meg az ilyen tejet. Tehát, hogy mindegy, csak hogy így hivatalosnak tűnt tőle.
3: Azért valaki, az olasz egyenruhás rendőrök nagyon jól néznek. Egyébként tényleg nagyon jó. Nagyon jó. Szűkre szabott, slim fit, csizma, baromi
5: jó. Tudod, mi úgy néznek ki, mint ez a, mint, ami az a ló, amit te szeretsz? Holland Pfizer, vagy mi az, nem az más? Holland Frieze.
3: A Holland Frizek.
5: Úgy, igen, úgy néz ki, tehát az olasz rendőrök a többi rendőrhöz képest úgy néznek, mint a lovakhoz képest a Holland Frizek.
3: Igen, gyönyörűek, csizmában vannak, szép, és látszik, hogy slim fit minden. Tehát azért az olasz divat az úgy van megtervezve.
6: Hozzá nekem föl ezeket az algoritmus rendesen. Áll egy kis presszó kávéval a kezébe, és akkor hogy veszik telefon, és így hátra néz a fali.
3: De mitől ennyire elegánsak, amiért mi nem tudunk ennyire? A ruha van. Elképesztő elegáns. Tehát, hogy
5: bűnöző vagyok!
4: Vigyenek el!
3: Jó, de akkor visszatérve, tulajdonképpen szeretjük az EasyJet-et.
4: És amikor mikor ott az EasyJet-en a mamától kérsz egy ízét, egy
3: mamától 50 éves nőkről beszélünk mamától.
4: Ha öltől kérsz egy szalvétát, akkor megnyaljad ujját, és letörli a száz.
6: Egyébként mennyire gyagyának nézitek az őt? Én is jelentkeztetek az EasyJet.
3: Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem,
6: nem, nem, nem, nem,
3: és így mondd, kapcsolj ki a telefonod.
5: De én azt szeretném, hogyha annak az lenne, hogy a másodállása itt vége van, ugye?
3: És repülne.
5: És minden, bocsánat, csak ki kell szállnom Rómába vissza.
3: Igen.
5: És
3: hova mész, Anna? Ma van egy járatom Münchenbe, megyek. De jó lenne. Tulajdonképpen mit lehet ezzel flexelni? Tudok, hogy más színű az útlevelem, és nem állok sorba, és elmegyek a sor mellett egy másik sorba.
4: Így van,
3: ennyi?
4: Diplomata sáv.
5: Ennyi de a diplomata tud... útlevélhez jár a diplomata rendszám, meg ezek, vagy azok nem járnak, csak az útlevél?
3: Szerintem az csak az útlevél jár. Várjál, tehát a más országban diplomata rendszámmal nem utazhatsz. Itt sem, itt külföldiek utazhatnak diplomata rendszámmal, akik mondjuk itt laknak, és valamilyen külföldi országnak a diplomatái. Könnyebb beutazás más országokba, hagyományos útlevéllel rendelkezőnek vízumot kell kérnie, most nem tudom mennyit mész Oroszország vagy Kínába, és gyorsabb határátlépés. Ezt mondom, hogy nagyjából ennyi az előnye.
4: Hát azért ez nem rossz.
3: Én sokkal inkább azt használnám ki, hogy vámmentesen tudok behozni Kasucsi farmert. Tehát, hogy az sokkal inkább tolnám, hogy Gyugyi fogja az útlevelét, kimegy Törökországba, behoz 30 darab márvány koptatot, nem tudom, diszkvergatyát.
4: És senki nem török, nézi meg. És amit elad a csapattársainak.
3: És amit aztán elszólt Debrecenben a csapattársaknak, 30 darab hamis diszkverfarmer. Tehát egyébként olyan nagyon nagy előnye nincs. Itt azt írják egyébként, hogy diplomata útlevél esetén szabálysértési eljárás alól mentesülsz például. Akkor ez van, amit te mondasz. Tehát, hogyha például kicsit iszol, akkor az még esetleg oké lehet, ha már nagyobbat is, az nem szabálysértése a bűncselekmény, az elől valószínűleg nem húznak ki, de lehet, hogy bizonyos szabálysértések elől mentesülsz. Mondjuk külföldön. Nem, ha csinálsz valami apró hülyeséget.
4: Meg itthon.
3: Meg itthon.
4: Meg itthon is. Hát ebben szerintem a külföld, ebben a külföld kevéssé fontos ebbe az elsimításban. Ott az utazásnál valóban jól jön, egy csomó mindenben jól jön, de akinek itthon ilyen van, az pont az itthoni stiklikkel tud játszani.
5: Mert akkor miért ilyen körülményes fogalmazást? Miért nem csak annyit írtak? Csász, Jertó! Ide útlevél! Megyünk Pilukké!
3: Dobbál egy útlevélet, igen. De nem lehet, hogy Balázsnak ez az aláírás, hogy kérdezi valaki. Tehát nem az, hogy iPhone-omról küldte, hanem Csúcsák Balázs tesóka. Igen, megkérdezem majd a Gyugyit, az alá találkozom vele. Jó, most gyerekek, most ti ott lennétek, őszintén nem kérnétek, tessék?
5: Én?
3: Most a haverod a külügyminiszter.
5: Nem, te vagy a külügyminiszter.
3: Te
5: vagy a külügyminiszter.
4: Hát akkor meg is kapjuk alanyi jogon, hát, nem
5: figyelj,
4: is kell kérdezni.
5: Akkor már benne lenne a karácsonyi csomagunkban.
3: Nem viccelsz, hát igen, minden nap kisorsolik egyet közületek.
5: Jó, de hogyha ezért, hogy a korrupt politikus lenne, és akkor mi még csinálnánk valamit közösen, és akkor kapatnánk dolgot, akkor mit kérnél?
3: Már hova, honnan, hol?
5: Tehát most akkor legyen Balázs a korrupt politikus.
3: Jó, de mindenképpen legyen én a korrupt politikus. Jó, örülök ennek a szerepnek.
5: Így vagyunk mi ebben a helyzetben, hogy akkor mihez tudnánk hozzájutni, hogy nem, hogy így...
4: Hát bármit el tudunk vele intéztetni?
5: Bármit el tudunk intéztetni.
3: De mondjuk tényleg külügyminiszter vagyok, kellene egy őszintén. Tedd a szívedre a kezed, kérnél egy ilyet?
5: Tudom, mit kérnék tőled a külügyminiszter, és tudom, hogy sokat utazol?
3: Igen.
5: Abból a vapéból hozzá már még.
3: Igen, abból az epres 4 ízes, 60 ezer szívásos vapéból hozzá meg.
4: Igen, egy nagyobb kartonnak.
3: Most nem gyakoroltatok elő reflexiót. Én vagyok a külügyminiszter. Kértek vagy nem őszintén?
4: Kérünk.
3: Köszönöm.
4: Én kérek.
3: Zsül, én vagyok a külügyminiszter. Írsz rám, vagy nem írsz rám?
4: Hát viccel.
3: Laci is nagyon bólogat. Anna is. Gyerekek, itt 5-ből 5-en megkértétek, te sokat kér. Megkértétek az útlevelet tőlem.
4: Emelik a
3: jövő... Én azt mondom, hogy nem.
4: De. De nem megbuktatunk.
3: Nem adok.
4: Itt van, érted, emelik a jövedéki
3: jogot.
4: Emelik a jövedékit, érted, 3000 font lesz egy doboz cigi. Diplomata útlevélvel. Tudod, mit hordanék át a szomszédból?
5: Feri kiállna csak azért, hogy megvegy egy duty free-be a cigit az izére.
4: És itt állnék az izén, a hegy alján egy ilyen kis, hogy hívják?
3: Kamionnal hoznád az ukrán határon át.
4: 1002, gyere!
3: És mit írtatok volna a végére? Ferko, Merko, meg Közifőni. Laci azt írja, Közifőni az útlevelet. Közifőni, hogy átdobtad az útlevelet. Igen. Mert valami személyeset kellene a végére írni, érted? Hát ott volt, hogy tesóka. Hát...
5: Mennyit írni neked? Küldj egyet a majom.
3: És ez így kimenne. Sebessé Balázs külgyűszenek. Ezt a következőképpen kérte a diplomata útlevelet. Küldj egyet a majom. sírnék.
5: Küldj már egyet, te majom.
3: De te valamilyen ilyen nagyon kedveset, kicsit ilyen kedvesen modorosat írhatod Petyának,
4: igen.
3: Nem?
4: Kedves Péter.
3: Kedves Péterem, tiszteltessék és engedtessék meg.
4: Nagy uram szőröm,
3: vezérem, excellenciás uram, azt a leborult szivar végét, hát nehogy már nekem ne legyen, egy diplomata útlevelem, nagy uram.
4: Évek óta nagy szeretettel támogatom a munkátokat, igen. A háttérből.
3: Tengermély tisztelettel kívánok, derűs napot, neked Rákóczi Ferenc. Dobjál már egy útlevelem.
4: 12. Rákóczi Ferenc örök híved.
3: Droppolt, bro. Nagyon jó, köszi bátya.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
3: Na itt vagyunk, gyerekek, mi a recept, hétfőke van?
4: Jaj, hát toszkán nyokkit készítettem, kérlek szépen. Mi van, Zsül?
3: Gnocchi.
5: A gnocchi. Az a krumplis nokedli.
4: Így van, gnocchi, csak más alakú. Egy edényben meg lehet csinálni az egészet. Nem kell külön főzni a nyokkit, érted, hanem magába a jó, sajtos, egy ilyen nagyon szép
5: annál. Ne hadovállj,
3: gnocchi.
4: Gnocchi. Na, gnocchi. Azt csináljátok. Meg megszorva kis békönforgáccsal a végén, meg parmezánnal. Úgy imádják a gyerekek. Én megszabálták a kölykeim.
3: Ilyetettem tegnap.
4: Jó volt? Jó?
3: Nagyon finom volt, igen.
4: Na látod.
3: 4 sajtos gnocchi. De nagyon, rendeltem, és nagyon jót hoztak.
4: Kérlek,
3: jót hoztak.
5: Gnocchi. Gnocchi.
3: Na figyeljetek, gnocsikák. Akkor vasárnap Tali.
5: Vasárnap Tali, úriás megőrülés.
4: Vasárnap ott vagyunk, gyertek el ti is.
3: Így van.
5: Láda derbi.
3: Ha nem tudunk teljesen egyenesen a szemetekbe nézni, az nem azért van, mert szégyellősök vagyunk, hanem mert nem vagyunk szomjasak. Belesüt a nap. Hétfőn pedig jövünk 6 órakor. Szép hétvégét mindenkinek, sziasztok, puszi!
0: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek!
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: Évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram gyulai kolbász a kiszolgáló pultban, csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
15: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
16: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
17: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
18: Hány óra?
19: Hajnal 2.
18: Megint nem alszol?
19: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
18: Próbáld ki te is a Sedakurt.
20: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Alszol.
20: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a

0: következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
1: Kis ágy, babakocsi, babaszoba?
2: Minden kész.
1: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
2: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
1: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
2: Jó reggelt! Szeretnék egy házat 5%-os áfával.
3: 27% lett. Maradhat?
2: Mennyi?
1: Ne fizessen plusz 10-15 millióval többet. Az Adam House-nál garantált az 5%-os áfa, akkor is, ha 2027-ben építkezik. Részletek építsmost.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió
5: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: haj.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, jó munkát, jó utat ezekkel a zenékkel. Alig értem be ide a stúdióban, már itt vár Bebe üzenete. Szia Attis, mondd be, lassú az egyes főút Török Bálinnál a terelésnél. Az infóért cserébe kérek egy kulcsot a rádió egy konténerhez. Bebe, hát a játék nem így zajlik, de nagyon szépen köszi, hogy írtál, kitartást az egyesen.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Köszönjük szépen, és hogy zajlik a rádió egy konténerjáték, amire Bebe célzott? Mindjárt elmondom, a zenék között itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Felkapok egy telefont, halló?
1: Szia, Robi vagyok. Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ó, Rádió 1 szlogennyét tudod?
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs.
0: Így igaz, hanyadikként kell engem elérni?
1: Tizedik.
0: És mikor kell hívni a Rádió 1-et?
1: Játékidőben.
0: Hát ez az, még nem indult játék.
1: Nem baj, majd legközelebb, remélem sikerülni fog.
0: Robikám, jobban kell figyelni, az előbb Regán Liliről meséltem, nem játékot indítottam. Na de most! Hölgyeim és uraim, aki mostantól tizedikként ér el, az részt vehet a Rádió 1 konténer játékban, mert nyer hozzá egy kulcsot. A forradrotunk 20-as 311-111, most kell hívni, és hogy mi mindent pakoltunk bele a Rádió 1 konténerbe, milyen nyereményeink vannak, arról információk részletesen most!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1, csak igazi mai sláger megy, és a Rádió 1 konténer játék körül jellemzi az őrületet, hogy 10 óra előtt pár perccel, amikor betettem a lábam ide a stúdióba Balázsék után, azóta minden vonalunk folyamatosan csörög, megállás nélkül. A Rádió 1 konténerből ugye a szerencsés elvihet majd egy nyaralást, egy értékes szerszámgép csomagot, autót is. Van még meglepetés a Rádió 1 konténerben. Hát kérem szépen, a 10. telefonáló nyer hozzá egy kulcsot, és ha szerencsés, elvisz majd egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia, Atis! Attila vagyok, Debrecenből, a játékra jelentkezni.
0: Mit csinálsz most éppen?
1: Vezetek.
0: Vezetsz?
1: És téged hallgatom.
0: Jaj, de jó vagy! Én meg tudod, mit csináltam most?
1: Elvettem a telefont.
0: Igen, és előtted 9 emberrel beszéltem.
1: Igen.
0: Na, ez mit jelent?
1: Én vagyok a 10.
0: Így igaz!
1: Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Attila! Megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez!
1: Köszönöm szépen!
0: Debrecenből lesz egy utat Budapestre majd októberben.
1: Így igaz. Gurulunk a végén, gurulunk.
0: Így legyen, gurulj! A Balázsék mondták, aki nyer, annak gurulnia kell. És akkor egy új autóval mész majd haza.
1: Alig várom, köszönöm.
0: És ez a játék, drága Rádió 1-esek, folytatódik a következő.

0: Dávával indítok mindjárt. New Religion.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
5: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonnier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonna sonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játsz a nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
10: Tudod, miért jó? Mert nád udvari.
11: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
12: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuning autó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyautók, hát

0: és live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni?
2: Öt MRD KP-ban.
1: Meg is KP-ban,
3: ez nagyon nehéz.
2: Öt MRD KP-ban most egy bőrönben. Azt mondtad, bármit kérhetek.
1: Igen.
2: Politikusoktól?
1: Ezt kérnék.
2: Ezt tudom elintézni? Tudom, mit csinálunk vele. Most 5 MRD KP-ban.
1: De most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
2: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
3: Hagyjuk már!
2: Simán.
3: Tudod, mit csinál, nem el, benne felejtődik a kocsikban.
1: Nem, 15-öt csinálna, az 5 milliárdból 15 milliót.
3: Én egy saját sávot kérnék az uszodában.
2: Jó, oké, tessék, akkor tegyünk ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt, írjatok, drága hallgatok, ezt szeretem, jó, tehát egy saját sávot az USA-ban.
3: A Rudasba egy saját sáv, ahol valaki át, mert lelövik.
2: Igen,

0: Jó, a hét...
1: De így álljon a feletted.
0: Hétköznapi életedből, drága hallgató, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodott, tehát a hétköznapi életedet megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a rudasban. Tökre értem. Köszönöm. Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a nyolcas sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a rudasban, a tiéd
1: és
0: a nyolcas sáv.
1: Nem kell mikor érod, amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
0: Saját kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
2: Igen, hogy nem kell sorba állni. Csak a tiéd. De ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
0: Igen.
2: Lefelé.
0: Tessék. De van, aki nem ennyire nagyra vágy, ő csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy vécé, és állandóan rákupognak.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
4: Köszönjük!
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát, szép napot mindenkinek! Halló!
1: Rádió 1, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Júj, de csöröksz, hogy hívnak téged?
1: Kalmár János.
0: Jánosom, tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Bár csak akkor mondtad volna, amikor indítom a játékot.
2: Kinek rosszul figyeltetek?
0: Kik azok, akik rosszul figyeltek?
1: A gyerekek figyelték a rádiót, aztán itt elkiabálták, én meg hozzá fogtam hívni.
0: Jogos a letolás anya részéről. Nem jól figyelték a műsort, még nem szóltam, hogy hívni kell.
2: Nem baj,
1: próbáljuk újra.
0: Jól van. Minek örülnétek nagyon a rádiói konténer nyereményei közül?
1: Minden jó lenne.
0: Akkor ügyesek legyetek, figyeljétek minden szavamat.
1: Jó.
2: Figyelünk, köszönjük.
1: Hello.
0: Családi játék zajlik, és milyen vidáman, helyes. Ebben az órában egy-két dal múlva ismét játszunk itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Azt olvastam, így a zenélgetés közben, hogy a szombatunk felhősebb lesz, mint a vasárnap, de alapvetően nem lesz gond a hétvége időjárásával.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Jó napot kívánok, a játékra jelentkezem.
0: Hú, te nagyon szeretnél játszani, ahogy hallom.
1: Igen, nagyon szeretnék, igen.
0: Miért?
1: Hát valamelyik nyereményért.
0: Na, melyik nyereményünk tetszik a rádió egy konténerből?
1: Hát leginkább az elektromos autó.
0: Teljesen megértelek, azért már érdemes nyitni.
1: Igen.
0: És még a szlogent is tudod.
1: És még a szlogent is tudom, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Csak rosszkor hívtál, az a baj.
1: Jaj.
0: Mert amikor két zene között szólok, hogy hívni kell, akkor kell csörögni, és én még nem szóltam.
1: Aha, én azt hallottam, hogy hamarosan játék, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát, hogyha a tizedik leszek, mert hogy akkor már.
0: Hát az, hogy hamarosan játék lesz, az nem játékindítás.
1: Az még nem. Akkor melyik a játékindítás?
0: Ezek nem bonyolult dolgok. Amikor mondom, hogy indul a játék.
1: Indul a játék. Na jó, akkor próbálkozom tovább.
0: De
1: örülök, hogy hallottalak.
0: Én is.
1: Szia,
0: szia. És akkor kimondjam, amit mindenki hallani akar? Indul a játék! Hölgyeim és uraim! Aki tizedikként elér a 0623-111-111-en a Rádió 1 konténerhez nyer egy kulcsot, egy konténernyi nyereményt vihet el tőlünk a mázlista hamarosan októberben, és hogy mi minden lapul a Rádió 1 konténerben, most az információk között megtudható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Újra itt a hódos bónusz, az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közöttük pedig várom a telefonálókat szinte minden órában. Amikor a játékot indítom, akkor rá kell tapadni a telefonra, mert a Rádió 1 konténerhez szerezhető kulcs. Az új hallgatóknak azonnal sorolom is majd, hogy mi mindent pakoltunk bele a Rádió 1 konténerben, milyen ajándékokat lehet megnyerni, de először lássuk, hogy ki az a mázlista, aki esélyt kap, hogy kinyissa. Halló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan érkezett a hívásod, Kriszti?
1: Vaglódról.
0: Dolgozol éppen?
1: Igen, pénzügyes vagyok, itthonról dolgozok éppen.
0: Home office-ban hívogatjuk a Rádió 1-et, és elérjük 10. kép!
1: Ó, de jó! De örülök neki! Ó, de jó! Tök jó! Már nagyon régóta próbálgatom, már tavaly is próbáltam.
0: Hát végre idén sikerült, és mondhatod nekem a Rádió 1 szlogenjét. Hogy?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezzel egy kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez.
1: Hát nagyon örülök neki. Most nagyon jól jönne, hogyha én nyerném meg a konténer.
0: Például egy új autó jól jönne.
1: Igen, az most pont jól jönne. Babát várok, és tök jól lenne egy plusz autó.
0: Nyaralás is van még a Rádió 1 konténerben, csak mondom. 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag is, és meglepetés. Minden részlet elolvasható a weboldalunkon a radio1.hu, játék pedig délután is lesz az igazi mai slágerek között.

0: Ez a Rádió 1. The Fate of Ophelia. A dal, amivel mindjárt indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak vége. De a mixeknek nincs vége a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj!

0: Szeptember 30-ig. Részletek a Benuabban.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: A Lioness új évada más streamelhető a Sky Showtime-on.
3: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
2: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
3: Jobb, ha felkészül.
4: Nagyon féltelek.
3: Ne lassíts!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
3: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
2: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
5: Mi a panasza?
6: Doktor úr, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
5: Tetőszorongás, van gyógymód.
6: Orvosság?
5: Lejjer tetőcserép.
6: Cserép?
5: Betonból. Fagyálló, vízzáró, 50 év garancia házon, garázson. Aj, álmodni sem lehet jobbat.
6: Lejjer beton tetőcserép, mindenek felett.
7: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
9: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Hány óra?
12: Hajnal 2.
11: Megint nem alszol?
12: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
11: Próbáld ki te is a Sedakurt.
13: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Alszol.
13: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
15: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Két nap önfelett időutazás a vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
16: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
17: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rácsalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
1: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 téli mix, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és megígérem, a Rádió 1 konténerjáték délután 2 után folytatódik. Most zenélgetek, és hozok profi DJ-t is, Regál Lilit. Ez ugyanis az ő

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az idei évben nagyon sok szuper popzenét kaptunk, és ez az egyik, amit most indítok, a friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warrentől jön a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felelősség.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR verseny.

0: Világból egész nap programok és live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
2: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
3: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
2: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
3: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: Anya, megint fáj a hasam.
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
7: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
8: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
9: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is!
8: De jó neked! Mi a titkod?
9: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
8: Sedacur Forte.
9: És a koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
11: Rádió
0: folytatódik a Rádió egy Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió 1, itt a Daily Mix, csak igazi mai sláger megy, közben nézem, ki mit ír. Szia Ati, segíts, adj tippet, hogyan lehet nagyobb esély kulcsot nyerni a Rádió 1 konténerben. Köszi, üdv Jani. Jó, hát megmutatom, hogy én hogy csinálnám. 0620, pötyögöm ugyanúgy, mint mindenki más. 311-111. Na, és akkor megvárjuk, hogy a műsorvezető bejelentkezzen, azaz én. És hát foglalt a vonal. Én adjak tippet? Hát még én sem tudom felhívni a Rádió 1-et. Hölgyeim és uraim, próbálkozni kell folyamatosan. A Rádió 1 konténerjáték nagyon népszerű, rengetegen hívják. Most is minden vonalunk csörög. Teljesen érthető, mert a Rádió 1 konténert megpakoltuk nyereményekkel. Autó, utazás, értékes szerszámgép csomag van benne, és további meglepetés. A játék nyereményeiről a weboldalunkon a radio1.hu-n bővebben is lehet olvasni, és segítek, délután 2 óra után ismét játszunk majd itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Egyik jó zene után, másik az információk után, például az olasz DJ-től, Hypatontól. Out of my head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
5: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
6: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
7: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
6: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
7: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most,
1: Rádió
8: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Rádió 1 konténerjátékban ma délután még nagyon sokszor lehet kulcshoz jutni, aztán a játék hétfőn folytatódik majd, most is csörög a telefon, halló!
1: Miatt is, nem tudom, járkáltam jobbra-balra, indította a játékot már.
0: Még nem?
1: Még nem, jaj, szomorú vagyok, mondjuk furcsa is volt egy kicsenket.
0: Igen, amikor nincs játék, hát akkor elérhető vagyok.
1: Figyelj, amikor az egyik telefonom azt mondja, hogy tehát, nincs hálózat. Tehát, hogy nem is csatlakozik.
0: Igen, ezért is mondom mindig, hogy hatalmas mázlista az, aki tizedikként elér. Hát nem mondtuk sose, hogy ez egy könnyű játék.
1: Persze, persze, persze. Jó, rendben.
0: Ne add fel, próbáld még meg, szia!
1: Szia, szia!
0: Délután, kettő után, amikor szólok két zene között.

Time. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupersója. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR versenyautó.

0: Live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió 1-en.
1: Alett vagyok, és én fogom kinyitni a Rádió 1 konténert, mert van kulcsom, és ami benne van, elosztjuk a munkatársaimmal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonnier Duval, Vaillant vagy Fissmann kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
2: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: jelentést a péntek délutánban. Jön egy kis járhangulat most a zenében, de egyébként a hétvége időjárására sem lesz majd panasz, napos gomoly felhős időnk lesz. Ilyen 26-27 fokokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy. Why your body just can't take it?

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kitartást kívánok ezekkel a zenékkel mindenkinek, aki az M6-oson Pécs felé haladna. Militől jött az információ, hogy az Adonyi csomópont után volt egy baleset, két autó csattant az 57-es kilométernél. A Szent Mihály pihenőn keresztül leterelnek mindenkit az M6-osról.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük Rádió 1 konténerjáték most indul, hölgyeim és uraim. Van ugye egy konténerünk tele értékes nyereményekkel, és valaki kinyithatja majd, ehhez kulcsot kell szerezni. Erre van most lehetőség, a forradalom 23111111 a tizedik telefonáló lesz, aki megkapja. És néha csinálok ilyet, a leggyorsabbat felkapom. Halló?
1: Hello, Attis, szia! Zoli vagyok, és a játékra tetszik jelentkezni.
0: Zolikám, elsőként értél el?
1: Ez nagyon ritka, hidd el. Eleve az, hogy elértelek, elég ritka. Úgyhogy, de örülök neki, hogy legalább már beszéltünk. Ez is valami.
0: Most értél el először?
1: Most értelek el először, így van, de hát figyelj csak, állandóan próbálkozom, de van, mikor vonalat se ad, meg semmit át. Nagyon sokan, gondolom, hogy nagyon sokan telefonálnak, vagy nagyon sokan próbálkoznak, úgyhogy mindegy, próbálkozom én is tovább.
0: Jól van, ne add fel.
1: Nem adom fel. Hát, ha sikerül egyszer tizediként is beszélnünk.
0: Szurkolok nagyon, szia!
1: Oké, köszönöm, szia-szia!
0: Egy ország szeretne bekerülni tizedikként, hogy miket tartalmaz a Rádió 1 konténer, milyen ajándékaink vannak, azt most mutatom az infók között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kulcs?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vén nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obi.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, és közöttük játék, ahogy mondtam. A Rádió 1 konténer játék egyébként hétfőn folytatódik majd Start Balázséknál, aztán ismét találkozhatunk személyesen a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, a délelőtt és a kora délutáni órákban a Rádió 1 konténernél. A helyszínen is be lehet tőlem zsebelni kulcsokat, de természetesen ott is játszani kell majd érte. Ahogy most is. Most a 10. telefonáló nyer. Háló!
1: Szia! Hello! Játék!
0: Hello!
1: Hányadik vagyok?
0: Szia!
1: Játékra jelentkeznék, fia!
0: Hogy hívnak?
1: Robi!
0: Robi! Játék! Igen!
1: Igen!
0: Igen!
1: Hányadik vagyok?
0: Na, hányadik?
1: Szerintem a 10.
0: A 10.
1: Óriási! Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Tökéletes! Ezzel egy kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez, a Robikám!
1: Óriási, óriási! Ott leszek, gurulok, gurulok!
0: A Balázsék mindenki. Mondták, aki nyer, annak végig kell gurulni a téren.
1: Igen. Mindenkinek gurulni kell, ki ott lesz.
0: Igen, még nekik is. Üzenjük Balázséknak.
1: Oké, rendben van, gurulni fogunk.
0: Helyes. Hölgyeim és uraim, a következő órában ismét játszunk egyet. Újra lehet majd próbálkozni a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő órában is, és az idei nyarunk egyik legkedveltebb zenéjével kezdek. Ez a Bambolé!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak vége!

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
6: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
7: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: egy csak igazi mai slágermegy. És most meghallgatunk egy friss európai popkedvencet, ez a Golden Summer Loi-tól és David Puentes-től. Nem feltétlenül a nyár van a dal középpontjában, a szöveg mögött sokkal inkább az van, hogy ragadjuk meg a pillanatot, ne féljünk megtenni olyan dolgokat, amiket igazán szeretnénk, és engedjük el azt, ami visszahúz. Golden Summer! Ezért a dalért érdemes hangosítani a rádión.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quinches.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Ez a Rádió 1, 4:44 múlt 1 perccel közlekedési infót kaptam Mr. Csabától. Csúnya baleset volt Miskolcon a 304-es főúton. Az M30-as csomóponthoz közel történt, teljesen lezárták a főútat, áldogál mindenki, úgyhogy a városon keresztül érdemes elkerülni ezt a szakaszt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ha van még hír az utakról, a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111.

0: A 20 fokos, olyan igazi szeptemberi őszi idő előtt, ami úgy nagyjából 2-től várható. Tessék kielvezni a napos, gomoly felhős hétvégét 29-30 fokkal. Kirándulni, túrázni tökéletes lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Azért hozok én egy kis nyarat még az információk után, mert hogy Szemfeld és a Heart Like Mine hozza majd azt a feelinget.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most éppen Alex Warren-tal, a Fever Dream. Amerikában és Európában ez az egyik legkedveltebb popzene a jelenben. Ami nem egyszerűen egy boldog szerelmes dal, azt az állapotot próbálta megfogni az énekes dalszerző, amikor már majdnem lemondtunk a szerelemről, aztán valaki teljesen váratlanul belép az életünkbe. Hölgyeim és uraim, Alex Warren!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ránéztem az órámra, kicsit elzenélgettem az időt, és még nem indítottam játékot? Hát gyorsan orvosolni kell ezt, hölgyeim és uraim, ne menjen el ez az

ami lehet, hogy kinyitja majd a mi kis rádió egy konténerünket, amiből elvihető majd egy autó, amiben van 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag is, amiben lapul nyaralás is. A 10. telefonáló kulcsot nyer a rádió egy konténerhez, a forró drót 20-as

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Közöttük nemrég elmeséltem, mi minden lapul a Rádió 1 konténerben. Hát a most ide kapcsolódóknak mondom, hatalmas nyeremény. Mindjárt szót is ejtünk erről. De az előbb játékot is indítottam, ugye a Rádió 1 konténerhez ebben az órában is kulcsot nyerhet valaki. A 10. telefonáló. 9 embernek már felkaptam a telefont az elmúlt percekben, és hopp, ki jön most, halló?
1: Hello, Melinda vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Melinda?
1: Igen.
0: Irodából?
1: Igen.
0: Hallottam a többieket a háttérben.
1: Igen, itt vannak.
0: Nagyon-nagyon irigyek lesznek.
1: Nem már, ez most komoly.
0: 10-ként hívtál fel!
1: Úristenem, se hiszem. Sikerült.
0: Na, mit látsz a többiek arcán?
1: Mindenki nagyon örül.
0: Akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez. Te odaállhatsz majd. És hogyha mázlista vagy, akkor ki is nyithatod. A szerencséden múlik.
1: Ó, de jó volna, úristen, de jó.
0: És a többieknek mondom, 20-25 perc körülbelül, és újabb játékot indítok majd a Rádió 1-en. A nyereményeinkről pedig részletek most az információk között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kút?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, 16 óra 5 perc, közlekedési információk. Gyula szólt, hogy koccanás volt az M0-áson a csepeli pihenőhelynél az M5-ös felé, 7 kilométeres a dugó. Tomi pedig azt írja, Békásmegyernél a Szentendrei úton egy autó kivitt egy oszlopot, mindkét oldalon belassult a forgalom, valószínűleg nagy káosz lesz arra felé. Köszönjük a híreket, várjuk a továbbiakat, a Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111. Autós barátaimnak egy újdonságot indítok most, Regál Lilitől, Heal Me!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor most lássuk, hogy ki az óra mázlistája. Ki az, aki péntek délután, így fél öt előtt pár perccel kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez, és bebiztosítja magának az esélyt, hogy a nyitónapon elvigyen egy konténernyi nyereményt a Rádió 1-től. 9 ember után a 10. telefonálóval fogok most beszélni, halló?
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni, Viki vagyok.
0: Viki, honnan értél el?
1: Nagyhalászból.
0: Nagyhalászból is fel lehet engem hívni 10-ként?
1: Tényleg?
0: Igen, 10-dik lettél!
1: Hogy de jó végre!
0: Régóta próbálsz elérni minket?
1: Jaj, nagyon, nagyon.
0: Hányszor hívtál már?
1: Hát igazából több százszor hívtalak már titeket. Egyfolytában újra tárcsáztam.
0: Na akkor végre mondhatod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Most nyerted meg a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Úgyhogy lesz egy utatok Budapestre.
1: Nagyon jó, már várom.
0: És lehet, hogy haza már egy új autóval mentek.
1: Az lenne a cél, nagyon jó lenne.
0: Nem csak új autó van a Rádió 1 konténerben, van benne nyaralás, van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, és további meglepetések, aminek nagyon-nagyon fogsz te is örülni. Részletek hamarosan, a játék pedig folytatódik Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban. Több kulcsot is lehet ma még nyerni itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakációnak vége. De a mixeknek nincs vége a Rádió 1-en. A Rádió 1 Live

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
12: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

itt a Rádió 1. Nem sokára 5 órától Rádió 1 Live Mix, Juhász Gerivel és Wilcox-szal. Most 16:40-kor közlekedési hírek. Nemrég megtudtuk, csúnya baleset volt Miskolcon a 304-es főúton az M36-hoz közel. A főútat lezárták, a forgalmat terelik. Koccanás volt az M0-áson, a Csepeli pihenőhelynél az M5-ös felé óriási a dugó, több mint 7 kilométeres. Békásmegyernél a Szentendrei úton egy autó kivitt egy oszlopot, mindkét oldalon belassult a forgalom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
2: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
8: Kulcs, telefon, cipő, holap...
9: Állj!
8: Jó, most már jöhet a nap.
10: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
11: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott single origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
15: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje...

0: a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba, és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
5: Az új Hyundai Tucson minden téren magáért beszél. Külső megjelenés? Pipa. Belső tér? Pipa. Sportosság? Pipa. Ha pipálnád az egyszerű és kényelmes autóvásárlást profi kollégáink segítségével, akkor próbáld ki most a Tucsont az Autopalace Délpestnél, és vidd haza már 9.299.000 forinttól. Autopalacedelpest.hu. Az év Hyundai márka kereskedése.
6: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
7: Köszönjük!
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A műsor támogatója a Burger King.
10: És most...

0: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Nálunk itt a Rádió 1-en még mindig nem ért véget a nyári időszámítás. A nagy sikerre való tekintettel a Rádió 1 Live Mix továbbra is 2 órás, és ebben a 2 órában ma Wilcoxot terelgetem a lemezjátszók mögé. Szevasz, Wilcox!
1: Ciao, Geri, sziasztok! Hála jó Istennek, nagyon szeretem ezt a 2 órás formátumot.
0: És mennyire jól fésült vagy? Ilyet hát, nem mondtam még életemben soha férfinek,
1: szépen.
0: De ez most nagyon ott van.
1: Nehogy megszóljátok, igen.
0: A jól fésült Wilcoxot is nézhetitek mixelés közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban full élő a műsor 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el!
1: Kamereddel és a Be Mine-nal nyomjuk tovább, itt a Rádió Line Mix-ben.
2: A lemezjátszóknál Wilcox.

0: Nyáron is nagyon, nem, ősszel is nagyon szeretjük a nyári dalokat. Majdnem fordítva mondtam, hogy nyáron is nagyon szeretjük az őszi dalokat.
1: Hát igen, és ez most egy óriási trend egyébként, hogyha megfigyelted, hogy nagyon sok ilyen jellegű funkis, nyárias, ilyen törzsi jellegű dal van. Szerintem abszolút most ez viszi így a világszintű house trendeket.
0: Abszolút. Cedric Gervais és Gotta Be a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Phil Cox, két órán át a lemezjátszók mögött. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Baleset Budapesten, a harmadik kerületben, a Dózsa-György utcában, a Géza utcánál, és sokan haladnak az M7-es autópályán Budapestről a Balaton felé, főleg Budaörs és Ért között, számítsatok lassabb haladásra. Mindenkinek jó utat! Mixelünk is tovább!
1: Így van, egy saját dalon megyünk tovább, a Feel the Vibe-bal. Érezzétek ti is a vibe-ot itt a Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Wilcox, Wilcox. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

7-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben.

0: is. Kösz, hogy itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek. Lehet mind a kettőt, itt a Rádió 1, és a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma Wilcox-szal a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet, hármas karamból Budapesten az M7-es bevezetőn, az Egér úti lejáró előtt néhány perce történt. Ez Attila jelezte nekünk. Attila, nagyon szépen köszönjük, fergetegesen jó hétvégét kívánunk neked, fergetegeset. Sziasztok, nagyon jó a mix, minden nap titeket hallgatunk. Wilcox, nagyon jó DJ vagy, üzeni Donát.
1: Köszönöm szépen, milyen jó fej vagy, jó hallgatózást.
0: Ez a mix valami zseni, imádom. Úgy jár a kezemben a csipesz, itt a pillácskák felett, hogy nincs velem bírás. Pörög a munka, köszi fiúk, üdv Veronika Egerből.
1: Na, jó szórakozást neked is.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. A következő 20 percben meg sem fogunk szólalni, tehát még egyszer 20 percig csak zene innentől a Rádió 1-en élőben mixelve. Megyünk tovább.
1: Így van, és egy bomba rádiós lágerrel megyünk tovább. Kamrad és a Hug Yourself, itt a Live Mixben.

hétig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now, Wilcox.

0: ősszel is nagyon szeretjük a nyári zenéket. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Közkívánatra továbbra is 2 órában mellettem Wilcox, ez az ő dala volt a Soundon. És csak mondom, hogy nem csak te játszott, hanem előszeretettel pörgeti Jamina, Regán Lili, Begi, Antonio és például Pulmax.
1: Jaj, de jó fejek vagytok, köszönöm a srácoknak.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Még csak a felénél tartunk a műsornak, iszunk egy csomó vizet, jön egy rövid hydration break, egy kis hidratációs szünet. Ti is igyatok, nagyon meleg van odakint, még mindig így szeptember vége felé közeledve is, aztán pedig folytatjuk.
1: És brutál zenékkel készülök a második korára is, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Telefon.
11: Kávé.
8: Reggeli.
11: Kávé.
8: Munka?
11: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
12: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
13: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
14: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
15: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
16: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
15: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
16: Jobb, ha felkészül.
17: Nagyon féltelek.
16: Ne lassíts!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
16: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
15: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
18: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy ki

0: minden 4 literes Cassoletsch 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Várdi autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
2: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
1: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából. NASCAR verseny

0: sajátos világból, egész nap programok és live DJ. Egy helyen, egy napon, a sportautók legjava. Eres Event, The Cream, szeptember 26, MVM Dome.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
4: Toyota nyílt hét az Emil Freynél szeptember 14-től 19-ig. Megérkezett az új Toyota Yaris Cross, a városi crossover, amely autópályán is magabiztos társ. És most egy különleges ajánlat. Az első szerviz díjmentes. Látogasson el szalonunkba és használja ki az ajánlatot. Válassza a Toyotát, válassza az Emil Freyt.
5: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, úristen, mi a kutya volt az előző zseniális egy óra, így még a dugó is elviselhető. Nagyon király a műsor, üdvözletem, Szili, ezt most kaptuk SMS-ben. Ez a műsor nektek köszönhetően továbbra is 2 órás lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan hallgattok minket napról napra. Az én nevem Juhász Geri, mellettem továbbra is Wilcox a lemezjátszói mögött. Szevasz Wilcox, még egyszer.
2: Ciao Geri, sziasztok, és megmondom őszintén, nem hogy elfáradnék, hanem kezdek felpörögni még jobban a második órára.
1: Na ez a lényeg, és ti is fel fogtok pörögni, ha minket hallgattok. Rádió egy live mix, Summer Edition. Jön a második félidő, esünk neki.
2: Azt tudja, hogy fel fogtok pörögni Alex Kenji-vel és a Bambolével, ezzel megyünk itt tovább a Live Mix-ben. At the turntables now.

0: Vannak zenék, amik azonnal első hallásra belemásznak az ember fülébe. Szerintünk ez pontosan ilyen. Ez volt Rafael és Gotta Be Cool. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Közkínálatra továbbra is 2 órában. Ma Wilcox a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek. Csak nagyon röviden, 8 kilométeres dugó van baleset miatt az M0-áson a keleti szektorban a Vecsés gyál csomópontnál az M3-as felé vezető oldalon, és összeütközött nemrég 2 autó Budapesten is az ajtósi dűrés soron a Hermina útnál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szia Wilcox és Geri, ez egy SMS, úristen, de jók vagytok ma is. Nagyon nehéz rangsort felállítani, mert délután mindegyik DJ-tek nagyon magasra teszi a lécet. Wilcox eszméletlenül jó zenéket nyomsz, felpörget rendesen a zene. Picit bánom, hogy most dugóban ülünk, mert bugiznánk rendesen, így szűkösen egy pirinyót nehezebb, de azért megoldjuk. Sziasztok Magdolna, de helyesek vagytok, úristen.
2: Hát igen, ilyenkor délután, amit Gerivel is szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy fű alatti veretést csinálunk, olyan zenéket játszunk, amik már beindítanak titeket a hétvégére, akár a bulikhoz, megadjuk a hangulatot, viszont még pontosan ott tudunk tartani benneteket a valóságban.
0: Pontosan, és megyünk is tovább.
2: Így van, egy saját zenével, a Wish I Didn't Miss You-val itt a Live Mix-ben.
3: At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem a Pure, nem, mellettem a Vir...
1: Figyelj,
2: ez most nem tudom,
1: nagyon beállítottam a hajamat, de nem annyira, mint Laci-ka szoktam.
0: Tudom, hogy honnan jött, mert ez ugye a Destiny Shide volt és a Lose My Breath, összefröcskölve a Technotronic-tól a Pump Up The Jam-mel, amit Pure Beat játszik mindig, és nekem ez egy ilyen reflexet bekapcsolt az agyamban.
1: Semmi gond, szeretjük Laci-kát, akár leszek, ma leszek László.
0: Mellettem, tehát nem Pure Beat, hanem Wilcox a lemezjátszói mögött, marad az Indiánjára hétvégén is, 29-30 fok lesz a csúcs.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Megígérem, hogy jövő szerdán, amikor Lacika itt lesz a Völkismár Radio Show-ban, Wilcoxként fogom felkonferálni. Nagyon szeretem ezt a műsort, és örülök, hogy marad két órás. Hajrá, Live Mix és Völkismár Radio Show! Ölelés mind a kettőtöknek, egy nagyon régi hallgatótok az ősidők óta, Máté. Nagyon szépen köszönjük.
1: Wow, köszönjük, hogy velünk vagy.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Fél hét van, jön az újabb Hydration Break, egy kis hidratációs szünet, ti is ígyatok sok-sok vizet, aztán mi jön majd?
1: Ja, itt van, nem kérdezi? A logisak etnek ki egyértelműen, azzal megyünk tovább.
0: Maradjatok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
11: Roppanós, szenteség! Zamatos, szenteség! Vagány, szenteség, vagány!
12: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Egyetlen napra Magyarországra érkezik a Sportautók szupershowja. A Rádió 1 bemutatja Eres Event The Cream. Szeptember 26-án az MVM Dome-ban csak egyetlen napon több száz különleges tuningautó és klasszikus ritkaság egész Európából.

0: Világból egész nap programok és live DJ. Egy helyen, egy napon a sportautók legjava. Eres Event. The Cream. Szeptember 26. MVM Dome.
1: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
4: Eddig csak kávézókban itták Caffè Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
3: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
4: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat! Caffèperte.com.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió Egyen újra együtt mixel élőben. Este 8-kor

0: Lost Frequencies legfrissebb zenéje, Leave It All a Rádió 1-en pénteken kora este. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition továbbra is 2 órában. Hála nektek, nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan hallgatjátok ezt a műsort. Rengeteg az üzenet, hosszan arra szólunk az M5-ösön, az M0-ás után kifelé. Lotfi Begi megy pont előttünk a felmatricázott kocsijával. Üdvözöljük a mögötte jövő 2 Merciből, írja Imi és Enci. De jó fejek vagytok, nektek is jó utat.
1: Így van, jó utat nektek.
0: Gerjettől a sok vízivástól béka nő a hasatokba. Te kis te, zseni a műsor, üzeni Viki. Viki, nagyon szépen köszönöm.
1: Muszáj hidratálnunk.
0: Így van, mi folyamatosan hidratálunk, én minden DJ-t folyamatosan elküldök hidratációs szünetre a műsor alatt, és egyébként nekem anyukám is mindig ezt mondta gyerekkoromban, hogy béka nő a hasamba, annyi vizet iszom. Embert nem ismerek, aki annyi vizet iszik, mint én, és még soha nem nőtt béka a hasamban, úgyhogy ez kamu.
1: Én pont a napokban gondolkodtam el azon, egy ilyen kicsit mélyebb gondolatom volt, hogy talán az életünk egyik legfontosabb és legmélyebb dolga, amire az egyik legjobban kéne odafigyelni és örülni neki, az maga a víz, pont egy ilyen vízibás közben lévő. Ez nehéz így átjönni, de hogyha nagyon így belegondolnak az emberek, pont amikor vízhiány van, akkor mekkora nagy kincs, és akkor látja az ember, hogy tényleg mindenek ez az alapja. Szóval írjatok.
0: Igen, kedves gyerekek, hogyha ezzel fárasztanak titeket anyuék, hogy béganő a hasatokban annyi vizet isztok, ez egy kamu, ne higgyetek el, jó?
1: Én azt hittem, így lesz.
0: További életmód tanácsokért kövessetek. Na, menjünk tovább.
1: A nagy gondolatok után Alex Veren és a Fever Dream itt a Live Mix-ben.
0: Begi megírja, hogy dupla bulija lesz. Begiként neked is jó utat, hajrá!
1: Vigyázzál magadra! Turntables now. Wilcox.

0: Wilcox és a Remember a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Maga Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött. Ez a dalod, ezt szinte mindig elmondom, amikor játszod, ez egy igazi mestermunka.
1: Ez nagyon nagy megtiszteltetés, mert azért te jó pár dalt hallasz itt a rádióban, meg egyébként is, úgyhogy nagyon köszi.
0: Nagyon szeretem, nagyon szeretjük a hallgatókkal együtt. Sziasztok, ez egy üzenet, szenzációsak vagytok, Atom királya Mix Wilcox. Éppen főzőcskézünk, közben táncizunk a jó kis dallamokra, jól beindítottátok a hétvégét. Puszi mindenkinek, Noémi Sopronból.
1: Na, jó mulatás nektek.
0: Fellépések még a hétvégén?
1: Természetesen lesznek, innen azonnal indulok Opusztaszerre, és holnap pedig találkoztatok velem Lébényben, vasárnap pedig a World is My Radio Show-ban. Vigyázzatok magatokra, ciao ciao.
0: És maradjatok mindenképpen, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És breaking news, óriási hírem van, hamarosan új ajándékok kerülnek a Rádió egy konténerbe, amihez kulcsot nyerhettek tőlem nem sokább.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: most megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben.

0: Szeptember 29-ig, sőt az új Orlen-nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
3: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
4: Van. Minden pillanat számít.
5: Van. Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
8: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
9: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
10: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
11: Anya, megint fáj a hasam.
12: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Kapcsolódjon ki stílusosan a Jankovics Hotelben. Keleti harmónia, exkluzív wellness, európai és koreai gasztronómia rátszalmáson. Jankovics Hotel, több mint kikapcsolódás.
6: Miért hallgatják egyre többen a

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Isteni zenéket és kulcsokat is kaptok ám tőlem ebben az órában. A mai első telefonáló Martin Garrix és Ed Sheeran közös dalát szeretné. Hogy hívnak?
1: Engem úgy hívnak, hogy Bence.
0: Hello Bence, milyen a péntek este? Mi újság?
1: Hát dolgozok, szóval nem olyan fényes.
0: Nem olyan fényes. Mit csinálsz, hol vagy?
1: Á, én benzinkúton vagyok, bár csak vicceltem. Nagyon jó eddig az este egyébként, nagyon szeretem ezt csinálni.
0: Hál' Istennek! Kinek és mit szeretnél üzenni?
1: Villának szeretném üzenni azt, hogy kitartás neki. De egyébként itt áll mögöttem, csak elválaszt minket egy ablak, szóval ez most neki ilyen vicces meglepetés.
0: Na akkor tekerjétek fel a hangerőt, nektek pörög oda a benzinkútra a Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. És hova szállíthatjuk az újabb kulcsot a rádió egy konténerhez? Ez a nagy kérdés. Aki innentől tizedikként telefonál, lehet, hogy a játék végén mindent elvihet, ami csak a konténerben van. Úgyhogy gyerünk, a számunk 0620 3 111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

like it when you take control, even.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Jövő héten új ajándékok is kerülnek a Rádió Egy konténerbe. Bizonyám, na kinek adhatom az újabb kulcsot? Halló!
1: Halló, Réka vagyok, és a konténer nyereményjátékra jelentkeznék.
0: Halló Réka, honnan telefonálsz, milyen estét van?
1: Budapestről telefonálok, és nagyon jó estén van.
0: Hát én szeretném még jobbá. Igen, még szebbé tenni, kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de jó, úristen, nem hittem el.
0: Lehet, hogy most szerezted meg a nyerő kulcsot a Rádió Egy konténerhez.
1: Ó, az nagyon-nagyon jó lenne, hogy örülnék neki.
0: Konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én, ha a te kulcsod nyitja a Rádió Egy konténert, akkor mindent viszel, ami csak benne van. Elektromos autó, családi utazás, 1 millió szerszámgépcsomag, és hát jövő héten jönnek az újabb ajándékok.
1: Azt a mindenit, már így is nagyon jól hangzik.
0: Nagyjából 10-15 perc és játszunk is újra itt a Rádió Egyen. Regál Lili érkezik közben. Ez a Hilmi.

újra megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek a péntek esti csúcsban, már majdnem 10 kilométeres dugó van baleset miatt az M0-as autóúton a keleti szektorban, a Vecsés Gyál csomópontnál az M3-as felé, és súlyos baleset történt a 304-es főúton Miskolc déli részén, közel az M30-as autópálya csomópontjához. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Csilla vagyok.
0: Hello Csilla, mit kérünk?
2: A Purple Disco-tól egy számot.
0: És kinek menjen?
2: Férjemnek. A másik szobában telefonozik.
0: És mit üzensz neki?
2: Hát, hogy nagyon szeretem.
0: Na, akkor oda nektek az egyik szobából a másikba megy mindjárt Purple Disco Machine, a Hurts és a Wonderful Life. És hát az biztos, hogy csodálatos lesz az élete annak a valakinek, aki megszerzi a nyerő kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Ehhez most csak annyi kell, hogy innentől felhívjatok minket tizedikként, úgyhogy gyerünk, indul az újabb játék! A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden gyorsfagyasztott Dr. Oetker Giuseppe termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval. A városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
10: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most...

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ez a legutolsó játék ezen a héten. Halló, halló!
1: Szia, Anett vagyok, kis Tomásról.
0: Hello, Anett, és hello mindenkinek Tomázon. Mióta próbálkozol?
1: Nagyon régóta, most már nem is tudom, majdnem a kezdetek óta.
0: Hány hívásnál tartasz nagyjából?
1: 1000 fölött, bőven.
0: Jesszus Mária, na kérem azt a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Anett, megvan a kulcs, te vagy a tizedik!
1: Nagyon szépen köszönöm, el se hiszem. Úristen, nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen, nem hiszem el, hogy ez most megtörténik, őszintén.
0: De drága vagy, lehet, hogy most nyerted meg a nyerő kulcsot a Rádió Egy konténeréhez.
1: Köszönöm, köszönöm, nagyon-nagyon bízom benne.
0: Most ugye van benne elektromos autó, van benne 4 fős, 7 éjszakás családi utazás, meg egy 1 milliós elektromos szerszámgép csomag, és nagyon fontos, jövő hétfőn jönnek az újabb nyeremények.
1: Szuper, nagyon köszönöm még egyszer a lehetőséget.
0: A játék tehát jövő hétfőn reggel Balázséknál folytatódik, és innentől még izgalmasabb lesz ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, kiránduláshoz, kutyasétáltatáshoz tökéletes lesz a hétvége, kisebb eső lehet csak, alulról karcoljuk majd a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Szia Petra!
2: Sziasztok, Metzger Vikitől szeretnék kérni egy dalt a két nagylányomnak.
0: Hogy hívják a lányokat és mennyire nagyok, hány évesek?
2: Johanna és Alice, Johanna 11, Alice pedig 8 éves.
0: Na ezt akkor most nekik játsszuk itt a Rádió 1-en, Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Édem.

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam Diszkós Hit 9-től pedig World is Mine Radio Show pénteki különkiadás 4 órában Lotfi Begivel, Pulmex-el és a Stadium X-el. Velük várlak tehát titeket 9 óra után. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: Önnek a Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év

0: tekintetűvel. Elérhető öntöltő, hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
2: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Majd elmúlik.
7: Ezt mondtad múlt héten is.
6: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
7: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
2: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodom Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco!
3: Disco shit!
0: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít. DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila robbantják az adrenalin bombát.
5: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én ugyanabban a hangnemben vagyok, amit a stand-upos lettél, azon a kicsit így emelkedetben vagy, hallod?
4: Nem én vagyok stand-upos, hanem te.
6: Ezt akartam én is mondani,
5: hogy de DJ Junior, én DJ Junior maradok.
6: Ezt akartam mondani, hogy más a hangsúly, más ez a duma, ez az adrenalin bomba, robban meg minden, ez a durva, amik vannak.
5: Zenei hírek, meg minden.
6: Nagyon durva az
4: adás. Frissülünk.
6: Egy biztos, ladies and gentlemen, majd Dámanon, Hermadon, mesél hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy idő a publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, ez marad, és itt vagyok este 9-ig én is.
4: Testvéreim, a Rádió 1 egyik legnépszerűbb felvétele
6: érkezik. Testvérei?
4: Igen, hát nem véletlen mondom.
5: Te sok, te sokat
4: Bambolé. Mondjam. Bambolé, ez itt a Diszkósít. Jó szórakozást mindenkinek.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, Adrian Szénnől a diszkosít a rádió egyen, nekem ez megy ugyanolyan hangnembe, itt a Bárány, aki mixel, Hanvai meg én, DJ Junior. Egyébként október 24-én lesz a következő diszkosít Legends, megyünk Békéscsabára, a legnagyobb békéscsabai fesztiválra, a nevét nem mondom, mert reklámnak minősül, de egy biztos, általában elég sokat meg szoktunk fordulni, most visszatérünk, mert tavaly azt hiszem pont nem voltunk úgy, mint diszkosít, most újra ott leszünk.
1: Siessünk, mert ahogy vége az adásnak, én megyek itt a fővárosban, lesz Hugel, és nagyon-nagyon fontos, hogy holnap pedig Hugelt fogok játszani, majd ugyebár Balatonfűszön, vasárnap meg itt a rádióban, szóval siessünk.
2: De nem ebbe a pillanatban van az egyébként, csak úgy kérdezem.
1: Nem, mert ma kicsit később, az most siessünk már.
2: Okay, akkor sietünk. Jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Diánák, Főbiék, Józsefek, Metódok, Richardok és Timurok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Tamás Tímea, a Farkas József, DJ Zseka, Géci András és az a kis Gergő, aki nagyon sokat segíti a munkámat a videók és a live mixek feltöltésében. Isten éltesse az ünnepelteket, küldöm mindannyiuknak a Fozzalát. Ez a Last Night 2026-os Biztonsági Mixe, itt a Rádió Egyen a Diszkosítben.

0: Rádió 1 csak igazi, ma is slágermegy diszkosít, Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Nagyon zenei hír következik, na. Én magam sem hinném, mert elmondom, hogy mennyire zenei. Azt mondja, hogy 886 darab videó van fönt jelen pillanatban a Vicential Official csatornán.
0: Zenei hír.
1: Hoppá, ez egy zenei hír, ezt tett föl a vadásra. És ezt úgy találjátok meg, hogy Vicential Official, oké? Okay? A YouTube-on természetesen.
0: Én meg annyit akartam mondani, akkor én is zenei híre jövök, hogy holnap DJ Junior Remix Pack érkezik a Facebook csatornámra, a privátra is, a rajongóira, meg Instagramra is kirakom a linket, onnantól kezdve minden, amit nyáron készítettem, az leszedhető, letölthető, hallgatható, és ha úgy van, hogy DJ vagy, akkor játszható is, úgyhogy keressétek nálam.
1: Megyünk tovább, Kim Carsszal érkezik a Pat Davis Eyes 2026-os Vicential Mixe, és újabb zenei hírek a folytatásban, itt a Rádió 1-en, Hanvai PG-től.

0: Ez a diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti zeneírek, viszont Hawaii Beach-től.
1: Érkezzek, mert nagyon föl vagyunk készülve. Egy biztos, hogy egyetlen egy olyan magyar előadó van all time, amit ezt listázzák, akinek egyszerre kettő darab dala is helyet foglal el a Billboard sláger listáján. Tessék csekkolni, úgy hívják, hogy Imál Angel, vagy hogyha jobban tetszik, akkor Gangó Bernadett.
2: És a Billboard ugye az amerikai, mondhatni nemzeti lista, tehát és ezen a dance charton egyébként, ami ráadásul az összes táncfelvételt jegyzi, és ezen a listán egyébként az a nagyon durva, hogy a David Guettának az új dala, ugye Bebe Rexával, illetve Taylor Swiftnek a dala, tehát világsztároknak a dalait taszította le a trónról. Az nagyon durva.
0: Úgyhogy gratulálunk a Bernadettnek, én orbaszájba játszom a dalát, illetve dalait, sőt, az az érdekes egyébként ebben, hogy a mesterséges intelligencia által bárki csinálhat azzal az énekhanggal dalt, és én játszom olyat, amit nem ő csinál, de ugyanaz az ember énekli, vagy legalábbis ugyanaz a hangminta használható, hallható benne. Na, megyünk tovább, Fedlő Granddal jön a Free Minutes to Explain 2026-os Bissensen Mix-e. Itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Diszkós, itt klasszikus!

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalma Modern Színről, a Diszkos itt a Rádió Egyen, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és velem DJ Juniorral, és igen, néha meghatározni stílusokat egyre nehezebb manapság, ugye? Tehát, hogy ezen gondolkoztunk, hogy mi mit játszunk valójában. Oké, hogy elektronikus zenét játszunk, de sokan sütik ránk azt, hogy sok klasszikot játszunk, meg hogy feldolgozás játszunk, meg cover, meg retro, meg nem tudom én, szerintem mi zenélünk ugyanúgy, és ez így van már a Diszkos ittben több mint 20 éve. Ami viszont nagyon fontos, hogy szerintem nincs még egy olyan DJ Magyarországon, aki annyi covert, remixet, bootleget, bármit is csinál, mint folyamatosan mi ebben az esti showban.
1: Így van. Nagyon sok saját termék van, amelyet egyébként meg lehet hallgatni mindenkinek a YouTube csatornáján, a Facebookon és egyéb felületein.
2: Egyébként, hogyha figyeltetek az előbb, akkor hallottátok, hogy arról beszéltünk, hogy ugyanazzal az énekhanggal mások is csinálnak dalt a mesterséges intelligencia segítségével. Na ez jön most itt a Rádió Egyen, Peter Axon és a dal a Glass and Dust, amiből készítettem Bizonyos értelmezést. Harmonika, herfli, hegedű, ebben aztán minden van az ég ott a világon. Ez a ma esti dal premiére itt a Rádió Egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió Show. Búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvaj PG.
1: Én azzal búcsúzom, hogy holnap én mixelek itt a Rádió 1-en, és előtte még este 6-kor kikerül a DJ Junior remix pak, amelyet a nyáron készítettem, és most kirakom mindenkinek, hogy tudja hallgatni, letölteni, esetlegesen a DJ akkor játszani. Úgyhogy keressétek a Facebook csatornámon, valamint keressétek az Instagramomon, és mind a priváton, mind egyébként a rajongóin. Úgyhogy én ezzel búcsúzom, meg hát a YouTube-on ott van az összes DJ Junioros remix.
0: Én nagyon sietek, rohanok, mert itt a fővárosban Hugo-ra fogok ma este táncolni, aztán holnap este Balaton Fűzfön fogok tőle egy csomó dalt játszani, vasárnap pedig itt a Rádió 1-en. Ezzel búcsúzom ma estére, Hanvaj PG voltam, szevasztok!
2: Én pedig a Deep Swing dalával búcsúzom tőletek az In The Musical, amely 3 nappal ezelőtt debütált a Biszensővel 2026-os vadonatúj verzióban, egyébként hivatalosan a Rádió 1-en, de már múlt héten is föltettem egyszer, készült is róla a videó, és ez folyamatosan azóta kérik tőlem a DJ-k, a követőim, mindenki az ég egyet a világon, szóval jön az In The Music, én pedig azzal búcsúzom, hogy egy óra múlva nagy szalontán pörgetem a lemezeket, hogy ne kérdezzétek, hogy hogyan, holnap pedig Personal Jesus Svácon, minden információ rajongó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített mások, amikkel te is utazhatsz. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Két nap önfeledett időutazás a vasút világában. Részletek vasuttörténetipark.hu.
3: Bárcsak otthon is olyan kávét ihatnék, mint a kedvenc kávézómban.
4: Eddig csak kávézókban itták Café Pertét. Jó hírem van! Most már az otthonodban is élvezheted az olasz kávézók hangulatát, az Art of Coffee-val.
3: A kávét, ami nem csak ébreszt, hanem inspirál.
4: Pontosan! Rendelj és kóstold meg az Art of Coffee kávékat. Caféperte.com.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni.
6: Öt MRD KP-ban.
5: Meg is KP-ban.
7: Vagyunk. Ez nagyon nehéz.
6: Öt MRD KP-ban most egy bőrönben. De azt mondtad, bármit kérhetek.
5: Igen.
6: Politikusoktól?
5: Ezt kérnék.
6: Ezt tudom elintézni? Tudom, mit csinálunk vele. Most 5 MRD KP-ban.
5: De most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
6: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
7: Hagyjuk már!
6: Simán.
7: Tudom, mit csinál, nem lehet befelejteni a kocsitban.
5: Nem, 15-öt csinálna, az 5 milliárdból 15 milliót.
7: Én egy saját sávot kérnék az úszodában.
6: Jó, oké, tessék, mindenki jól.

0: Nem csak így úszol, úszol bele a világba.
1: Saját kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
2: Igen, hogy nem kell sorba állni, csak a tiéd, de ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
1: Igen.
2: Lefelé.
1: Tessé. De van, aki nem ennyire nagyra vágy, ő csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek azt, hogy tudod, egy vécé, és állandóan rákupognak.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
4: Köszönjük!
5: Reklámot hallottak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
7: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
5: Are you ready?
3: Real One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
6: World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni lesz velünk ez a következő 4 óra. Lotfi Begi, Pulmex és a Stereo Max érkezik majd a lemezjátszók mögé. Dance, House, Melodic Techno, újdonságok, régiségek, új köntösben, jó sok mindenre számíthatok. Lotfi Begi indítja a pénteki különkiadásunkat méghozzá Szemfeltel és a Switch Discoval.
1: Jön a Sleep Tonight!

0: Kubától, sőt az imént hallott Bibi Rexa is jön hamarosan egy vadonatúj dallal. Most viszont érkezik Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Az meg éneked is, még egyszer.
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusszal megyünk tovább. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Townsend Eye, ez volt a Favor a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Paradise Mind Radio Show péntek este lekörözheti-e David Guetta felfedezetje magát David Guettát, és milyen nagy dobásra készül Tiesto. Na erről is szó lesz 10 után. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Lutfi Baggy. World is Mine Radio Show starts
1: now. World is Mine. Hello mindenkinek, ha minőségi dance és house zenékre vágytok itt péntek este, jó helyen vagytok, mellette még mindig Lutfi Baggy, menjünk tovább.
2: Érkezik Alex Kenji és

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt, olykor bizony új zenei stílusokat is. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, aztán Pulmex jön 11-től és a Stadium X éjféltől. Két fantasztikus David Guetta dal között vagyunk éppen, ez volt a Memories. Most pedig jön egy abszolút friss megjelenés, ismerős lesz mindenkinek.
1: Egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Britney, több közös daluk is van már, és képzeljétek el, David Guetta nemrég egy rádió interjúban azt nyilatkozta róla, hogy szerinte hype-aton akár az ő sikereit is felülmúlhatja majd a következő években. Figyeljünk rá oda!
1: Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: World is Mine Radio Show on Radio 1.
1: Oh, let us ya talk now.
0: Lotfi!

0: zenékkel indul igazán jól a péntek este, nem igaz? A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show. Lotfi Begi mixelt az elmúlt két órában. Nem állunk le, nem lassítunk. Gyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Pulmax.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: van, hello mindenkinek, innentől tehát Coolmax a lemezjátszói mögött 110% felett leszünk mostantól minden értelemben. Szevasz, Coolmax!
1: Hello, sziasztok, Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit ma este is.
0: Tiéd a következő egy óránk, induljunk el!
1: 2026 egyik legnagyobb nyári slágerére indítom itt a sort, Gordo Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Pool Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: indítjátok a hétvégét, full max a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Számomra hihetetlen az, hogy már itt van az ősz, ugye szeptember van, viszont még mindig ezt a nyári feelinget nagyon-nagyon élem, és a Szentkeszőz feldolgozásomat nagyon-nagyon szeretétek itt a nyári turné során, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show péntek este. Hello mindenkinek, kitartást azoknak, akiknek még munkával telik az este, és hát jó pihenést, jó hétvégét azoknak, akik mára már letették a munkát. Szevasz, Pulmex!
1: Hello, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit!
0: És mi esténként Kinesztől nagyon szeretjük játszani a rezidens DJ-nk, a Word is Mine Radio Show rezidens DJ-nek a dalait, mint ahogy tőled a Headlights-ot is tulajdonképpen játszotta mindenki, úgyhogy most kedveskedünk egy kicsit Christophernek.
1: A keddi rezidensünkről van szó, aki 11-től szokott zenélni, ugyanebben a sávban, mint én, és nagyon-nagyon felnézek rá, mert amit ő letett az asztalra, meg amit lefog szerintem, az nagyon-nagyon példaértékű, és nem sokan tudják szerintem, hogy van ilyen rádiós kis zenéje is, ugye ő az, aki megalkotta a Bajánát, ami elég húzós, elég klubsláger, és ugye tavaly évben tarolt minden zenei platformon, viszont van tőle egy ilyen One Night, amit a Dubs-zal készített, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a rádió, egy ilyen a World is My Radio Show-ban.

0: Paradise Mind Radio Show péntek este, Pulmex a lemezjátszói mögött, vele jön lassan a finálé, az utolsó 15 perc, aztán már még látod a Stereomex is, éjfél és éjjel egy között, és hát nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, ez egy óriási nagy fesztivál himnusz volt idén nyáron.
1: És nagyon-nagyon szerettem az ilyen house-os újragondolásokat, ez a Green Velvet, Medusa és Genesis közöse a La La La Land, és ez nekem egy abszolút favorit volt, és tényleg olyan jó az a baseline, már itt hallhatjátok, közben el is indítottam, nagyon-nagyon előremutató, nagyon különleges, és tényleg tudja azt, amit kell. Igazából ennyi erről a zenéről, hogy egy folytatásként egy exkluzív zene, La La La Land, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is mine.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az Exile, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
2: én pedig Sully,
1: és mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti műsort egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem más, mint The Anahittal közös dalunk a Dangerous Cuisine, utána West End-től következik a Feels Better, majd Dave, Lauren és Martával megyünk tovább, ez lesz a Kickback. Ez az Exile velünk a Stadium X-el. From the

Még mindig minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Egy saját dalunkat pörgettük az előbb, ez volt a Vibe Right. Most pedig megyünk tovább a jobb-nagyobb zenékkel. És érkezik Sidepiece újdonsága, a Can I Ride, majd Björk és Mentummal folytatjuk, és az I Can Dance fog tőlük szólni. Maradj

ismét egy saját felvételt pörgött az előtt Puro címmel, most pedig Max Tyler és Greg Joe-val folytatjuk, és érkezik az Old School Flavor, majd Deadmau5 klasszikusával, a Not Exactly-vel megyünk tovább egy új Rinzer remixben. Ez Zack Sauer velünk a Stadium Exile.

saját felvételt pörgették be az előbb Automatic címmel, most pedig Broken Hill-lel folytatjuk, és jön a Zero Tolerance, majd Don Blinktól szól a Left to Right. Ez Zexer velünk a Stadium X-el.

ismét egy saját felvétel pörgött az előbb Vibration címmel. Most pedig Cascade és Lighton Giordanitól pörgetjük a Meet Again-t, utána pedig ismét egy saját dal fog szólni, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nal készítettünk közösen, a dal címe pedig Last Applause, majd a műsort Axel újdonságával zárjuk, és a Whatever Turns On fog szólni. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózást mindenkinek. Az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül. A World Design Mixeket pedig hamarosan lehet keresni az applikációnkban. Most Martin Garrix a Butterflies-szal, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy nagy újdonság jön most, és egy óriási kedvenc, hatalmasat lehet rá bulizni. Robin Schulz újdonsága, Better Times.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jonas Brothersből Nick Jonasnak a héten volt a szülinapja, sok boldogságot neki. Alex Warren folytatja, akinek a héten volt a születésnapja, sok boldogságot neki. Ez az újdonságtől a Fewer Dreams itt a rádió egyen.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, a Rádió Edit pedig folyamatosan hozzák az újabbnál újabb zenéket, a jobbnál jobb dalokat, a jobbnál jobb bulik mellett persze. Ez most DJ Metzger Vikitől érkezik Gabriel Dancerrel közösen. A One Kiss, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi